0: egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kodály körönd a Terézvárosban található tér. Az Andrássy út halad rajta keresztül. A teret négy épület és az előttük levő körcik alakú terecskék alkotják, innen az elnevezés. Eredetileg csak köröndnek hívták, majd 1938-ban Hitler Adolf térre változtatták a nevét. 1945-ben lett ismét körönd. Az 1970-es évek elején felmerült az igény, hogy Kodály Zoltánról közterületet nevezzenek el. A Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottság a Kodály halálának 40. évfordulóján 1971-ben nevezte el róla a teret, ugyanis egykor ő maga is itt lakott. A tér azért lett Kodály körönd és nem Kodály Zoltán körönd, mert az érvelés szerint Kodályból csak egy van, így mással nem lehet összetéveszteni.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mária Magdolna templom nem sokkal a tatárjárás után épült. Már akkoriban is megvolt errefelé a ma is jellemző felosztás. Délen a királyi palota, középen a Nagyboldogasszony templom a német ajkú hívők számára, északon pedig a Mária Magdolna templom a magyar hívők számára. A templom a II. Világháborúban súlyosan megrongálódott, majd továbbbontották, és csak egyetlen jelképes kőablakát építették újjá. Tetejéből gyönyörű körpanoráma tárul elénk, és meghallgathatjuk az ország legnagyobb harangjátékát is, amely 24 haranggal működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd Budapest egyik Dunahídja, mely a pesti és budai körút déli szakaszainak villamos és gépjármű forgalmát vezeti át a folyó felett a Boráros tér és a Goldman-György tér között. 1937-es átadásakor a Horthy Miklós híd nevet kapta, amit a II. Világháborúig viselt. 1945-ben felrobbantották az átkelőt, és újjáépítése után Petőfi Sándor magyar költő nevét kapta meg. Teljes hossza a feljárókkal együtt meghaladja a fél kilométert. Érdekessége, hogy a hídpálya alatt egy kézzel hajtható szerelőkocsi lóg. Erről lehet ellenőrizni a híd teljes hosszában a villamosvágányokat leerősítő csavarok állapotát. A szerelőkocsiba csak a két hídfőnél lehet beszállni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Faluház Magyarország legnagyobb társasháza Óbudán, a Flórián téren áll. Az épületben 886 lakás található, és nagyjából 3000 ember lakja. A ház 1970-re készült el. Hévíz település akkori teljes lakossága beköltözhetett volna az épületbe. A faluházat 2009-től kezdve több ütemben felújították és szigeteléssel látták el. A ház mai színeit Óbuda jelképeik lette. Az épület falain a kék szőlő és zöld levelek árnyalatai köszönnek vissza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyaghiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítást Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd eredeti nevén Lágymányosi híd volt Budapest Dunai közúti hídjai közül az első, amelyik nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta elnevezését. A fővárosi közgyűlés az 1995-ös átadáskor a Szent László híd elnevezés ellenében választotta ki a városrész nevét. Később felmerült javaslatként Latinovics Zoltán, Kossuth, Szent István és Mátyás király is, mint lehetséges névadó, illetve a Béke hídja név is. A közgyűlés végül csak 2011. április 27-i ülésén javasolta a Földrajzi Névbizottságnak, hogy a híd új neve a jeles magyar történelmi családról Rákóczi híd legyen. A bizottság ezt egyhangulag elfogadta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Doktor Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd, csak úgy, mint a főváros többi hídja, a II. Világháborúban elpusztult. A visszavonuló német katonák 1945. január 14-én robbantották fel a budai és a pesti hídnyílásban elhelyezett robbanó töltetekkel. Miután a hadi események lezajlottak Budapesten, a hídroncsra hadi hidat épített a szovjet hadsereg, ami ideiglenesen biztosította a déli városrészek forgalmát, illetve ezen vezették át azt a gázcsövet is, ami az óbudai gázgyárat összekötötte a pesti oldal csőhálózatával, és így a balparti városrész gázellátását biztosította. Az eredeti anyagok visszanyerése és az árvízveszély csökkentése miatt a következő év nyarán hozzáláttak a hídroncs kiemeléséhez. A teljes újjáépítést követő átadásra azonban 6 évet kellett várni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Glóriett kút Budapest egyik legkülönösebb építészeti emléke. Ybl Miklós tervei alapján készült, és eredetileg a Hősök tere helyén állt. Itt tört ugyanis felszínre az a 74 fokos gyógyvizet adó forrás, amelyet Zsigmond Vilmos bányamérnök fedezett fel 1877-ben. A kutat a millenniumi építkezések során elbontották, és a mai Széchenyi hegyre helyezték át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyag hiánya Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság, 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Harmadik Kallixtusz pápa 1456. június 29-én elrendelte az Európát fenyegető oszmán hódítók legyőzéséért és a keresztény seregek győzelméért a déli harangozást és imádkozást. Történelmi véletlen, hogy a pápai bulla és Hunyadi János július 22-én kivívott nándorfehérvári győzelmének híre szinte egyszerre jutott el Budára és Bécsbe. Ennek tudható be, hogy az ima bullában elrendelt déli harangozás, illetve a nándorfehérvári diadal örömhírét követő ünnepi harangozás összekapcsolódott a köztudatban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Amikor a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a Duna hídjait, a Lánchíd is a folyóba omlott. Helyette egy kicsit odébb, egy ideglenes, más néven félállandó híd létesült, hogy összekösse a Kossuth és Batthyány teret. Ez volt a Kossuth híd, amely 1946-tól 10 éven át szolgálta a várost. Helyét a Batthyány téren emléktábla jelzi.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni víz alatti múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason de Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason de Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rózsadomb és a Kisvábhegy közötti völgyben húzódó térséget az ördögárok árterületét Buda lakossága kaszálóként használta egészen a török hódoltságig. Buda visszavétele után azonban a katonaság tulajdonába került, így az egymást váltó városparancsnokoknak hajtott hasznot. A végül városi tulajdonba került területet zöldségtermelő kertészeknek adták ki haszonbérletre. A területet 1785. július 25-én közkertté nyilvánította a helytartó tanács. A kerttelepítés 1787-ben kezdődött. Az akkor divatos francia kertek mintájára a budakeszi és a dunabogdányi erdőkből 3000 fát vásároltak, amelyeket itt ültettek el. Az 1787-re elkészülő park a pest-budai lakosság számára létesített közparkok sorában az első volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyaghiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vasúti közlekedés folyamatos fejlődése az 1800-as évek végén azt jelentette, hogy a vonatok mind több árut szállítottak, a tengelyterhelés itt szintén folyamatosan nőtt, ez pedig a vasúti hidak megerősítését vagy átépítését tette szükségessé. Az összekötő vasúti híd szerkezetéről az 1977-ben megkezdett átvizsgálás során kiderült, hogy annak anyaga erősen korrodálódott, részben az alapozás hanyagsága, részben pedig a vasanyag heterogén minősége miatt. Ezért döntöttek a teljes szerkezet cseréje mellett, amit a vasúti forgalom folyamatos fenntartása mellett csak úgy lehetett megoldani, ha az új híd szerkezetet a régi mellé építik fel. Az építés gond nélkül lezajlott, és az új hidat az 1913. november 18-án végzett sikeres próbaterhelések után át is adták a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Feneketlen tó közel 1 hektár felszínű, hosszúkás alakú kis tó a Kosztolányi Dezső tér közelében. Átlagban 4 méteres, de a legmélyebb helyén 5,4 méteres víztömeg egy régi agyagfejű mélyedését tölti ki. A Gellért-hegy szélárnyékában fekszik, csendes vizében a hőmérséklettől függően kialakul a mély tavakra jellemző úgynevezett termikus ugróréteg. A tó víz utánpótlása a kiscelli agyag felszínén összegyűlő talajvízből származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághidat eredeti nevén Ferenc József hidat már építésekor ellátták villamos vágányokkal, melyek a híd oldalán futottak és alsó vezetékes rendszerrel oldották meg az energiaellátásukat. Az átkelőt felszerelték elektromos és gázvilágítással is. Eredetileg 12 ívlámpát, 8 izzólámpát és 48 gázlámpát helyeztek el rajta. A modernizáció azonban követelt áldozatokat. Az építés során meg kellett hosszabbítani a Vámház körutat, akkori nevén Mészáros utcát, mivel csak a mai Váci utcáig tartott. Ahhoz, hogy elérje a Dunavonalát és így a hidat is, egy teljes háztömböt le kellett bontani a mai Fővám tér északi oldalán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A muzsikus cigányok parkja nevet 2014 óta viseli egy budapesti park a Fűvészkert közelében. A parkban 4 márványoszlopon 8 magyarországi cigányzenész domborművét helyezték el, így jelezve, hogy a 8. kerület volt a világhírű magyar cigányzene egyik bölcsője. A Magyar Földtani és Geológiai Intézet székháza a budapesti Stefánia utcában található. Az épületet Lechner Ödön tervezte egy 1896-ban kiírt pályázatra. Az építési költségek negyed részét egyetlen magánszemély, Sensei Andor vállalta. A főváros ingyen biztosított telket az intézet számára. A kikötés az volt, hogy a leletanyagot az intézetnek ki kell állítani, az iskolai oktatáshoz pedig kőzetmintákat kell biztosítani. A szecessziós stílusú zsolnai téglákkal burkolt épület 1899-ben nyitotta meg kapuit. Az intézet a mai napig itt működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyaghiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság, 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légiközlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrákszűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Michael Jackson emlékfa az Erzsébet téren található. A fát az énekes 2009-es halálakor avatták emlékhelyé. A rajongók több száz fotóval, virágokkal és gyertyákkal emlékeznek a kedvencükre. A különös hangulatú emlékhely már a kedvelt turista célpont lett a belvárosban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi Bécsi kaputér 7-es számú házán különleges domborműveket láthatunk. A homlokzaton megtaláljuk Vergilius, Cicero, Szókratész, Quintilianus valamint Seneca alakját is. A ház 1807 környékén épült, Grigely József a latin nyelv és az irodalom professzora számára. Híres vendégként megfordult itt az 1930-as években Thomas Mann is. A német irodalom egyik legjelentősebb alkotóját az akkori tulajdonos Hatvani Lajos báró hívta meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kazinci utcában található mikve Európa egyik legértékesebb zsidó rituális fürdője. A mikvék érdekessége, hogy a fürdőhöz csak természetes élővizet, tehát folyó vagy forrásvizét szabad használni. A budapesti mikvét 1928-ban egy Art Deco stílusú lakóházzal együtt adták át. Ennek a fürdőnek a vízellátását egy forrás és az épület tetején összegyűlő csapadék biztosítja. Az épületben egy női és egy férfi fürdőmedence, valamint egy a háztartási eszközök megmerítésére szolgáló helyiség található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai polgári kaszinó a budai polgárság szórakozásának és művelődésének megszervezésére létesült 1886. szeptember 1-én a Krisztina tér 9 szám alatt. Induló taglétszáma 205 fő volt, és alapszabályuk szerint politikai tevékenységet nem folytattak. 1893-ban készült a két emeletes épülete, idősebb Francsek Imre tervei alapján. Az első világháború alatt a budai segélyegyleteknek támogatást nyújtott, majd 1923-ban egyesült a Krisztina városi kaszinóval. Létszáma ekkor 1450 főre emelkedett. A második világháború alatt megszűnt, és épülete elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes nyári idő lesz, néhol záporokkal. Uniós nagykövetekkel tárgyalt a magyar külügyminiszter. Még két napig tart a Tisza-tavi petkupa. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy sok lehetőség van a két oldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Hozzátette, Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények legyenek. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Tegnap hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg mindkét esetben elaludtak a sofőrök vezetés közben. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyag hiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT-vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. A programra előzetesen regisztrálni kell. Hetedik alkalommal tartják meg a Tisza-tavi petkupát. A környezetvédelmi akcióban önkéntes csapatok egyebek mellett petpalackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dény és Hát között tisztítják meg a folyót. A megnyitón Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futó záporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Pesti alsó rakpartot lezárták az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszon, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak hétfőn hajnalig. A 8. kerületben lezárták a Népszínház utcát mára a Csokonai utca és a József körút között egy rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felé egyirányú lett. A 99-es autóbusz a Blaha Lujza tér megállóját áthelyezték a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójába. Ma 13 órától szakaszos és időszakos lezárásra készüljenek az Eötvös tér, József Attila utca, Andrássy út, Hősök tere, Kóskároly sétány útvonalon egy rendezvény miatt. A vonulás ideje alatt a rövid időre a keresztirányú forgalmat is megállíthatják. A 105-ös és a 210B autóbusz terelt útvonalon jár, majd több megállót nem érint. A 17 órától rendezvény miatt lezárják a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Verseny utca között, illetve a Verseny utcát is, majd késő este az Ifjúság útját és a Stefáni út egy-egy szakaszát is. A rendezvény előtt és után az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos sűrűbben közlekedik. 17 órától az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk a Klasszik Hétvége. Ebben az órában beszélünk majd arról, hogy finanszírozási reformot szeretne a főpolgármester. Felülvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal projektet, és szó lesz arról is, hogy átmeneti fakitermelési moratóriumot vezet be a kormány.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. A munkaerőkölcsönző cégek egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni, akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a közösségi oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői találkozón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. A kormány és a főváros között valódi párbeszédet szeretne, és az adózási, valamint igazgatási kérdések újra gondolását tartaná szükségesnek a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, vannak sürgős kérdések, amiket gyorsan rendezni kell, ilyen elsősorban a szolidaritási hozzájárulás ügye. Úgy vélte, egy finanszírozási reformot kell csinálni, ami biztosítja, hogy minden település hozzájuthasson, vagy minden települési szövetség rendelkezzen annyi forrással, amennyi feladata van. A légiutasok jogairól, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országon átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról, valamint az európai járműpark elektromos átállásának problémáját érintő kérdésekről is tárgyaltak az európai közlekedési miniszterek luxemburgi tanácsülésén. Az eseményen hazánkat Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter képviselte. Magyarország és Franciaország érdekelt a kétoldalú politikai és katonai kapcsolatok további erősítésében, közölte a honvédelmi miniszter Cipruson, miután tárgyalt a francia védelmi miniszterrel. Ruszin Szendi Romulus szerint az egyeztetés kiemelt témája volt a hadipar közös fejlesztése.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Pesti alsó rakpartot lezárták az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszon, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak hétfőn hajnalig. A 8. kerületben lezárták a Népszínház utcát mára a Csokonai utca és a József körút között egy rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felé egyirányú lett. A 99-es autóbusz a Blaha Lujza tér megállóját áthelyezték a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójába. Ma 13 órától szakaszos és időszakos lezárásra készüljenek az Ötvös tér, József Attila utca, Andrássy út, Hősök tere, Kós Károly sétány útvonalon egy rendezvény miatt. A vonulás ideje alatt a rövid időre a keresztirányú forgalmat is Megyeri út, Hősök tere, Kós Károly sétány útvonalon egy rendezvény miatt. A vonulás ideje alatt a rövid időre a keresztirányú forgalmat is megállíthatják. A

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Elrendelte a kormány a Budapest-Belgrád vasútvonal projekt teljes felülvizsgálatát, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézy Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón azt hangsúlyozta, minden dokumentum nyilvánosan megismerhető lesz. Megjelent a Magyar Közlönyben, hogy mekkora állami támogatás illeti meg a parlamentbe jutott pártokat, valamint az alapítványait. A Tiszának és alapítványának több mint 1,5 milliárd, a Fidesznek és alapítványának több mint 1,1 milliárd, a Mi Hazánknak és alapítványának több mint 0,25 milliárd, a KDNP-nek 96 millió forint támogatás jár. Júliusban elkészül az akkumulátoripar és más kiemelt kockázatú üzemek országos ellenőrzési terve. Emellett megkezdődik a legfontosabb létesítmények átfogó vizsgálata. A kormány arról is döntött, megszűnik az a szabály, amely alapján egy miniszter külön döntéssel jelölhette ki az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszíneit. Átmeneti fakitermelési moratóriumot vezet be a kormány a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Szeptember 30-áig szünetel majd az olyan fakitermelés, amely az erdők hosszú távú állapotát érdemben befolyásolja, miközben a biztonsági természetvédelmi és erdőfenntartási munkák továbbra is elvégezhetők. Megkezdődik a Velencei tó vízpótlását szolgáló két tározó rekonstrukciója. Köböl Anita kormány szóvivő egy internetes bejegyzésben azt írta, azt a tájékoztatást kapta Gajdos Lajos élőkörnyezetért felelős minisztertől, hogy valóban súlyos a tó helyzete, de elindult egy folyamat, és a két tározó rekonstrukciója megkezdődik. Elsősorban az olcsó görög és román import határozza meg a magyar eper nyomottárát, tájékoztatott a Fruitweb elnöke. Apáti Ferenc hozzátette, a hazai termés minőségét a tavaszi fagykár és az asszály, betakarítását pedig a munkaerőhiány befolyásolja. A szakember szerint jelentősen segíteni az ágazatot az áfa csökkentés. Magyarországon többnyire mikro- és kisvállalkozások termesztenek szamócát összesen csaknem 800 hektáron. Alacsony szinten stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben országszerte, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóbivő. A Magyar Nemzeti Bank előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtésrekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, és egyeztetést kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakember hiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. A felsőoktatás átalakításának két lépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannert Judit, a Balzac Diák Média internetes csatornának adott interjúban úgy vélte, a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet jól használni, ha magas a szövegértés és logikai gondolkodás szintje. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásához, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Német Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyermekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kellemes nyári idő lesz, néhol záporokkal. Kormánybiztos lett Rost Andrea operaénekes. Átlépte az 1000 milliárd dollárt Elon Musk vagyona. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok. Új kormánybiztosi kinevezések jelentek meg a magyar közlönyben. Magyar Péter miniszterelnök Rost Andrea operaénekest a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztossá nevezte ki. Bódis Kriszta a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatási, a szociális és egészségügyi területek összehangolásáért felelős kormánybiztos lesz. Radnai Márk pedig a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos. Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Tisztújító kongresszust tart ma a Fidesz. Várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort. Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTVA-s modellt, külön választanák a rádiós, televíziós, közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. A törvényjavaslat indoklásában az áll, a közszolgálati médiának kiemelt szerepe van a hiteles tájékoztatásban, a nemzeti kultúra és önazonosság közvetítésében, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítésében. Ma van a Védőnök napja. Több mint egy évszázados múltú hivatás és a magyar védőnői szolgálat ma is egyedülállónak tekinthető nemzetközileg. Tegnap országos ünnepséget rendeztek, amelyen megünnepelték a védőnői szolgálat fennállásának 111. évfordulóját, valamint több szakmai díjat is átadtak. Hatalmas 20%-os árfolyam növekedéssel 161 dolláron zárta első tőzsdei kereskedési napját a SpaceX részvénye. Ezzel a világ eddig is leggazdagabb embere Elon Musk egyben a világ első billiómosa is lett. Az űrkutatási vállalat alapítójának és fő részvényesének vagyona ugyanis a tőzsdei sikerrel átlépte az 1000 milliárd dollárt. A nagyvállalkozó úgy fogalmazott céljairól, nem csupán néhány asztronautát, hanem bárkit szeretne eljuttatni a Holdra, a Marsra és végül azon is túl. A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futó záporok is előfordulhatnak, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet és már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű. Hasonló többnyire napos koranyári idő valószínű a következő napokban is, délnyugaton futó záporokkal.
0: Az NTI híreit hallották.
3: 8 óra elmúlt. Jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várom önöket az előttünk álló egy órában. Benyújtotta első vagyonnyilatkozatát az országgyűlés elnöke. Véget ért a digitális országos kompetencia mérés, és beszámolok arról is, hogy elindult a Budapest-Torontó repülőjárat.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszámolt arról is, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében kezdtek meg. A Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Tárkányi Zsolt a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után ismertette, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-éig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársasága megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a Balatoni Hajózási ZRT hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és a Balaton-Szemes, Alsóörs, Balaton-Almádi is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba. Naponta indulnak hajók a legnépszerűbb útvonalakon. Véget ért a digitális országos kompetenciamérés. Az idei tanévben csaknem 610 ezer diák töltötte ki a feladatsorokat. Az előzetes eredmények már megtekinthetők az interneten. Az elért pontszámokat a mérési azonosító megadásával lehet lekérdezni. Negyediktől a 11. évfolyamig a tanulók matematikai, szövegértési, természettudományos és idegen nyelvi képességeit vizsgálták, 5-től pedig a történelmi és digitális kultúra ismeret is felmérték. A diákok, illetve szüleik hétfőig tölthetik ki a felméréshez kapcsolódó háttérkérdőíveket.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Egyhangulag megszavazta az országgyűlés a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését addig, amíg felülvizsgálják a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződéseket. A törvény ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy ha az adósok azt kérik, akkor folytatni kell a felfüggesztett pereket. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló Tiszás törvényjavaslatot. Eszerint jelentősen csökkentik a képviselők, valamint a frakciók állami támogatását, amivel 4 év alatt 50 milliárd forintot spórolnak. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot terjesztett a kormány az országgyűlés elé a héten annak érdekében, hogy Magyarország hozzáférhessen a visszatartott uniós forrásokhoz. A bejelentés szerint a tervezetet Görög Márta igazságügyi miniszter nyújtja be. Benyújtotta első vagyonnyilatkozatát az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes közösségi oldalán ugyanakkor arról írt, hogy mérlegképes könyvelői minősítéssel rendelkező pénzügy számvitel szakterületén képzett közgazdászként azt állapította meg, hogy az országgyűlésről szóló törvény vagyonnyilatkozati szabályozása alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására. Többlettel zárt májusban az államháztartás központi alrendszere. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatójában közölte, májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszere, szemben az egy évvel korábbi 129,5 milliárd forintos szuficittel. 1 milliárd forintos kártalanítási alapot hoz létre a kormány, hogy orvosi és lelki segítséget nyújtsanak a gyermekvédelmi rendszer által bántalmazottaknak. A gyermekvédelem költségvetése pedig felülről nyitott lesz, jelentette be a miniszterelnök. Emellett miniszteri biztost neveznek ki a bántalmazási ügyek kivizsgálására. A magyarországi oktatási rendszer továbbra is felerősíti a már meglévő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, a tanulók teljesítménye és a készségei közti különbségek a legnagyobbak közé tartoznak az Európai Unióban, olvasható az Európai Bizottság friss országjelentésében. A Népszava a dokumentumból kiemeli, hogy a roma tanulók iskolai szegregációjának visszaszorítására irányuló intézkedések nem kellően célzottak.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. A kormány 3,4 milliárd forintot csoportosít át a kórházi klímákra, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, a pénzből június végéig, de legkésőbb július 12-éig meg kell javítani vagy kicserélni a hibás klímaberendezéseket. Új vezetők irányítják a Szent Imre Kórházat, az eddigi főigazgató Bedrosié Róbert nyugdíjba megy, közölte az egészségügyi miniszter. Az intézményt Járai Zoltán vezeti megbízott igazgatóként, az orvosigazgatói feladatokat Kerkovics András látja el. Már több mint 2,3 milliárd forintba került a Covid idején beszerzett lélegeztetőgépek raktárköltsége, közölte a külügyminisztérium az RTL híradóval. 28 céggel kötött szerződést a Szijjártó Péter vezette tárca mintegy 300 milliárd forintért. A gépek jelentős részét sohasem használták. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Hozzátette, Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények legyenek. Metzser Tamás lett az új országos rendőrfőkapitány. A rendőrdandártábornokot, a Heves-Vár megyei rendőrfőkapitányság vezetőjét bízta meg a feladattal a miniszterelnök. Balogh János rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízása ezzel egyidejűleg megszűnt. Elalvás okozhatta a két péntek hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják, közben azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán történt balesetek ügyében. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalom terhelése tekintettel rendelte el. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis, bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének négy jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látható a Szépművészeti Múzeumban.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kellemes nyári idő lesz néhol záporokkal. Lecserélik a titkos szolgálatok vezetőit. Országszerte tartanak a könyvheti programok. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői posztjára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a Köztelevízió átalakítását és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bizalomvesztéssel indokolta Szabó Csaba menesztését. A tárca vezető közösségi oldalán azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár is várja a látogatókat a 97. ünnepi könyvhétre. Az intézmény standjánál ma és holnap 30%-os ünnepi kedvezménnyel lehet beiratkozni a könyvtárba, vagy megújítani a tagságot. Ezen kívül ma délután 3 órakor megtartják a hagyományos olvasási rekordkísérletet, amelyhez Tóth Vera énekesnő, Makranci Zalán színész és Steigerwald Krisztián generációkutató is csatlakozik. A nagy színpadnál saját könyvvel várnak minden érdeklődőt, majd egy adott pillanatban mindenki egyszerre hangosan olvas fel. Megújul a MÁV Plusz alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni, az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatott, a frissítéssel részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat. A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják, Vukovi Judit vagyok. Egy óránk van még hátra, amelyben szó lesz arról, hogy fizetési haladékot kapott a főváros. Ősszel kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása, és szó lesz arról is, hogy mi lesz a korábbi kulturális minisztérium antikvútoraival.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytassuk friss fővárosi hírekkel itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A kormány döntött a kórházi klímákra szánt összegről, a babaváró és diákhitelek kamatstopjáról, és arról, hogy a közintézményekből eltávolítják az úgynevezett nemzeti hitvallást. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy 3,4 milliárd forintot ad a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására, és általában elrendelte a felkészülést a várható kánikula helyzetre. Megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását és tárgyalták a vagyonadó szabályozás első tervezetét. Júliusban hagyhatja jóvá az uniós tanács Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Újvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte, a testület megkezdi a benyújtott terv hivatalos értékelésének folyamatát. A terv a korrupció ellenes és átláthatósági intézkedések mellett beruházási elemeket is tartalmaz. Csökkentette számos lakossági állampapír kamatát az államadósságkezelő központ, a legtöbb konstrukciónál 0,5%-kal lesz kisebb a kamat. Májusban a várt emelkedés helyett 1,8%-ra mérséklődött az infláció éves összevetésben, áprilishoz képest nem változtak az árak. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Emelkednek a biztonsági üzemanyag tartalékok értékesítés és nagykereskedelmi árai egy miniszteri rendelet szerint. A portfólió arra hívta fel a figyelmet, hogy a gazdasági és energetikai miniszter rendeletével a kormány a piaci folyamatokhoz szeretné igazítani az árakat, így mérsékelve a stratégiai tartalékok későbbi visszapótlásából származó pénzügyi veszteségeket. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot.
0: Budapesti híreket hallottak.

Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. A jelzálog hitelek referencia kamat stopja szeptember 30-áig marad érvényben a kormány törvényjavaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamat stop nem tartható fenn. A tárcavezető jelezte, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget fognak kidolgozni. Hatályba lépett a devizahitelesek ügyét segítő törvény, miután megjelent a magyar közlönyben. Eszerint felfüggesztik a devizahiteles pereket és végrehajtásokat, amik felülvizsgálják a fogyasztói szerződéseket. Megkezdte a tankönyv ellátási rendszer átalakítását a kormány, de az oktatási miniszter szerint a teljesen szabad tankönyvválasztás hosszabb időt vesz igénybe. Lannert Judit a közösségi oldalán arról írt, első lépésként nyilvános felhívást tettek közzé, hogy a tankönyvkínálat új kiadványokkal, speciális tanulást támogató tartalmakkal bővülhessen. Szerkezeti hiba miatt visszabontják az új Mohácsi híd egy

egyik betonelemét, a hídhoz vezető út egyik felüljárójának tartó pillérénél betonozási hiba történt. A kivitelező Duna Aszfalt ZRT szerint az alvállalkozó követett el hibát. Hőtlenkezelés miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a túlárazottnak tartott nyuszi motorok ügyében a szociális és családügyi miniszter. A tárca szerint a kis motorokat a valós piaci ár háromszorosáért rendelték meg Balási Gyula cégétől. Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség hűtlenkezelés és más bűncselekmények miatt. A vádhatóság szerint Bíró Ferenc Pál 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott, Bíró Ferenc Pál szerint az eljárások politikai színezetű korrupciós ügyek. Megújul a hajógyári szigetre vezető Óbudai K-híd. A Budapest közút elindította a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást. Sikeres lebonyolítás esetén a munkálatok 2026 őszén elindulhatnak, és várhatóan 2027-re fejeződnek be. Szűcs Brigitta mentőtiszt lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. A megújulásra hivatkozva ezt Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató jelentette be. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Mai utolsó fővárosi hírblokkunk következik itt a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsorában. Október 15-éig kapott fizetési haladékot a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, és egyeztetés indul a pénzügyi helyzetről Budapest és a kormány között, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Azután született döntés, hogy Karácsony Gergely a napokban arról beszélt, a főváros a jövő héten fizetésképtelenné válhat. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Legkorábban szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása, közölte a kormányfő. Magyar Péter azt is hozzátette, a tervek szerint október végéig elfogadhatják a törvényt a vagyonadóról, és 2027-től már beépülhet a költségvetésbe az ebből befolyó összeg, ami évente 300-600 milliárd forint. Ebből a pénzből fedeznék 2 millió ember SZIA csökkentését. Napokon belül benyújtja a kormány a vagyonvisszaszerzési hivatalra vonatkozó törvényjavaslatot is. Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, jelentette be az energetikai miniszter. A támogatásra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. Kapitány István közösségi oldalán azt mondta, érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. Visszabiszik az Iparművészeti Múzeumba a Kulturális Minisztériumban talált antik bútorokat. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár videójában úgy fogalmazott, ami a múzeumból jött, annak inkább a múzeumban a helye. Jelentős 200 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2025-ös évet is a MOHU. A cég 450 milliárd forint körüli árbevétele valamekkora növekedést mutatott, de már az anyag jellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál. 10 óra lesz rövidesen, jöjjenek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ér. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok, Vukov Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetések a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Papagéno Klasszik 2026. június 13-ai adása a legfrissebb hírek után már is kezdődik. A Papagéno Klasszik mai adása is nagyon sok izgalmas beszélgetést tartogat. Az első órában a vendég lesz dr. Farkas László, aki a Sándor György a zongora játékról mozgás hangzás kifejezés című könyvnek a fordítója. A világhírű zongora művész és tanár Sándor György könyve közérthetően, mégis minden fontos részletre kiterjedően tárgyalja a zongorázás valamennyi aspektusát, az anatómiai törvényszerűségektől kezdve a helyes gyakorláson át, a koncertezéssel és felvételkészítéssel járó stressz kezeléséig. De vendég lesz még a Papagéno Klasszik első órájában Bodor Johanna, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Magyar Színházi Társaság elnöke. A színházi szakma hangja, együttműködésről és jövőképről fogunk beszélgetni, hiszen az elmúlt hetekben több olyan esemény is történt a magyar színházi életben, amely sokak szerint új fejezetet nyithat a szakmán belüli párbeszédben. Bodor Johannával, a Magyar Színházi Társaság elnökével arról beszélgetünk, valóban közelednek-e egymáshoz a korábbi szemben álló szakmai álláspontok, és milyen jövőt képzel el a magyar színházi élet számára. De természetesen a heti hír összefoglaló is jelentkezik. Megszüntette a Zeneakadémia Almási Tóth András jogviszonyát, illetve Lakos Nóra és Moldovai Katalin is az Európai Filmakadémia tagja lett. A Papagéno Klasszik második órájában elsőként G. Horváth László hegedűművész, az Anime Muzicé Kamarazenekar művészeti vezetője szólal meg. Magyarország élvonalbeli együttese az Anime Muzicé Kamarazenekar újabb hagyományteremtő kezdeményezést álmodott meg. Június 19-e és 21-e között rendezik meg az első Anima napokat az Óbudai Társaskörben hazai kamara együttesek, zenekarok, neves művészek és előadók részvételével. Valamint Zsoldos Dávid, a Papagéno vezetője, a Magyar Zenei Tanács elnöke is a vendég lesz. A magyar zenei élet szereplői régóta beszélnek a változás szükségességéről, finanszírozási kérdésekről, az utánpótlás helyzetéről, a közönség építés kihívásairól, vagy éppen a kulturális intézményrendszer jövőjéről. Most úgy tűnik, egy széleskörű szakmai egyeztetés indult el a Magyar Zenei Tanács kezdeményezésére, amelynek célja a zenei élet megújításának előkészítése. Erről fogunk beszélgetni. A Papagéno Klasszikban pedig a heti hír összefoglaló második részében többek között elhangzik, hogy Pokorni Lia és Luther Imre kapta az első Kálói Molnár Péter díjat, illetve elkezdődött az idén 20 éves Budapesti Wagner Napok programsorozata is. Tartsanak velünk!
0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes nyári idő lesz néhoz záporokkal. Hivatalos jegyzékben vállalta az ukrán kormány a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását. Tenerifén ért véget a pápa spanyolországi útja. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatában közölte. A fejezet csoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában, a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig. Hivatalossá vált a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól szóló megállapodás Magyarország és Ukrajna között, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a vállalások teljesítése Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának feltétele, amit az Európai Bizottság és az Európai Tanács is ellenőrizni fog. Iráni drónokat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosnál. Közlésük szerint a drónok a szoroson áthaladó hajókat vették célba, és a művelet után akadálytalanná vált a forgalom. Donald Trump amerikai elnök a hét elején közölte, hogy segítséget nyújtanak azoknak a tartályhajóknak és kereskedelmi hajóknak, amelyekre nem vonatkozik az iráni kikötők elleni amerikai blokkád. Tenerifén zárta a spanyolországi apostoli útját 14. Leó pápa. Az egyházfő közel egy hetes látogatása utolsó állomásán a többi közt migránsokat befogadó központokban tett látogatást, ahol bevándorlókkal és a befogadó rendszer munkatársaival is találkozott. Hatalmas 20%-os árfolyam növekedéssel zárta első tőzsdei kereskedési napját a SpaceX részvénye. Ezzel a világ eddig is leggazdagabb embere Elon Musk egyben a világ első billiómosa is lett. Az űrkutatási vállalat alapítójának és fő részvényesének vagyona a tőzsdei sikerrel átlépte az 1000 milliárd dollárt. A nagyvállalkozó a céljairól úgy fogalmazott, nem csupán néhány asztronautát, hanem bárkit szeretne eljuttatni a Holdra, a Marsra és végül azon is túl. Mától lehet megnézni a MOME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit, a hallgatók munkáiban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, valamint a klímaválsággal összefüggő problémák is. A tárlat az Ugligeti úti kampusz különböző helyszínein, valamint Máté Erzsi színművész egykori villaházában látható június 20-áig. A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű. Hasonló, többnyire napos, koranyári idő valószínű a következő napokban is, délnyugaton futózáporokkal.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. június 13-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik mai adása is nagyon sok izgalmas beszélgetést tartogat. Az első órában a vendég lesz dr. Farkas László, aki a Sándor György a zongora játékról mozgás hangzás kifejezés című könyvnek a fordítója. A világhírű zongora művész és tanár Sándor György könyve közérthetően, mégis minden fontos részletre kiterjedően tárgyalja a zongorázás valamennyi aspektusát, az anatómiai törvényszerűségektől kezdve a helyes gyakorláson át, a koncertezéssel és felvételkészítéssel járó stressz kezeléséig. De vendég lesz még a Papagéno Klasszik első órájában Bodor Johanna, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Magyar Színházi Társaság elnöke. A színházi szakma hangja, együttműködésről és jövőképről fogunk beszélgetni, hiszen az elmúlt hetekben több olyan esemény is történt a magyar színházi életben, amely sokak szerint új fejezetet nyithat a szakmán belüli párbeszédben. Bodor Johannával, a Magyar Színházi Társaság elnökével arról beszélgetünk, valóban közelednek-e egymáshoz a korábbi szemben álló szakmai álláspontok, és milyen jövőt képzel el a magyar színházi élet számára. De természetesen a heti hír összefoglaló is jelentkezik. Megszüntette a Zeneakadémia Almási Tóth András jogviszonyát, illetve Lakos Nóra és Moldovai Katalin is az Európai Film Akadémia tagja lett. A Papagéno Klasszik második órájában elsőként G. Horváth László hegedűművész, az Anime Muzicé Kamarazenekar művészeti vezetője szólal meg. Magyarország élvonalbeli együttese, az Anime Muzicé Kamarazenekar újabb hagyományteremtő kezdeményezést álmodott meg. Június 19-e és 21-e között rendezik meg az első Anima napokat az Óbudai Társaskörben hazai kamara együttesek, zenekarok, neves művészek és előadók részvételével. Valamint Zsoldos Dávid, a Papagéno vezetője, a Magyar Zenei Tanács elnöke is a vendég lesz. A magyar zenei élet szereplői régóta beszélnek a változás szükségességéről, finanszírozási kérdésekről, az utánpótlás helyzetéről, a közönség építés kihívásairól, vagy éppen a kulturális intézményrendszer jövőjéről. Most úgy tűnik, egy széleskörű szakmai egyeztetés indult el a Magyar Zenei Tanács kezdeményezésére, amelynek célja a zenei élet megújításának előkészítése. Erről fogunk beszélgetni. A Papagéno Klasszikban pedig a heti hír összefoglaló második részében többek között elhangzik, hogy Pokorni Lia és Luther Imre kapta az első Kálói Molnár Péter díjat, illetve elkezdődött az idén 20 éves Budapesti Wagner Napok programsorozata is. Néhány percen belül dr. Farkas László lesz a vendégem. Sándor György nevét Bartók harmadik zongora versenyének ősbemutatója révén a magyar muzsikusok többnyire ismerik. Személyéről, előadó művészi világkarrierjéről, írói tevékenységéről, tanári működéséről, bár fellelhető némi anyag a világhálón, azonban elég nehéz tudomást szerezni. Dr. Farkas Lászlónak köszönhetően Sándor György zongora művész, egykori Bartók tanítvány, New Yorkban megjelent átfogó zongora metodika könyve, a zongora játékról mozgás hangzás kifejezés című könyv már magyar nyelven is elérhető. A vendégem dr. Farkas László, a könyv fordítója. Hamarosan ezt a beszélgetést hallhatják.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Farkas Lászlót, a Sándor György a zongorajátékról mozgás-hangzás kifejezés című könyvfordítóját. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is üdvözlöm, és én is köszönöm. Hát a sikerül jót beszélgetnünk.
1: Én biztos vagyok benne. Sándor György nevét Bartók harmadik zongoraversenyének ősbemutatója révén én azt gondolom, hogy a magyar muzsikusok, illetve zenekedvelők többnyire ismerik. Személyéről előadó művészi világkarrier írói tevékenységéről, vagy tanári működéséről viszont már nehéz tudomást szerezni, vagy egy picit kutatni kell. Viszont most önnek köszönhetően Sándor György zongoraművész, egykori Bartók tanítvány New Yorkban megjelent átfogó zongora metodika könyve már magyar nyelven is elérhető. Erről fogunk beszélgetni, erről a folyamatról, illetve a könyvről. Ön mikor találkozott először Sándor Györgynek a nevével, illetve mi volt az, ami megfogta önt a zongoraművészben?
2: Sándor Györgyről én sokat nem tudtam korábban, ha bár az is igaz, hogy valamikor a 70-es években, ha jól emlékszem, vagy talán még korábban járt Magyarországon, és én hallottam is, hogy zongorázni a Zeneakadémián, és éppen a Bartók harmadik zongoraversenyét játszotta. De ezen kívül én túl sokat nem tudtam róla, tulajdonképpen véletlenül találtam meg, a véletlen az úgy adódott, hogy én nem vagyok zenész, én fizikus vagyok, és ilyen minőségében Németországban dolgoztam, ösztöndíjat is kaptam, és nagyon ráérősek voltak a hétvégéim. Mit csinál az ember ilyenkor? Kirándul, múzeumban megy, olvas. Nagyon sokszor elmentem egy-egy könyvesboltban megnézni, hogy milyen kiadványok vannak Németországban, leginkább Nyugat-Németországban, melyek nálunk nem nagyon voltak ismerős dolgok. És így egy ilyen alkalommal tulajdonképpen egy szórólapot találtam, vagy egy kis ismertetőt Sándor Györgynek erről a könyvéről, ami nagyon megragadta a figyelmemet, mert én évek óta küszködtem azon, hogy nem tudok úgy zongorázni, mint ahogy szeretnék. Elolvastam ezt az ismertetőt a könyvről, és azt mondtam, hogy végre megvan, hát ha meg fogom tudni, hogy hogy kell zongoráznom, miért nem tudok úgy zongorázni, és hát ha még fogok is úgy tudni zongorázni, ahogy én szeretnék, és valamiért úgy éreztem, hogy meg lenne hozzá a képességem. Szóval tulajdonképpen egy véletlen juttatott ehhez a könyvhöz, és az az önző szempont, hogy én nagyon szerettem volna jobban zongorázni, mint ahogy tudok.
1: Most egy picit előre szaladunk, aztán vissza a könyvhöz. Sikerült úgy megtanulni a zongorázni, ahogy szeretett volna?
2: Ilyenkor egyszerűen azt kell mondanom, és azt szoktam mondani, hogy most már tudom, hogy hogy kell. Én nem tudok azért még úgy zongorázni, valószínűleg előbb kellett volna megtanulnom. De tudom, hogy hogy kéne, tudom, hogy mi a hibám, tudom, hogy miért nem tudok úgy, de már elmúlt az az idő, hogy én ezen nagyon segíteni tud.
1: Saját örömére viszont szeret zongorázni.
2: Én csak a saját örömömre szoktam zongorázni, és ezt azért nem mondtam, mert azért nekem van zenei múltam, én a konzervatóriumot elvégeztem. Én konzervatóriumba jártam, és ott nagyon kitűnő tanáraim voltak, és a zene igazából végigkísérte az egész életemet. Úgyhogy annak ellenére, hogy nem vagyok, és nem lettem profi zenész, azért, hogy is mondjam, vannak elég komoly a szokásos vagy általánosnál talán több zenei ismereteim. Köszönhetek néhány kiváló tanárnak, akikkel volt szerencsém megismerni. Meg is mondom a nevüket.
1: Rendben.
2: Három tanár tudok kiemelni az én múltamból. Gergely Ferenc, akitől orgonálni tanultam. Soproni József és Sugár Rezső, akik től szólfést összhangzattan tanultam, és borzasztó nagy hatással voltak aztán a későbbi életemre, illetve a zenei felfogásomra és ismereteimre.
1: Ez a könyv kezébe került, elolvasta, rengeteg mindent tanult belőle, inspirálódott belőle. Na de mikor jön utána az a gondolat, hogy ezt meg kellene jelentetni Magyarországon, illetve kik voltak azok, akik esetleg segítettek ebben, vagy segítették önt, hogy ez a mű tényleg elkészül, és most már bárki számára elérhetővé váljon magyar nyelven is.
2: A könyvet én Németországban nem tudtam elolvasni, mert ugye csak ezt a szórólapot találtam, megrendeltem, cserélni kellett volna Amerikából vagy Angliából, pénzem sem nagyon volt, de elhatároztam, hogy mielőtt hazamegyek, én ezt a könyvet megszerzem otthon, mert tudtam, hogy a Széchenyi könyvtárban meg kell lenni, mert ugye ott minden hungarikumot gyűjtenek, úgyhogy sikerült a Széchenyi könyvtárban megszereznem, elolvastam a könyvet, és annyira tetszett, hogy akkor gondoltam csak igazán először arra, hogy ez valószínűleg nem csak nekem jó az a könyv, hanem ezt az egész, mondjuk így zongorista társadalom hasznosítani tudja, és akkor határoztam el, hogy le kéne fordítanom, nem csak elolvasni, lefordítani, kiadatni, ha lehet, mert ez a könyv annyira jó, hogy biztos, hogy megéri. Voltak aztán segítségemre néhányan, Prunyi Ilonát kell megemlítenem, nem tudom egyébként, hogy hogy kerültem hozzá, de Prunyi Ilona nagyon párcugolta aztán a könyvnek a megjelenését. Ő volt talán a legelső és az egyetlen, aki ezt igazából a kezdetektől fogva nagyon, nagyon méltányolta és segítette. Kaptam is tőle egy ajánló levelet, ugye több helyen már megjelent ismertetés a könyvről, és mindenütt benne van, hogy a könyv Prunyi Ilona ajánlásával és Würz Klára előszavával jelent meg. Na most ez tényleg igaz, csak aki a kezébe veszi a könyvet, az nem fogja megtalálni a Prunyi Ilonának az ajánlását, ugyanis valamiért nem került be a könyve. Használtam Prunyi Ilona ajánlását, mert megpályáztam egy NKA támogatást, és abba a kérvénybe beleírtam a Prunyi Ilonának az ajánlását. És mivel ez nincs benne a könyvben, nem tudom, hogy megtehetem azt, hogy ezt a pár sort
1: mindenképpen
2: felolvasom, hogy pótoljam azt, ami esetleg a könyvből hiányzik.
1: Mert mindenképpen.
2: Prunyi Ilona röviden a következőket írta. Most szó szerint idézem.
1: Rendben.
2: Rendkívül szakmai örömöt és egyetértést jelentett számomra Sándor György könyve Farkas László fordításában. Bár ő fizikus, kivételes zongor és zenei iránti érzékkel szakmailag korrekten közvetítette Sándor György tanácsait, amelyek véleményem szerint nélkülözhetetlenek a tudatos minőségi hangszerkezelés fejlesztésében. 52 éves pályán minden tapasztalatával állok egy kiváló és hasznos könyv megjelentetése mellé, támogatást kérve. Na, ezt írta nekem Prunyi Ilona.
1: És ez milyen gyönyörűen hangzott, és akkor itt menjünk is abba bele, hogy mik voltak Sándor Györgynek az ajánlásai. Mit mond ő? Mit található ebben a könyvben is? Persze mindent nem fogunk tudni elmondani, hanem azt kérjük, hogy mindenki vegye a kezébe és olvassa el, és egyébként akár a Rózsavölgyi Szalonban, vagy a Magyar Zeneházában is megtalálható.
2: Nem akarom elhárítani a választ, de
1: igen,
2: a legjobb választ tulajdonképpen azt találja meg, hogy kezébe veszi a könyvet, és elolvassa Würz Klárának az előszavát. Abban minden benne van, nagyon pontosan, nagyon precízen, és nagyon szépen foglalja össze azt, hogy ebben a könyvben mi van, miért fontos, miért kell, miért jó, és miért ajánlja tulajdonképpen a zongoristáknak, a növendékeknek és a tanároknak. Ennél többet vagy jobbat nem tudok mondani, persze ehhez el kell olvasni Würz Klára ajánlását.
1: Így van.
2: De azért, hogy én is tegyek hozzá valamit, Sándor Györgytől volt vele egyszer egy interjú, megjelent a Muzsikában valamikor a 90 éves születésnapján, és abban Sándor György is megírta, hogy sok mindent meg lehet tanítani. Nagyon fontos a jó technika a zongorázásnál, de nem elsődleges cél. Mindent meg lehet tanítani az egy zongoristának, egyet nem, a tehetséget. Tehát akinek van tehetsége, valamennyi tehetsége, az bizonyos szintig mindenképpen el lehet juttatni, hogy egy olyan szintig, hogy jól tudjon zongorázni, és a technika nem öncél, hanem a technika csak azért kell, hogy a technika ne akadályozza a zenei kifejezésnek a minőségét. Igazából talán ez a lényege is a könyvnek, hogy nem a technikai tökéletesség a fontos, hanem az a fontos, hogy a technika az a zenei kifejezésnek a szolgálatába álljon, és ezt a fajta technikát, kéztartást, mindenfajta koordinációt, mozgást, ezt meg lehet tanítani mindenkinek.
1: Az jutott még közbe eszembe, hogy Sándor György ugye Bartók Bélának a tanítványa volt, rengeteg darabját ő mutatta be, készített átiratokat, és aztán Bartók Béla élete vége felé ugye a szoros barátságban is volt vele. Bármiben visszautal-e a könyvben Bartók Bélára, vagy van-e olyan, amiben megemlíti őt, hogy mondjuk tőle mit tanult, és utána ő mit ültetett át a saját életébe?
2: hirtelen egy dolog jut eszembe, van a könyvben egy olyan fejezet, ami azzal foglalkozik, hogy számít-e a nemzetiség vagy a nyelv. És itt hivatkozik Bartókra, például éppen a harmadik zongoraversenynek a pápas hirtelenjében, nem tudom melyik részére, ahol azt mondja, hogy nyilván ezt a pontozott ritmust másképp játssza el egy magyar anyanyelvű, egy magyar nemzetiségű ember, mint egy francia, mert más a dikció, más a nyelv, és ez megmutatkozik a zenében, és itt is Bartókra hivatkozik, és az ő példáján mutatja be például, hogy mennyire fontos, hogy mi van a zene mögött, milyen anyanyelv, és a zenei nyelv, és az anyanyelv az hogy függ össze egymással.
1: Ugye Bartóknál mindig az elő szokott jönni, hogyha egy magyar zenész vagy egy magyar zenekar játsza, akkor az ott valahogy más, mintha egy külföldi zenekar.
2: Sándor Győr nem állítja, hogy más nem tudja jól eljátszani. Inkább azt mondja, hogy el lehet játszani sokféleképpen, de egy magyar anyanyelvű valószínűleg másképp játsza el. De nem tiltakozik azzal, nem állítja, hogy egyetlen egy előadási mód lehetséges.
1: Az jutott még eszembe, hogy ugye május végén jelent meg ez a könyv, tehát a zongorajátékról mozgás-hangzás kifejezés című könyv, és hogy ennek lesz-e valamilyen bemutatója, valamilyen esemény kapcsolódik-e majd ahhoz, hogy megjelent ez a könyv?
2: Az az igazság, hogy terve van véve, de konkrétum még nincs. Tehát tulajdonképpen én nagyon szeretném, ha lenne valahol egy könyvbemutató, de most ez úgy tűnik ez a dolog, hogy ez már a nyáron nem igen fog összejönni, talán nem is érdemes és itt a uborka szezon idején, hanem inkább a tanév kezdetén. A Zeneakadémiáról már kaptam olyan ígéretet, hogy ők biztosítanak ehhez teret, helyet, de konkrétan még semmifajta megegyezés nincsen, de valószínűleg ez be fog következni, meg fog történni még az ősz folyamán, vagy a nyár végén.
1: De ha ez így lesz, arról pedig mi fogunk beszámolni majd a hallgatóknak, és meghívjuk majd őket természetesen erre az eseményre. Ez a könyv mindenkinek ajánlott, tehát aki csak mondjuk most szeretne akár felnőttként, vagy nem profiként elkezdeni zongorázni, vagy ez kifejezetten azoknak ajánlott, akik ezt magas szinten szeretnék űzni.
2: Nem, mindenkinek igazából, most nagyon furcsa, hogy ezt mondom, de tényleg nagyon fontos a kezdet. Tehát el lehet rontani technikával, megtörténhet olyan rossz beidegződés egy tanulónál, amit aztán nagyon nehéz kijavítani, és nagyon nehéz megszabadulni tőle. Prunyi Ironától tudom, hogy neki rengeteg olyan tanítványa van, akit ő segített át mindenfajta technikai nehézségen, mert izomgörcsöt kaptak, inhüvelygyulladást kap, és ezerféle ilyen nehézség abból adódott, hogy nem megfelelő technikával játszottak. Na most ez akkor fontos a kezdőknek, de ugye én tudok komoly zongoraművészekről, akiknek később akadtak problémái. Ha jól tudom, még Vásári Tamásnak is volt egyszer valamelyik ujjával problémája, amit aztán valahogy leküzdött, már nem tudom pontosan milyen módon, vagy ha jól emlékszem, Solymos Péter, ő is igazából technikai gondokkal küzdködött, és azért sok bajt okozott neki, és nagyon akadályozta a művészi pályáját. Amit még nagyon ajánlok, hát a tanároknak. A tanároknak tudni kell, hogy mit kell tanítani a övedéknek. Tehát egy kezdő növendéknek is jó, egy tanárnak is jó, és egy befutott művésznek is jó, vagy éppen pályája kezdetén lévő művésznek.
1: Most tehát, amiről beszéltünk, és az a könyv, amelyet érdemes a kezükbe venniük, teljesen mindegy, hogy már elkezdtek zongorázni, vagy el szeretnének kezdeni, és amatőrök vagy profik mindenkinek fog adni ez a könyv. Sándor György a zongorajátékról mozgás, hangzás, kifejezés, ez megjelent ez a könyv. Önnek pedig köszönjük, hogy vette a fáradtságot, az időt és az energiát, hogy lefordította ezt a könyvet, amely most már magyarul is elérhető.
2: Hát nagyon remélem, hogy hasznos dolog történt.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
2: Én is köszönöm szépen. Minden jót, viszonthallásra.
1: Az elmúlt percekben dr. Farkas Lászlót hallhatták, a Sándor György a zongorajátékról mozgás, hangzás, kifejezés című könyv fordítóját.
0: Következik Friedrich Chopin, Desdur keringő. Opus 64, numero 1. Zongorán közreműködik Hegedűs Endre.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje, hogy belekezdjünk a heti hírösszefoglaló első részébe. Megszüntette a Zeneakadémia Almási Tóth András jogviszonyát. Az idei végzős operaénekes hallgatók tanulmányait lezáró operavizsga próba folyamata során olyan szabályszegésekre derült fény a rendezői koncepció és annak megvalósítása kapcsán, amelyeket a Zeneakadémia nem tolerál és amelyek nem összeegyeztethetőek az egyetem szellemiségével és eljárásrendjeivel. Tette közzé a Zeneakadémia, és amelyek nem összeegyeztethetőek az egyetem szellemiségével és eljárásrendjeivel. Tette közzé a Zeneakadémia. Az intézmény azok után

animáció idén is meghatározó szereplője az Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztiválnak. Magyarország 7 pitch projekttel, 5 versenyprogramba válogatott alkotással és Magyar Animációs Producer Szövetség által működtetett nemzeti standdal képviselteti magát a világ legrangosabb animációs seregszemléjén, tovább erősítve a hazai szakma nemzetközi jelenlétét. A magyar jelenlét rangját emeli, hogy Orosz Anna Ida, a Nemzeti Filmintézet kutatója, animációs filmtörténész, a Contrachamp szekció zsűriében foglal helyet. És amivel folytatjuk, de még mindig a film világából, hogy Lakos Nóra és Moldovai Katalin is az Európai Filmakadémia tagja lett. Nyilvánosságra hozta új tagjait az Európai Filmakadémia. A szervezethez 50 országból 640 neves filmes szakember csatlakozott, akik így szavazhatnak az európai filmdíjakra és tagságuk révén hozzájárulhatnak az európai filmművészet támogatásához. A szervezet 11 magyar taggal bűvült, köztük van Demeter Éva forgalmazó, Illés László rendező, Klingl Béla vizuális effektusokért felelős szakember, Lakos Nóra rendező, Moldovai Katalin rendező, Ördög Zsófia vágó, Sümegi Klaudia producer, Szász Attila rendező, Szászi Petra rendező, Takács Zalán színész és Topolánszki Iván Tamás rendező is. Magyar színészekkel forgat filmet Budapesten a Bahár Pás iráni svéd rendező, még mindig a filmek világából. A történet egyetlen látszólag egyszerű helyzetből építkezik. Egy stockholmi luxusszálloda liftjében 4 idegen szorul össze. Egy izraeli nő, egy palesztin nő, egy görög macsó és egy svéd pincér kénytelen egymás társaságában tölteni az időt. A bezártság olyan témákat hoz felszínre, mint a vallás, a bűn, az identitás, a történelmi örökség és a Földhöz való viszony. A Ki ölte meg Jézust című fekete komédia magyar szereplő gárdájában Papa Dimitri Atina, Trokán Nóra, Szabó Kimmel Tamás és Hauman Máté látható. A film társ ötletgazdája és producere Turán Eszter. És amivel zárjuk a heti hír összefoglaló első részét, hogy utoljára 31 éve árverezett Modigliani akt került kalapács alá júniusban Londonban. Amedeo Modigliani olasz származású, de életeg legnagyobb részét Párizsban élt festő és szobrásznak nagyjából 300 alkotását tartja számon a művészettörténet, és ezek között mindössze 31 nehány női akt van, mégis a közvélekedésben a művész leginkább úgy él, mint aki ennek a műfajnak volt az egyik legnagyobb mestere. A Sotheby's június 24-i londoni árverésén egy Modigliani akt lesz az este alig, ha nem egyik legnagyobb érdeklődéssel várt sztárja. Az 1917-ben készült 91x59 cm-es ülő akt nyaklánccal című vászonért a ház legalább 45 millió fontot remél majd kapni. A heti hír összefoglaló után pedig már is Bodor Johanna lesz a vendégem, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Magyar Színházi Társaság elnöke. Az elmúlt hetekben több olyan esemény is történt a magyar színházi életben, amely sokak szerint új fejezetet nyithat a szakmán belüli párbeszédben. Májusban több mint 60 szervezet részvételével zajlott egy széleskörű szakmai egyeztető fórum, ahol a résztvevők a kulturális finanszírozástól az életpálya modelleken át a szakmai autonómiáig számos kérdésről beszéltek.

0: Apogénó Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Bodor Johannát, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját, a Magyar Színházi Társaság elnökét. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm szépen, hogy meghívtak, köszönöm, hogy itt lehettek, és üdvözlöm a hallgatókat szeretettel és tisztelettel.
1: A színházi szakmáról fogunk beszélgetni, és arról, hogy talán újra van hangja, azt hiszem mondhatom ezt így, hiszen az elmúlt hetekben több olyan esemény is történt a magyar színházi életben, amely sokak szerint új fejezetet nyithat a szakmán belüli párbeszédben. Májusban ugye csaknem 60 szervezet részvételével zajlott egy széleskörű szakmai egyeztető fórum, ahol a résztvevők a kulturális finanszírozástól, az életpályamodelleken át a szakmai autonómiáig számos kérdésről beszéltek, majd aztán néhány nappal később ugye a Magyar Teátrumi Társaságnak a közgyűlése is volt, ahol ők is szintén hangsúlyozták, hogy a szakma közös ügyeiben együttműködésre és közös fellépésre van szükség. Szóval beszélgessünk arról, hogy valóban közelednek-e egymáshoz a korábban szemben álló szakmai álláspontok, és hogy vajon milyen jövőt képzel el a magyar színházi élet számára. A fórum után ugye rengeteg interjú jelent meg, illetve cikk is, és azt mondta, hogy ne egymásról, hanem egymással beszélgessünk. Miért?
2: Na ez a lényeg. Tehát a Magyar Színházi Társaság egy saját maga által eldöntött úton indult el. A célunk az volt, hogy különböző szervezetek, intézmények és szakmai közösségek tudására épít olyan javaslatcsomag formálódjon, mely széles szakmai támogatottsággal rendelkezik, és érdemi alapot jelentett a döntéshozókkal folytatott jövőbeni párbeszédhez. Tehát a lényeg az, hogy a Magyar Színházi Társaság, mely egyébként országunk 77 éve létező ernyőszervezete, intézményeket foglal magába és érdekképviselettel foglalkozik, tehát ez a társaság eldöntötte, hogy a számos tapasztalatot felhasználva, az elmúlt éveknek a konklúzióit levonva, és a saját tudására és tapasztalat rendszerű, egyszerűen szellemileg és szellemi genetika, ha van ilyen, ott van a genetika, etikájában a tudás és a nyitottság és a szakmai értelembe vett gondoskodásnak a folyamatos szándéka, ezért mi azt csináltuk és ezt tesszük most is, ezért jött létre a fórum. Május 15-én mi szakmai szervezeteket hívtunk meg, előadó művészeti szakmai szervezeteket hívtunk meg, felajánlva azt a lehetőséget, hogy a jövőről és az elképzeléseikről számoljanak be. Az volt a célunk, és nagyon, nagyon nagy élmény volt mindenki számára, ez egy több mint 4 órás fórum volt. Egy picit korrigálok, 68 szervezet volt meghívva, és 28-an szólaltak fel, ebből adódik az, hogy 4 órán át tartott ez a bizonyos szakmai fórum, és a saját utunkat járva, a saját ízlésünk és tudásunk alapján dolgozunk nagyon sokat azon, hogy a magyar kulturális élet, főleg az előadó művészetre gondolok ebben a pillanatban, nem kihagyva, és nem azt gondolva, hogy a többi művészeti ág nem tartozik ide, hiszen egy egész ország kulturális életéről és reformjáról beszélhetünk, vagy erről van szó. Tehát mi azt gondoltuk, hogy ez a bizonyos szakmai egyeztető fórum az a pillanat, amikor egymást tudjuk meghallani, egymás javaslatait tudjuk meghallgatni, egymás tudására tudunk rácsodálkozni, és össze tudunk fogni azért, hogy egy lehetséges útvonalat jelöljünk ki, segítve a mostani kormányzatnak a munkáját a kulturális vonalon, abban, hogy szakmai alapú ismeretek, szakmai tapasztalatok alapján olyan utat, lehetséges utat javasoljunk, aminek köszönhetően számos lemaradásban ez az ország, mely tele van tehetséggel, és ötlettel, és tudással kibontakozhasson, és évek alatt, vagy akár hónapok alatt kiviruljon újra, és méltó legyen ahhoz, amilyen Magyarország tud lenni ebben a kérdésben. Magyar Színházi Társaság az elmúlt 16 évben eléggé sarokba lett szorítva, ugyanis a támogatások eléggé elmaradottak, tehát tulajdonképpen a Magyar Színházi Társaság állva maradt ebben a csodálatos harcban, mert hitét követte, elveit követte, ugye ez nagyon fontos, hogy a Magyar Színházi Társaság alapító okiratában is benne van az, hogy semmilyen szinten nem működhet politikai alapon. Viszont segítheti a politikát abban, hogy megfelelő döntéseket hozzon, nem a Magyar Színházi Társaság elnöksége hoz döntéseket, vagy javaslatokat, hanem ebben a pillanatban a Magyar Színházi Társaság 83 szervezettel rendelkezik, amiben számos szakmai szervezet is van, tehát nem csak színházak és társulatok, hanem például a Színházi Dramaturgok céhe, és még számos más ilyen szakmai szervezet, ami nagyon fontos. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 10 000 ember életével számol, illetve felelünk ezekért a csodálatos intézményekért, és várakozó listán 16 társulat vár arra, hogy beléphessen a Magyar Színházi Társaság Ernyő szervezetébe, mely Ernyő szervezet demokratikusan működik, és egyformán fontos benne a bábművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a kőszínház, a független színház. Tehát igen, lehet így gondolkodni, és ez az érzet ott volt ezen a fórumon május 30-án, ezt a visszajelzések egészen elképesztőek voltak, fantasztikusak voltak. A munkatársaim erejükön felül szervezték meg ezt az egészet, hiszen hangsúlyoztam, hogy nincs anyagi hátterünk ehhez valójában, tehát épp hogy szinten tudjuk tartani magunkat, és valahogy még azt is tudom mondani, még büszkék is vagyunk arra, hogy ilyen körülmények között egyszerűen a szakmát tisztelve, az előadó művészeti világot tisztelve, fontosnak tartva mindenkit, aki ebben dolgozik, ezt így végig tudjuk csinálni, és megyünk is tovább a következő fórumra. Egészen csodálatos az, ahogy a zeneművészekkel tudtunk kommunikálni, hiszen most egy olyan rádióban beszélek, ahol ez a fő vonal,
1: így van.
2: Tehát csak elmondom, hogy a Music Hungary Szövetség jelen volt ezen a május 10-i fórumon, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, SZIMA, tehát a Széchenyi Irodalmi Művészeti Akadémia zenei osztályának a képviselője Dínyes Dániel személyében, a Magyar Zenei Tanács, amely Zsoltos Dávid által vezette, és egyébként modul beszélgetésekbe is meghívtak ezeket csodálatos emberek, volt egy zeneszerzői közeg, ahol tovább folytattuk ezeket a beszélgetéseket, konstruktivitásról van szó, ötletekről van szó, a szituációk javításáról van szó, tehát egyszerűen csőre töltve dolgoznak az emberek a jövőn, nagyon bíznak abban, hogy ezek a szakmai értékek érvényesülni fognak a jövőben, hiszen az egész ország érdeke ez, az oktatástól, egyáltalán a kulturális életnek és a kulturált viselkedésnek, a kulturált kommunikációnak jött el az ideje, amiben természetesen mindenki a saját tudása szerint, jó értelembe vett önzősége szerint jelen tud lenni, és jelen kell, hogy legyen.
1: A találkozón ugye közel 60 szervezet vett részt, és volt-e olyan téma, amikor...
2: 68,
1: igen. Amikor azt érezte, hogy valóban elkezdődött valami új a szakmai párbeszédben, illetve volt-e olyan ügy, amelyben a teljes színházi szakma egyetértett?
2: Nagyon jó a kérdés, és nagyon szépen köszönöm. A fórum alatt folyamatosan jegyzeteltem én is, és a munkatársaim is. A fórumnak a tanulsága az volt, hogy számos közös olyan pont van, amiben igyekezve országos lefedettséget biztosítani, létre tudtunk hozni 16 munkacsoportot, tehát 16 témáról beszélek, tehát ez óriási, óriási tanulság, hogy mennyi mindenben tud a kőszínházi igazgató, a vidéki színházi igazgatóval, a független színházakat képviselő művésszel, a fiatal generáció, az idősebb generáció, nők, férfiak, akik mind szakemberek beszélek, egy asztalhoz tudnak ülni, egy adott témával tudnak foglalkozni. Most ebben a pillanatban a 16 munkacsoportban összesen nagyjából 100 szakember és művész dolgozik vele, hozzátéve ügyvédeket és egyéb szakmai rangos művészeket és kollégákat a szakmából. Tulajdonképpen ezen a fórumon az utolsó beszédemben jeleztem, hogy a beérkező, tehát az ott elhangzottak alapján és az írásban megkapott szövegek és javaslatok alapján komoly munkával és nagy felelősséggel nekiálltunk ezeket a munkacsoportokat kialakítani, ahol arra törekedtünk, hogy minden munkacsoportban több művészeti ág is jelen legyen, tehát a prózai színház, a táncművészet, a független szférából zeneművészet. Tehát nagyon-nagyon figyeltünk arra, hogy hát igen, szóval a demokrácia és a szabadság és az alkotói szabadságnak az első lépése ott kezdődik, hogy kommunikálunk egymással, és tisztelben tudjuk tartani egymás igényeit, miközben számos ponton, mint látja ebben az esetben is lehetett volna több, csak nem akartuk jobban megterhelni ezt a feladatot. Tehát 16 témában összetud ülni a művészvilág és a gazdasági szakemberek azért, hogy tanakodjanak, hogy hol vannak azok a közös pontok, amelyek egyébként lehetőséget adnak arra, hogy olyan szabályozás, olyan törvényjavaslat szülessen, olyan javaslatokat lehessen letenni az asztalra, amelyek megbízhatók éppen azért, mert ilyen módon születtek meg.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Bodor Johanna, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Magyar Színházi Társaság elnöke.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A színházi szakma hangja, együttműködésről és jövőképről beszélgetünk. Az elmúlt hetekben több olyan esemény is történt a magyar színházi életben, amely sokak szerint új fejezetet nyithat a szakmán belüli párbeszédben. Májusban több mint 60 szervezet részvételével zajlott egy széleskörű szakmai egyeztető fórum, ahol a résztvevők a kulturális finanszírozástól az életpálya modelleken át a szakmai autonómiáig számos kérdésről beszéltek. A szakma közös ügyeiben együttműködésre és közös fellépésre van szükség. A vendég Bodor Johanna, a Magyar Színházi Társaság elnöke, akivel arról beszélgetünk, valóban közelednek-e egymáshoz a korábban szemben álló szakmai álláspontok, és milyen jövőt képzel el a magyar színházi élet számára. Folytassuk a beszélgetést!
2: Nekem mindig eszembe jut, amikor a színházról van szó, hogy vidéki és a budapesti színházak, hogy vajon ezeknek a közös jövője hogyan alakulhat, és akkor ide behoznám azt is, hogy aki ezt az életpályát választja, hogy ő színész lesz, ez mit jelent neki a gyakorlatban, és mit jelenthet akár a jövőben egy pályakezdő, vagy éppen egy idősödő művész számára?
3: Nagyon jó a kérdés, ezt is nagyon szépen köszönöm. Tulajdonképpen a színházi világ asztalán, magyarországi asztalán hever ez a téma, tulajdonképpen több mint 20 éve. Az elmúlt évben elindult egy párbeszéd erről is. Mi is nagy erőkkel mozgósítottuk a szakmát, információkat, adatokat kértünk, tehát számos táblázatunk van, például ilyen, tehát az, hogy ki mióta dolgozik a szakmában, hol dolgozik, milyen körülmények között. Tehát elkezdtünk felkészülni arra, hogy ez a kérdés, ami szerintem az egész művészvilágot érinti, arra, hogy elinduljon egy munka, tehát legalább alapadatokkal tudjunk dolgozni. Nagyon sok szempontból nincsenek valódi nyilvántartások, ezért sokkal nehezebb dolgozni, és igen, az, hogy egy művész vállalja azt az életet, ami a vidéki színházakra jellemző. Szerintem hatalmas restancia van ebben is. Nagyon fontos, nem csak az a fontos, és a csak szót kérem idézőjelbe elképzelni, nem csak az a fontos, hogy egy vidéki színház milyen körülmények között, milyen anyagi körülmények között dolgozik, és hogyan tud alkotni benne minden művész, és milyen perspektívája van szakmailag egy művésznek, aki vállalja azt az életet. Tehát ez nagyon fontos, hogy milyen színvonalon teheti meg, és hogyan tudja szolgálni a szakmát a vidéki színházakban, de azt gondoljuk, hogy ilyen értelemben egyébként a közművelődésnek a szerepe is nagyon fontos. Minden egyes porcikája a vidéki világnak, ahol kultúra jelen tud lenni, nyilván voltak erre törekvések, de ebben sokkal több energiát lehet fektetni, sokkal több művész áll rendelkezésre, rosszot mondok, de tudással és tehetséggel, ahhoz, hogy az egész ország kulturális élettel színvonalas legyen, ahhoz ebbe energiát, figyelmet, rengeteg tiszteletet és szeretetet kell befektetni, persze szakmai tudás mellett és profizmus mellett. Tehát van restancia, és mindenki tudja, mindenki megértette, hogy ezek közösen kell foglalkozni, és meg kell emelni ezeket a lehetőségeinket, hiszen egész egyszerűen egész Magyarország arculata, kulturális arculata fejlődni tud ezáltal, és így gyűrűzünk oda, hogy nyilván a művészeti oktatásban is nagyon fontos szerepe lesz az oktatásnak, és ebben kell nyitni ezeket a lehetőségeket, meg kell hallgatni a tanárokat, professzorokat, oktatókat, akik nagy hivatalokat, tudattal végzik ezt a munkát ilyen-olyan körülmények között.
2: De ahhoz, hogy minden működjön, ugye a finanszírozás is elengedhetetlen, és hát szerintem ez az, ami már évek óta előkerül, a kulturális finanszírozás átalakítása. Ezzel kapcsolatosan jutottak-e valamilyen irányba, amely mellé elköteleződnének, vagy amelyre szükség lenne?
3: 16 munkacsoport egyike pont ezzel foglalkozik. Én nyilván látom a munkafolyamatnak bizonyos részeit. Nagyon izgalmas az a javaslatcsomag, ami készülődik. Ennél a TAO képzeletbeli asztalát, TAO finanszírozás kérdése, de a finanszírozásra van most a hangsúly. Ennél az asztalnál is nagyon változatos az összetétel. Nagyon fontos, hogy itt ugyanúgy szempont volt az, hogy minden típusú színházi vezető, gazdasági szakértő legyen jelen, és sokféle művészeti ágnak a reprezentánsa. Én azt gondolom, hogy hamarosan erről is lehet majd beszélni. Ugye ez a kérdés már évek óta foglalkoztatja a szakmát, és itt a lehetőség, hogy a szakma elmondhassa azt, hogy ő hogyan képzeli, ő mit gondol, de én személy szerint az egész Magyar Színházi Társaság nevében azt mondom, hogy mi arra jöttünk rá, hogy a párbeszéd, a szakmai párbeszéd a különböző szinteken, tehát szakembereknek a párbeszéde, akik az adott területhez nagyon értenek, ezen az úton lehet konszenzushoz eljutni, és a konszenzus önmagában már, hogy is mondjam, azt a bizalmat erősíti meg, hogy egy működőképes rendszer épülhet föl, mely átlátható, megbízható, áttekinthető, transzparens minden porcikájában, és nagyon szakmai alapon működik, nem megfeledkezve arról, hogy nyilván a művészeten belül például a kísérletezésnek muszáj helyet adni, mert eképpen tudnak megszületni új irányzatok, de közben a fenntarthatóság, a perspektíva, a kiszámíthatóság szempontjai tudják garantálni azt, hogy minőségi munka történjen, és a megbízhatóság és a bizalom minden mögött akkor lehetséges, hogyha a keretek nagyon világosak, nagyon tiszták, és egyet lehet érteni az alaptételekben, az alapszabályokban. Ez nagyon fontos, mert hogyha tudjuk egymásról, hogy mik a szempontok, és hogyha tudunk egyeztetni, akkor az egy nagy összefogást jelenthet, és nagy megértést jelenthet a szakmán belül és kifele is.
2: Amikor elvállalta a Magyar Színházi Társaság vezetését, akkor több helyen is mondta, hogy szeretné csökkenteni a szembenállást a szakmán belül. Most így egy év távlatából optimistább, vagy inkább realistább lett?
3: Ehhez a mondathoz, köszönöm, hogy ezt felhozta, ehhez a mondathoz még hozzátartozott egy megjegyzés, ami talán olvasható a sajtóban. Én azt úgy fejeztem ezt a mondatot, és kezdjük a munkát saját magunkban. Mindenki saját magában, tisztázzuk szépen, őszintén, saját magunkban, egyénileg és szervezetileg, hogy hol vannak azok a felelősségpontok, amelyekről el kell gondolkodni, mivel tartozunk egymásnak, és hogyan történik a munka akkor, hogyha nagyon becsületesen és nagyon alaposan végiggondolva dolgozunk azon, hogy egy adott szervezet a lehető legkorrektebbül és a legnyitottabban, és nagyon szakmai alapon működjön. A Magyar Színházi Társaság az elmúlt másfél, majdnem két évben egyrészt elvégezte az analízis feladatát, másrészt koncentrált, és mi már másfél évvel ezelőtt is elkezdtük azokat a témákat nyilvánosság elé vinni, amelyek szakmai alapú gondolkodásból fakadnak, és a szakmai szempontokat szolgálták. Ilyen volt a különböző bizottságok kialakítása, a pályázati rendszer, a támogatási rendszernek a kérdése, és egyebek. Ezeket direkt megnéztem. Az elmúlt másfél évben 11-szer beszéltünk arról, hogy véleményünk szerint a különböző bizottságok kialakítása, az igazgatói kinevezések, a pályázati rendszerek miért problémásak, és tettük ezt azért, mert az sem helyes, hogyha egy adott rendszerben ezek a hibák kontroll nélkül vagy visszajelzés nélkül tombolhatnak, hiszen akkor a felelősség még nagyobb, miért nem szóltunk, miért nem tettük szóvá, miért nem hívtuk fel a figyelmet. A szakma érdekében ezeket a mondatokat ki kell mondani, ki kellett mondani, és azt gondolom, hogy ezeket a témákat tárgyilagosan, nagyon tisztességesen és nagyon egyenesen fogalmaztuk meg. Ez azóta sem változott, és azóta is azt gondoljuk, hogy a munkán belül az a legfontosabb, hogy a korrektség, a tisztesség, az alkotói szabadságnak a tiszteletben tartása, ezek mind jelen legyenek akkor, amikor a művészettel kapcsolatban bármilyen döntés születik.
2: Az mst.org oldalon, egyébként a Magyar Színházi Társaságnak az oldalán nyomon követhetik, hogy mi minden történik, és hát most ugye egyre többször találkozik a szakma, és lesz ez így majd az Országos Színházi Találkozón is, amely ugye június 15-e és 21-e között lesz Debrecenben.
3: Igen, a Magyar Színházi Társaságnak a honlapja anyagi okokból rettenetesen, hogy is mondjam, szóval azért lenne mit kezdenünk azzal az oldallal. Sajnos egyáltalán nem volt a társaságnak pénze saját privát tudás alapon, amennyire értettünk ehhez. Szóval ez egyáltalán nem méltó a Magyar Színházi Társasághoz az a honlap, de legalább valóban az információk nagy részét és fő információkat ott el lehet olvasni az alapítókirattól kezdve a tagságlistán át. Egy csomó mindent, sőt a közlemények gyűjteménye is ott van, mint ahogy a Facebook oldal is működik a szervezetünknek az oldala. Lesz az OSZMI, külön, mint Magyar Színházi Társaság elnökség, különösebben nem veszünk részt. Az Országos Színházi Találkozó zsűri tagságába felkértük a színházi dramaturgok cégét, hogy a saját cégükből delegáljanak egy zsűritagot, csodálatos döntés volt, és mi most éppen erre a bizonyos június 22-i eseményre készülünk, ugye ez az a bizonyos szakmaegyeztető fórum, ahol a munkacsoportnak a beszámolóját hallgathatjuk meg, nagyon izgalmas lesz. És még egyszer mondom, több mint 100 szakember dolgozik ebben a 16 munkacsoportban.
2: A beszélgetés, illetve az egyeztetés az elindult, és talán a színházi szakmának újra van hangja, és én kívánom, hogy ez így is legyen, és ha bármi történik, akkor pedig állunk rendelkezésre, hogy mi is beszámoljunk erről, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és nagyon-nagyon jó munkát, sok erőt és kitartást kívánok mindenkinek.
3: Nagyon szépen köszönjük. A Magyar Színházi Társaság az előadó művészeti szervezetekkel vette föl a kapcsolatot, és ezekre koncentrál. Köszönjük, hogy segítenek nekünk.
2: Az elmúlt percekben Bodor Johannát hallhatták, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját, a Magyar Színházi Társaság elnökét. Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Papagino Klasszik műsorát hallgatják. Hamarosan friss hírek, információk érkeznek, ez pedig azt jelenti, hogy a Papagino Klasszik első órája a végéhez ért, de a következő órában is várom Önöket. A Papagino Klasszik második órájában elsőként G. Horváth László hegedűművész, az Anime Muzicé Kamarazenekar művészeti vezetője szólal meg. Magyarország élvonalbeli együttese, az Anime Muzicé Kamarazenekar újabb hagyományteremtő kezdeményezést álmodott meg. Június 19-e és 21-e között rendezik meg az első Anima napokat az Óbudai Társaskörben. Hazai kamara együttesek, zenekarok, neves művészek és előadók részvételével. Valamint Zsoldos Dávid, a Papagino vezetője, a Magyar Zenei Tanács elnöke is a vendég lesz. A magyar zenei élet szereplői régóta beszélnek a változás szükségességéről, finanszírozási kérdésekről, az utánpótlás helyzetéről, a közönség építés kihívásairól, vagy éppen a kulturális intézményrendszer jövőjéről. Most úgy tűnik, egy széleskörű szakmai egyeztetés indult el a Magyar Zenei Tanács kezdeményezésére, amelynek célja a zenei élet megújításának előkészítése. Erről fogunk beszélgetni. A Papagino Klasszikban pedig a heti hír összefoglaló második részében többek között elhangzik, hogy Pokorni Lia és Luther Imre kapta az első Kálói Molnár Péter díjat, illetve elkezdődött az idén 20 éves Budapesti Wagner Napok programsorozata is. Tartsanak velünk!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagino online felületein.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Kellemes nyári idő lesz, néha záporokkal. Lecserélik a titkos szolgálatok vezetőit. Országszerte tartanak a könyvheti programok. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői posztjára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását, és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bizalomvesztéssel indokolta Szabó Csaba menesztését. A tárca vezető közösségi oldalán azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár is várja a látogatókat a 97. ünnepi könyvhétre. Az intézmény standjánál ma és holnap 30%-os ünnepi kedvezménnyel lehet beiratkozni a könyvtárba, vagy megújítani a tagságot. Ezen kívül ma délután 3 órakor megtartják a hagyományos olvasási rekordkísérletet, amelyhez Tóth Vera énekesnő, Makranci Zalán színész és Steigerwald Krisztián generációkutató is csatlakozik. A nagy színpadnál saját könyvvel várnak minden érdeklődőt, majd egy adott pillanatban mindenki egyszerre hangosan olvas fel. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni, az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatott, a frissítéssel részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat. A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. június 13-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szeri Minóra vagyok. A Papagéno Klasszik második órájában elsőként G. Horváth László hegedűművész, az Anime Muzicé Kamarazenekar művészeti vezetője szólal meg. Magyarország élvonalbeli együttese, az Anime Muzicé Kamarazenekar újabb hagyományteremtő kezdeményezést álmodott meg. Június 19-e és 21-e között rendezik meg az első Anima napokat az Óbudai Társaskörben. Hazai kamara együttesek, zenekarok, neves művészek és előadók részvételével. Valamint Zsoldos Dávid, a Papagéno vezetője, a Magyar Zenei Tanács elnöke is a vendég lesz. A magyar zenei élet szereplői régóta beszélnek a változás szükségességéről, finanszírozási kérdésekről, az utánpótlás helyzetéről, a közönség építés kihívásairól, vagy éppen a kulturális intézményrendszer jövőjéről. Most úgy tűnik, egy széleskörű szakmai egyeztetés indult el a Magyar Zenei Tanács kezdeményezésére, amelynek célja a zenei élet megújításának előkészítése. Erről fogunk beszélgetni. A Papagéno Klasszikban pedig a heti hírösszefoglaló második részében többek között elhangzik, hogy Pokorni Lia és Luther Imre kapta az első Kálói Molnár Péter díjat, illetve elkezdődött az idén 20 éves Budapesti Wagner Napok programsorozata is. Néhány percen belül G. Horváth László lesz a vendégem, hegedűművész, az Anime Muzicé Kamarazenekar művészeti vezetője. Magyarország élvonalbeli együttese, az Anime Muzicé Kamarazenekar újabb hagyományteremtő kezdeményezést álmodott meg. Június 19-e és 21-e között rendezik meg az első Anima napokat az Óbudai Társaskörben, hazai kamara együttesek, zenekarok, neves művészek és előadók részvételével. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm G. Horváth Lászlót, hegedűművészt, az Anima Muzicé Kamara Zenekar művészeti vezetőjét. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Hát szeretettel üdvözöllek én, és nagyon örülök, hogy itt beszélgethetünk.
1: Magyarország élvonalbeli együttese, az Anima Muzicé Kamara Zenekar újabb hagyományteremtő kezdeményezést álmodott meg. Június 19-e és 21-e között rendezik meg az első Anima napokat az Óbudai Társaskörben, hazai kamara együttesek, zenekarok, neves művészek és előadók részvételével. Erre hívjuk meg a hallgatókat, és erről fogunk beszélgetni, de azt hiszem, hogy én még soha nem kérdeztem meg tőled azt, hogy számodra mit jelent a kamara zene.
2: Hát gyakorlatilag mindent, tehát most nem akarok nagy szavakat használni, de amióta megismerkedtem azzal a lehetőséggel, hogy hangszerrel, mással is együtt lehet játszani, azóta tudom, hogy én ezt szeretném csinálni. Tehát a kamarazene számomra az a közeg, amiben élek, ez olyan, mint a levegő. De az anélkül gyakorlatilag nem is nagyon lehetne. De egész kicsi koromban már 10-12 évesen elkezdtünk kamarázgatni zeneiskolában, barátokkal, aztán tücsökzenekarban, felejthetetlen velencei táborokban, ugye közös zenekaros muzsikálások volt még zeneiskolásként, és egy koziban is egyértelmű volt a számomra, hogy vonós nyersezni szeretnék, és akkor belül ebből a vonós nyersből lett az a kamarazenekari elképzelés, ugye Róla Jánossal való találkozás miatt, ami miatt végül is itt maradtam. Tehát én amióta az eszemet tudom, kamarazenélek, és ez mindig az volt számomra, hogy ez a közösségi játék, az együttjáték az volt a vonzó. Tehát a négy fal között valamit egyedül begyakorolni, és aztán azt megmutatni a nagy érdeműnek, ez annyira nem volt izgalmas sosem. Persze, nyilván az ember szeret hegedűnek darabokat előadni, meg játszani, de amikor együtt találjátok ki, hogy ez hogyan működik, és együtt valósítjátok meg, hát annál varázslatosabb élmény nincsen. Úgyhogy én egész életemben kamarazene éltem, tehát visszatér a kérdés, hogy számomra a kamarazene az a levegőt jelenti. Olyan alapszükséglet, ami nélkül az élet nem élet.
1: Háromnapos fesztivál lesz ez most az Óbudai Társaskörben, de honnan jött az ötlet, és miért szerettétek volna ezt megvalósítani, és azután természetesen beszélünk még sok-sok mindenről, mert hát egyébként egy nagyon csodálatos ívre építettétek fel.
2: Hát tulajdonképpen nem volt szándék az, hogy mi létrehozunk egy háromnapos fesztivált, sőt, hát tulajdonképpen nem is szerettem a fesztivál megjelenést, ez sokkal inkább egy vonós műhely.
1: Jó.
2: Egy vonós kamarazenekaros műhely, ami önmagában valahogy azt akarja, hogy ennek a kamara zenének mindenfajta szegmensével hogyan tudunk egy hétvége alatt foglalkozni. Ugye az Anima Muzicé Kamara Zenekar tradicionális koncert, ez a születésnapi koncert, június 20-án az évad záró koncert. És valahogy évről évre mindig itt valami innovatív újítási szándék volt ebben a dologban, mert ez egyetlen olyan koncertünk, ami minden évben ugyanazon a helyszínen az Óbudai Társaskörben van. És itt volt, tehát például az első nekünk írott darabot itt tudtuk bemutatni 2011-ben már. Akkor utána itt volt az első összművészeti koncert, ahol mindenfajta társművészetet is behoztunk. Itt volt az első olyan, hogy olyan vendégszólistát tudtunk meghívni, akit külföldről sikerült, stb. És rengeteg ötlet érkezik minden egyes évben, és így önmagától kezdett el kiterjedni, hogy nem tudjuk már ezt egy koncert alatt megvalósítani, mert szeretnénk, és annyira szertágazódik, és egybefonódik a klasszikus zenében a kamarazene, hogy szerettük volna ezt minden oldalában bemutatni. És egy másik nagyon régi igényünk kezd most így kiteljesedni, hiszen én mindig is szerettem volna, hogy a kamara zenekarokkal egyfajta ilyen szakmai fórumot tudunk kialakítani, és a kamarazenekarok közti aktív párbeszédet azt létre tudjuk hozni, és ezért kamarazenekaros találkozót szerettem volna létrehozni, és olyan jó lenne, hogy ez majd kiteljesedne, és hát most a kezdeti lépések megvannak, de hogy tényleg mindenfajta kamarazenekar részvételével ilyen országos nagy kamarazenekaros találkozókat tudnánk évről évre megszervezni. Szerintem ez egy hiány ilyen szempontból, hogy nincs egy ilyen fórum, vagy egy ilyen szemle, ahol lehet a különböző előadási megoldásokat, vagy akár kamarazenekar struktúrákat egymás után úgy követni, és egy ilyen igazi örömmuzsikálás lenne, ahol külön a kamarazenekarok is játszanak, és aztán esetleg valahogy majd együtt. Tehát ez a sokfajta igény teremtette meg azt a dolgot, hogy végül is most 19 és 21 között egy háromnapos rendezvénysorozattal próbálunk meg a kamarazenének mindent is úgy rá megmutatni a hallgató számára.
1: Anima napok, kamarazenei műhely és találkozó, viszont én azt gondolom, és amire már utaltam is, hogy tanároknak, egyéniségeknek mindenképpen kell lenniük, akár a múltban, akár a jelenben, hiszen ez az, ami tovább tudja vinni, és tovább tud adni rengeteg tudást. És így is építettétek fel ezt a kamarazenei műhelyt és találkozót, nem fesztivált, megjegyeztem én is.
2: Ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogy az ember az mindent kapott valamilyen módon. Természetes van egy bennük született tehetség, meg nem tudom, az ember próbálja saját életútját is egyengetni, meg lehetőségeikkel vagy él, vagy nem, de tulajdonképpen tanáraink nélkül, mestereink nélkül sehol nem lennénk. És a Zeneakadémián olyan legendás tanárok voltak, akikkel együtt tudtunk dolgozni, akiknek talán a neve nem is mindig forog annyira közszájon, hogy én fontosnak tartottam, hogy egy olyan rendezvénysorozatot hozzunk létre, ahol ezekkel a tanárokkal vagy milyen módon megemlékezünk róla. Ezek minden koncert az el lesz nevezve egy számunkra fontos legendás kamaratanáról. Omázsá Wagner Rita, Sándor Frigyes, Rolla János, Devics János és Mihály András is lesz majd ezeken a koncerteken, és hogy kicsit, hogy őket megszólítjuk, ugye mindig egy ilyen mestertanítvány viszonyban minden koncert előtt lesz egy kis pódium beszélgetés, ami a koncerthez tartozik, és ott Bolla Milán, illetve Vesza Szilvia moderálásával, vagy olyanokat hívtunk meg, akik aktív élő kapcsolatban voltak ezekkel a tanárokkal, és egy picit vissza tudnak emlékezni, illetve hát az ő pályájuknak a fontosságát, vagy a személyiség karakterjegyeikről fognak egy kicsit beszélni, és ezáltal is, hogy mondjam, egy ilyen apró megemlékezéssel lesz minden koncertnek egy ilyen fölütése, hogy most milyen szellemben fogjuk előadni. Például nagyon érdekes lesz, mind a mellett, hogy mondjuk az első koncerten is ugye omázs a Wagner Rita lesz, ott például Kis Péter és Borsos Kata, én hallottam, amikor a Wagner Ritánál tanulták azt a Debussy szonátát, amit meg fogják nyitni ennek a fesztiválnak, vagy háromnapos honos műhelynek, az első koncertjét, tehát egy ilyen élő megjelenése lesz majd valamilyen módon, hogy a Wagner Ritáról fognak beszélgetni, és utána azt a Debussy szonátát fogjuk játszani, amit 15 évvel ezelőtt a Zeneakadémián együtt tanult. Tehát szerintem ezek nagyon fontos ilyen egybenállások lesznek. Ha még egyet szabad kiemelnem, például a 20-án 3 órás koncertnél, ott a fiatal Eranova kamarazenekar fog játszani, akik most még mindig zeneakadémisták, most diplomáznak jövőre, meg tavaly, tehát így ez a diplomázós korosztály, és Umázsa Sándor Figyes lesz, és hát Sándor Figyes ugye a legendás tisztelet kamarazenekarnak az alapító karmestere volt, és az a Gazda Péter fog róla megemlékezni, aki szintén alapító tagja volt a Liszt-Ferenc kamarazenekarnak, mint ugye Hegedűs. És ő még nagyon sokat aktívan dolgozott együtt a Sándor Frici bácsival, aki az első 7-8 évben presztrálta a Liszt-Ferenc kamarazenekar, és ezekről az emlékekről fog megemlékezni, és utána a legfiatalabb kamarazenekar fog játszani, és ennek egy 60-70 évi átölelő, szakmai átölelése lesz ennek a koncertnek, hogy mondjam, és itt a folytonosság és a kontinuitás, tehát hogy van honnan jönnünk, van egy vonós tradíció, és ezt a tradíciót szeretnénk ápolni, és bizony van jövőkép is, mert itt bizony sok kamarazenekar van, aki ezen a területen szeretne aktív lenni.
1: Minden részletes programot az animemuzice.hu weboldalon egyébként megtalálnak, és megtalálják azt is, hogy hány koncert lesz, mikor kezdődnek, a pódiumbeszélgetések milyenek lesznek, illetve kik tartják, de szerintem akkor még a születésnapi koncertről is mindenképpen beszéljünk, és hát Rolla Jánosról se felejtkezzünk el.
2: Gyorsan csak összefoglalásként, tehát lesz 6 darab koncert, lesznek kísérő előadások, ugye a pódiumbeszélgetés mellett Dukai Barnabás fog egy előadást tartani általánosságban a csellószittekről, illetve hát itt a Démosz Szarabandról, akkor különösen a Kóny Attila barátom fogja majd megmutatni a Dukai Barnabás igényei szerint ezt a Démosz Szarabandot. És van egy nagyon fontos kurzus és egy kapcsolódó mesterkurzus, Keller András Kossuth Díjas segédművész tartja. Itt 2 meghívott fiatal trió, egy zongorás trió, meg egy vonós trió, aki fog játszani Beethoven, illetve Veres Sándort, és természetesen az Anima Muzicé Kamarazenekar is részt vesz ezen a kurzuson. Bartók Béla divertimentúját fogjuk Keller Andrásnak megmutatni. Már nagyon-nagyon várjuk, hogy milyen fantasztikus hozzászólásokkal fogja még csiszolni a mi előadásmódunkat. És hát természetesen a legfőbb esemény június 20-án este 7 órakor, amikor az Anima Muzicé a születésnapi évadzáró koncertjét fogja tartani. És Otto Antikainen, egy hegedűművész, fiatal hegedűművész hívta meg, aki egy pár éve ezelőtti Flash hegedű versenyen az Anima külön díját érdemelte ki a Mozart játékáért, és ezt a Mozart hegedű versenyt fogjuk vele játszani, amit annak idején díjaztunk, hogy biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon szép együttműködés lesz, és hát Omázsa Rolla János természetesen a mi koncertünknek a címeit, Thomas Máté fog róla beszélni, egy fantasztikus fiatal csellistáról van szó, aki nagyon szoros tanár, mester, tanítvány viszonyban volt a Rolla János utolsó éveiben. Én ezt tudom, mert Jancsi bácsival tényleg az utolsó 10 évét én végigkövettem, és én nagyon-nagyon bízom benne, hogy az ő szép gondolatai még egy picit emelkedettebb hangulatba is hozzák majd a hallgatóságot erre a koncertre. És még egy érdekesség ennek a koncertnek a kapcsán, hogy a koncert második felében Mendelssohn Ámol vonós négyesét fogjuk játszani. Önmagában is egy kihívás, egy kamarazenekar számára, hogy egy vonós négyest tudjon interpretálni, de ezt most rögzített nem olyan régen CD-je a Hungaroton gondozásában meg is fog jelenni a következő évadban, úgyhogy most éppen nagyon-nagyon benne vagyunk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyszerű előadás lesz. Hát ezt szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ezt a június 20-a esti 7 órás koncertet.
1: És akkor beszélgessünk még 21-én vasárnapról is, hiszen itt említettünk, hogy kik lesznek azok a zenekarok, illetve mit hallhatunk.
2: Hát nagy öröm számomra, hogy fiatal és már befutott kamaraegyüttesek vannak egyáltalán országban. Nem olyan egyértelmű magától értődő, hogy ez sikerülhet, de a Kórosi Kvártett úgy tűnik, hogy ezt beteljesíti. És egy olyan vonós négyesről van szó, akik már nagy régóta együtt vannak, még mindig fiatalok, de már az európai koncerttermekben is játszanak. Úgyhogy ők Mozart Dissonanzen Kvártettjét, illetve Bartók 5. vonós négyesét fogják előadni. És hát a kamarazenekaros találkozónak a, hogy mondjam, csak kezdeményezése úgy tűnik, hogy működik, hiszen a budapesti vonósok is szerepet vállalnak. Ebben az Anima napokban ők lesznek a záró koncertjeinek a háromnapos vonós műhelynek, úgyhogy ilyen módon több zenekar is az Anima mellett, ugye a budapesti vonósok, az Erranova kamarazenekar, és egy ifjúsági zenekar, a Solti György kamarazeneiskolának a kamarazenekar is fog játszani, akikkel együtt egy rövid darabot együtt is fogunk játszani, ezzel is egy kicsit megpróbálva, hogy mondjam, az ifjúságot arra biztatni, hogy akkor lássuk, miből lesz a cserebogár, aztán hogyan tudunk együtt játszani, egy kicsit motiválni, hogy még komolyabban vegyék a zeneiskolás feladatot.
1: Első Anima napok, kamarazenei műhely és találkozó 2026. június 19-e és 21-e között az Óbudai Társaskörben, és akkor, hogyha ez úgy sikerül, ahogy szeretnétek, megvan az a jövőbeli elképzelés, hogy ez folytatódjon?
2: Hát tulajdonképpen Anima napok címet is lehetett volna neki adni, és rafináltan azért első Anima napok, hogy ez predesztinálja továbbra a dolgot, hogy legyen második. Úgyhogy mi mindenféleképpen szeretnénk. Most elég későn sikerült összeraknunk a dolgot, mert nagyon-nagyon sok ilyen apró ötletünk volt, például ugye a legendás kamaratanároknak is valahogy a behozatalára. Úgyhogy bízok benne, hogy egy kicsit gördülékenyebben és olajozottabban korábban végig tudjuk gondolni, hogy akkor jövőre hogy legyen. Én azt gondolom, hogy nem is kell megvárni a háromnapos vonós műhely sikerét, hogy attól tegyük függővé, hanem célkitűzésként elhatározzuk, hogy jövőre már megfedezzük majd a másodikat valami hasonló jellegű koncepcióba, és egy picit az idei tapasztalatokat, akkor azt majd levonjuk a konzekvenciákat is, akkor talán még egy picit operatívan is gördülékenyebben meg fogjuk tudni oldani ezt a dolgot.
1: Beszélgessünk legközelebb is, amikor majd jön a második Anima napok, de előtte is, hiszen addig még oly sok minden fog történni, ahogy hallhatták a hallgatók is, lesz egy új CD, illetve hát ugye indul a jövő évad is majd, egy kicsi pihenés után, úgyhogy szerintem sokszor fogunk még beszélgetni, és én kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeres legyen, és mindegyik előadás, illetve kurzus, valamint koncertteltház előtt zajlódjon.
2: Nagyon szépen köszönjük, és akik esetleg el tudnak látogatni, szóba került a jövő évad, ott annál már kész lesz, kézzel fogható az évad füzetünk, amelyben három bérletsorozatot is indítunk, és különböző egyéb koncertekről is lehet majd tájékozódni, olvasgatni, és mindenkit tényleg szeretettel várunk erre a háromnapos rendezvényre.
1: Az elmúlt percekben G. Horváth Lászlót hallhatták, hegedűművészt, az Anime Muzicé Kamarazenekar művészeti vezetőjét.

0: Apogénó Klasszik, a Klasszik Rádió 9. Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorán

kezében, hülyen jelképezve Kálói Molnár Péter életútját, művészi törekvéseit és a magasságokba való vágyódását. A rangos elismerés mellé a díjazottaknak 500 000 forintos pénzjutalom is járt. És elkezdődött az idén 20 éves Budapesti Wagner Napok program sorozata. Június 5-én kezdetét vette az idén 20 éves Budapesti Wagner Napok program sorozata, amelynek keretében Fischer Ádám utoljára vezényli a Műpa Ring ciklusát. A 2026-os év jelentőségét két jubileum is erősíti. 150 éve hangzott el először a teljes Ring tetralógia a bayreuthi ünnepi játékokon, míg a Budapesti Wagner Napok immár 20 éve van jelen a Nemzet közi fesztivál életben. A teljes tetralógiát két alkalommal is végigjátszák, mindkét esetben Wagner eredeti elképzelése szerint 4 egymást követő estén. És magyar szoprán is bekerült a Salzburgi ünnepi játékok fiatal énekeseket felkaroló programjába. Erről a hírről is beszámolhatunk önöknek. Több mint 1000 jelentkező közül végül 14 ország 14 énekesét válogatták be a Young Singers projekt idei évfolyamába. A felvételt nyert hallgatók között ott van Máté Imola, magyar szoprán is. A 2 hónapos Salzburgi ott tartózkodás alatt a résztvevők sokrétű zenei képzésben részesülnek. A programban énektechnikai kurzusok, testtudatfejlesztés, repertoártanulás, színpadi próbák és dal interpretáció is szerepel, emellett különféle workshopokon is részt vesznek. A közönség előtt először a fesztivál nyitó ünnepségének keretében július 19-én mutatkoznak be a Mozarteum Alapítvány nagy termében. És színház a folytatásban, Eszenyi Enikő lemondta a rendezését a József Attila Színházban. Eszenyi Enikő a közösségi oldalán jelentette be, hogy lemond a Gúz című darab rendezéséről, amelyet a József Attila Színházban állított volna színpadra. A közelmúltban ez már a második eset, hogy Eszenyi Enikő elveszít egy rendezési lehetőséget. Május végén a debreceni Csokonai Nemzeti Színház előfelfüggesztette, majd törölte a 2026-27-es évad műsorából a Primadonnák című produkciót, amelyet Eszenyi rendezett volna. Dr. Vadász Dániel, a színház igazgatója azzal indokolta döntését, hogy az ügy elhúzódása nagyon rossz hatással van a munkahelyi légkörre. És amivel zárjuk a heti hír összefoglalót erre a hétre, Petr Popelka lesz a Bajor Állami Operaház következő főzenei igazgatója. A cseh karmester zeneszerző váltja Vladimir Jurovszkit a Bajor Állami Operaházi zenekar élén a 2029-30-as évattól. A prágai születésű művész mindössze 19 évesen lett a prágai Rádió Szimfonikus zenekarának tagja, 2009-ben pedig csatlakozott a Bajor Rádió Szimfonikus zenekarának akadémiájához. A 2022-23-as évattól kezdve a prágai Rádió Szimfonikus zenekarának vezető karmestere és művészeti igazgatója lett. A 2024-25-ös évad óta pedig a bécsi szimfonikusok vezető karmestere. A Bajor Állami Operaház örömét fejezte ki, hogy a 2025-ös operafesztiválon aratott hatalmas sikerű bemutatkozása, majd a 2026-os Ruszálka előadásokkal való visszatérése után ilyen formában folytatódik a közös jövő. A heti hír összefoglaló után pedig hamarosan a vendégem lesz Zsoldos Dávid, a Papagino vezetője, a Magyar Zenei Tanács elnöke. A magyar zenei élet szereplői régóta beszélnek a változás szükségességéről, finanszírozási kérdésekről, az utánpótlás helyzetéről, a közönségépítés kihívásairól, vagy éppen a kulturális intézményrendszer jövőiről. Most úgy tűnik, egy széleskörű szakmai egyeztetés indult el a Magyar Zenei Tanács kezdeményezésére, amelynek célja a zenei élet megújításának az előkészítése. Erről lesz szó a folytatásban.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Zsoldos Dávidot, a Papagéno vezetőjét, illetve a Magyar Zenei Tanács elnökét. Szia Dávid, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia Nóri, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Amiről pedig beszélgetni fogunk, az a magyar zenei élet. A magyar zenei élet szereplői régóta beszélnek a változás szükségességéről, finanszírozási kérdésekről, az utánpótlás helyzetéről, a közönség építés kihívásairól, vagy éppen a kulturális intézményrendszer jövőjéről. De most úgy tűnik, hogy egy széleskörű szakmai egyeztetés indult el a Magyar Zenei Tanács kezdeményezésére, amelynek célja a zenei élet megújításának az előkészítése. A Magyar Zenei Tanács széleskörű szakmai egyeztetés indított tehát a zenei élet reformjának előkészítésére, de mi volt az a pont, amikor azt éreztétek, hogy most már nem lehet tovább halogatni ezt a folyamatot és ezt a lépést?
2: Hát halogatni eddig se lett volna szabad, azt kell mondjam, hiszen a szándék, a cél és a elkötelezettség az egyeztetésre megvolt a szakmában, csak a döntéshozókban nem. Viszont a választások után előállt egy új helyzet, és azt gondolom, hogy joggal remélheti most a zenei szakma, hogy meghallgatják azokat az érveket, amelyeket eddig nem igazán akartak meghallgatni. A választások után csak néhány nap telt el, és már számosan megkerestek minket a tagságból, hogy tegyük le az új döntéshozók számára a javaslataikat, ami hát nyilván egy kicsit elkapkodott gondolat volt, hiszen akkor az új döntéshozók még nem is voltak beiktatva, de az biztos, hogy arra az egyeztetésre, amelyet elindítottunk, nagyon nagy igény volt. A mai napig érkeznek az anyagok mindenfelől, a hangszerkészítőktől az egyházzenészekig, a zenetörténészektől a zenekari életképviselőikig, mert van néhány olyan neuralgikus pontja a magyar zenéle struktúrájának, amely bizony beavatkozást igényel. Az első szándékunk az volt, hogy mindössze két munkacsoportot hozunk létre, két talán legfontosabb területre vonatkozólag, ez pedig a zeneoktatás, a másik pedig a zenei együtteseknek a finanszírozási struktúrái, de aztán tagi nyomásra tulajdonképpen megalakult három további szakbizottság vagy munkacsoport. Az egyik a kortárs zenével és a zene kiadással foglalkozik, a másik a zene és társadalom címmel, a közoktatástól kezdve minden olyan ponttal, amely a zenei élet és a társadalom közvetlen érintkezésével kapcsolatos. Van egy munkacsoportunk, amelyet csak úgy hívok, hogy non-classical, ez a fesztiválok, a klubélet, alapvetően a könnyű zene, a nem klasszikus kortárs zenei műfajokkal kapcsolatos terület, és én azt gondolom, hogy ez a munka és a benne lévő szereplők folyamatosan bővülnek, hiszen el kell érnünk ideális esetben talán mind a 8-10 ezer hivatásos muzsikus és zenetanárt, aki Magyarországon él és dolgozik, hiszen az a alsó hangon 6-8-10 év, amely alatt ezek a szakmai észrevételek nem juthattak el a megfelelő fórumokra, ez egy nagyon komoly hiátust jelent. Be kell hoznunk jó néhány évnek a munkáját, amely egyszerre nem csak felelősség, de lehetőség is, hiszen olyan rendszereket tudunk alkotni, ahol nem feltétlenül kell kössenek minket a korábbi struktúrák, hanem újra lehet gondolni elavult struktúrákat, és nem szégyen tanulunk a nyugati modellekből sem, hiszen azért jó néhány országban ezeket a feladatokat már megugratták.
1: Az előző óra végén Bodor Juhannával beszélgettem, és ott a beszélgetésünknek azt a címet adtam, hogy a színházi szakma hangja, de akkor a mi beszélgetésünknek a címe meg lehetne az, hogy a zenei szakma hangja és a jövőképe. És amikor erre gondolunk, hogy jövőkép, akkor rögtön egyébként a finanszírozás ugrik be, vagy az, hogyha meg szeretnénk a zenei életet reformálni. De ez elsősorban pénzkérdés, vagy egy mélyebb strukturális probléma?
2: Ez elsősorban nem pénzkérdés. Elsősorban annak a víziónak a kérdése, hogy milyen zenei életet szeretnénk látni Magyarországon, hol vannak az erősségeink, hol vannak a gyengeségeink, és amikor azt mondjuk, hogy a zenei szakma hangja, akkor tulajdonképpen itt egy hatalmas kórust kell elképzelni, ahol bizony néha mondjuk úgy, hogy diszonáns hangok is vannak, hiszen nincs minden kérdésben egyetértés, és ez a világ legtermészetesebb dolga. A zenei tanács feladata az nem az, hogy igazságot tegyen a különböző vélemények között, hanem az, hogy fórumot és keretrendszert adjon a zenei szakmának a különböző hangjai, különböző szereplőinek, különböző prioritásainak, és ez önmagában is egy nagyon nagy feladat, hiszen a kultúrára szeretünk úgy nézni, hogy az egy ilyen viszonylag egységes, félig művészeti, félig szórakoztatóipari egység, és aztán elkezdjük lebontani, hogy bizony itt az elődöművészeten belül is nagyon sok ág van. Egy színháznak nem feltétlenül ugyanaz az érdeke, mint az, hogy ugyanabban a városban dolgozó zenekarnak. Tehát itt nagyon-nagyon sok szereplőnek a partikuláris érdekét, adott esetben jogos érdekét, a közönségnek, tehát a társadalomnak az érdekét, és természetesen a pénzügyi lehetőségeket kell egyfajta összhangra hozni. eszivek egyeztetésnek. Senki nem szorongatja a bölcsek kövét, nagyon izgalmas és tanulságos megbeszéléseken vagyok túl. Nem is csak hazai, hanem külföldi kollégákkal, hiszen most pont itt vagyok egyébként Temesvárott az Európai Zenei Tanács éves konferencián és közgyűlésén, ahol egyébként minden kolléga nagy örömmel fogadta azt, hogy Magyarország úgymond visszatér az európai értékrendszerhez, és hogy egy láthatóan nagyon egy szabadabb keretrendszerben fog tudni dolgozni, mint ahogy eddig lehetett. De a munka java még előttünk van, most jövő szerdán lesz egy szakmai napunk, plusz egy rendkívüli közgyűlésünk, ahová szerintem nagyon sok muzsikus kolléga és szakember el fog látogatni, és ez csak az első lépése annak, hogy majd valamikor, talán egy-másfél hónap múlva már valóban kérlet javaslatokat tegyünk minden szempontból a döntéshozók asztalára. Ez nem jelenti azt, hogy ne legyenek már most nagyon világos javaslatok is az asztalon. Tehát abban konszenzus van, hogy kell kulturális áfa, abban is konszenzus van, hogy valamilyen módon a korábbi TAO-t, tehát az adóvisszatérítés rendszerét, ami egyébként egy teljesen bevett nyugati gyakorlat, ezt ilyen vagy olyan formában úgymond vissza kell vinni a rendszerbe. Ez egyébként azért is nagyon fontos, mert ez egyben egy önálló finanszírozási lába, egy államtól független finanszírozási lába a zenei életnek is, tágabb értelemben a kulturális életnek. Abban is konszenzus van, hogy a vidéket erősíteni kell a fővárossal szemben. Ez nem a főváros kárára kell történjen, csak azt kell látni, hogy ha bizonyos kritikusan fontos Budapesten kívüli kulturális fellegvárakat nem erősítünk meg, akkor olyan kapacitás vesztéssel nézünk szembe, amely biztos, hogy középtávon nem kívánatos. Ez egyébként pont Temesvárat nagyon jól meg lehet figyelni, vagy nemrégen jártam Wroclawban, hogy az itteni mondjuk ilyen 2-3-500 ezres városok, ugye Magyarországon 500 ezres város nincsen, de mondjuk 200 ezres, 300 ezres van, hogy ezek mennyire fontos szerepek egy-egy erős ellensúlyok egy-egy fővárosi centralizációval szemben.
1: Van egy írás, illetve egy cikk, ami a zenekarnak az oldalán jelent meg, és Csodavárás a címe, és itt ugye arról beszélsz, hogy a szakma sokszor külső megoldásokban reménykedik, és hogy vajon milyen csodára várunk, adódik a kérdés, de közben nekem eszembe jut az egyéni felelősség, hogy vajon van-e olyan terület, ahol nem elsősorban az államnak vagy az intézményeknek kellene változtatniuk, hanem maguknak, azoknak, akik benne vannak.
2: Én azt gondolom, hogy a nagy keretrendszereket mégiscsak az intézmények és a szakmai szereplők javaslatára az állam alakítja ki, és nyilván a zenei tanács minden munkacsoportjával és bizottságával együtt is csak egy javaslattevő, egy döntés előkészítő testület lehet, és a valódi döntés joga és felelőssége az a mindenkori állami képviselőké, tehát miniszteré és államtitkároké. Viszont ezt a házi feladatot nekünk el kell végeznünk. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ha nem tudunk a valóban kritikus kérdésekben kialakítani egy viszonylag egységes szakmai álláspontot, akkor milyen jogon várjuk el az állam képviselőitől, hogy bölcsebbek legyenek azoknál, akik elvileg egész életükben ezzel foglalkoznak, akkor valamilyen módon az állam így vagy úgy dönteni fog, mert valamilyen struktúrára szükség van, valamiféle vízióra szükség van. A mi feladatunk az, hogy támogassuk a döntéshozókat a lehető legtöbb adattal, lehető legjobb stratégiai elképzeléssel, hogy megalapozott döntéseket hozhassanak.
1: És egy picit tekintsünk ki a nemzetközi versenyképességre. Ugye a magyar zenei hagyomány rendkívül erős, ugyanakkor egy globális kulturális térben kell működnie. Itt milyen változtatásra van szükség, vagy van-e szükség, hogy nemzetközileg is még versenyképesebb legyen?
2: Én azt gondolom, hogy itt egy nagyon komoly lehetőség előtt állunk. Büszkék szoktunk lenni, és okkal vagyunk büszkék a zenekultúránk eredményeire, de azért az elmúlt években például egy koncepciózus zenei exportirodának a hiánya, vagy a Liszt intézeteknek a bizonyos szempontból alulfinanszírozottsága értem ez alatt, hogy a programra, tehát a valódi tartalomra alig-alig jutott forrás, és nem is feltétlenül a legokosabban lettek ezek a programok kiválasztva, megtervezve. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon komoly tartalékok vannak a rendszerben, és itt mindenképpen meg kell említenem azt a fontos körülményt, hogy nagyon úgy néz ki, hogy a 28-tól életbe lépő új 7 éves Európai Uniós költségvetésben, azzal együtt, hogy a védelmi kiadások növelése és egyéb körülmények miatt szinte minden sor csökkenni fog, a kultúrára szánt összeg, az új kreatív Európa, amelyet most Agora EU-nak kereszteltek el jelen állapotában, jelentős forrásbővüléssel számolhat. Amennyire én a számokat láttam, ez egy majdnem kétszeres forrásbővülés jelent, ami egy óriási lehetőség a kulturális együttműködések előtt. ezt egy nagyon erős, jó networkinggel és egy átgondolt mondjuk exportstratégiával megtámogatva a magyar zeneipar rendkívül komoly együttműködéseket és forrásbővülést realizálhat.
1: És záró kérdés, ha most a teljes magyar zenei szakma hallana téged, így látna, és itt lenne mindenki, akkor mi lenne az az egy mondat, amelyet most a legfontosabbnak tartanál elmondani?
2: Ha egy mondatot kéne mondani, akkor azt kérnem, hogy legyünk optimisták és dolgozzunk keményen, mert most ennek van az ideje, amit a következő néhány hónapban leteszünk az asztalra, az lehet, hogy hosszú évekre meghatározza azt a keretrendszert, amelyben dolgozni fogunk. Ehhez kérek mindenkitől sok erőt, kitartást, munkát, anyagokat, és aztán persze némi jó szerencsét is.
1: Én pedig kívánok sok erőt, energiát és kitartást mindenkinek, és a zeneitanács.hu oldalon pedig biztos vagyok benne, hogy minden információhoz hozzájuthatnak, ha valaki szeretne akár csatlakozni, vagy nyomon követni, hogy mi minden történik. És köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Én is köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Zsoldos Dávidot hallhatták, a Papagéno vezetőjét, a Magyar Zenei Tanács elnökét.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. június 13-ai adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre vasárnap este 8 órától kerül sor. A beszélgetések pedig a műsor után már vissza is hallgathatóak a Papagéno podcast oldalán. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a kellemes nyári idő, néhol záporokkal. Nyilvánosságra hozta a titkolt vitnyédi migráns tábor terveit Magyar Péter. Ellopták az angol focisták felszerelését Amerikában. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Migráns tábort akart létrehozni az Orbán kormány 2024-ben, hogy teljesítse a menekültügyi szabályokat, amik miatt jelentős uniós bírságot kapott Magyarország, közölte Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök kormányüléseken készült dokumentumokat mutatott be, amelyekből kiderül, az osztrák határ közelében a Győr-Moson-Sopron megyei Vitnyét-Csermajorban lévő épület együttesben meg is kezdődtek az átalakítási felújítási munkák egy 500 fős menekülttábor kialakításához. Miután helyiek tiltakoztak és sajtóhírek is megjelentek, a kormány tagadta a tábor létrehozását, és abba is maradt a beruházás. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza kormány olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. Tisztújító kongresszus tart ma a Fidesz. Várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Halálos balesetet szenvedett egy magyar kamionos Csehországban. Járművével kora reggel Brno közelében ismeretlen okból egy betonkorlátnak ütközött, majd keresztbe fordult. A teherautóba ezután belerohant egy román rendszámú kamion, mindkét sofőr életét vesztette. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a hipermarket weboldalán olvashatók. Ellopták az angol labdarúgó válogatott felszerelését az Egyesült Államokban. A többi között cipőkből, mezekből és labdákból álló szállítmány akkor tűnt el, amikor Floridából, az angol válogatott felkészülési központjából vitték át Kansas Citybe. A történtek miatt két embert őrizetbe vettek. Az angolok ma edzenének először, azonban ehhez vissza kellene kapniuk az időközben bizonyítékként lefoglalt felszerelést a hatóságoktól. Az angol válogatott szerdán játssza első VB meccsét, Horvátország ellen lép pályára. A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A halászbástya a régi budai várfalak helyén Sulek Frigyes tervei alapján épült 1895 és 1902 között. A neve arra utal, hogy a középkorban a várfalnak ezt a részét a halászok céhe védte. Ők azonban árujukat már a középkorban is a Mátyás templom melletti térségben lévő halpiacra vitték. De a halászok céhe nem csak a halak árusításával törődött, szükség esetén tagjai vitézül védték a bástyát az ellenséges betörés elől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklubot leggyakrabban Fradiként emlegetik. Ez a becenév a német eredetű Franstadt rövidülése. Messzínük után szokták őket zöldfehéreknek vagy zöldsasoknak is nevezni. A legenda szerint még a klub hivatalos megalapítása előtt a csapat hátvédje, Grabovic Kornél kérte meg a menyasszonyát, hogy varjon mezt a csapatnak. Az ifjú hölgy a zöld-lila színeket választotta, de a mosástól a lila állítólag fehérre fakult. Így maradt a mostani színkombináció. Az egyesület címerében az 5 zöld és 4 fehér csík Budapest 9. kerületét szimbolizálja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A föld alatti felújítása 1995 márciusában folytatódott. Az Andrássy utat ismét lezárták a forgalom elől. A munkák keretében a föld alatti födém szerkezetére újabb vasbeton réteget helyeztek, és szigetelték azt. Kicserélték a föld alatti pályaszerkezetét, és az oktogonnál lévő közműalagútban a több mint 100 éves vízvezetéket, és 11 állomás felújítására is sor került. A föld alattit szeptember 18-án, a teljes Andrássy utat október 21-én adták át a forgalomnak. A teljes felújítás 1996-ban ért véget. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század utolsó napján fiatalok egy csoportja gyülekezett a budapesti Gyár utca 31 szám alatt. Míg a legtöbben a szilveszterre készültek, addig ők a Magyarországon pár éve meghonosodott játék szenvedélyétől hajtva megalapították az első újpesti futballklubot. Egyúttal abban is megegyeztek, hogy az egyesület színe legyen lila-fehér. Az addigi homokos edzőpálya futballra nem volt alkalmas, így a klub vezetői arra a döntésre jutottak, hogy új pályát építenek a Népszigeten. A pálya felavatására 1903-ban került sor, és közel 20 évig szolgálta a csapatot. A Hajós Alfréd által tervezett Megyeri úti stadiont 1922-ben adták át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Prodan Guido olasz származású magyar gyógyszerész és repülőgép tervező volt, a magyar Viatika úttörője. Fiumében született 1882-ben. Családja olasz volt, egyedül ő vallotta magát magyarnak. A Kolozsvári Egyetemen tanult gyógyszerészetet, majd Budapestre érkezése után Mátyásföldön vett részt a repülőtéren folyó kísérletekben. 1911. novemberében ő volt az első, aki Budapest belterülete felett repült. Saját repülőjével Fiuméba is eljutott, és elsőként repült az Adriai-tenger fölé, azonban leszállás során elvesztette uralmát a gép fölött, és a tengerbe zuhant. Csodával határos módon kisebb sérülésekkel megúszta. Az első világháború után minden vagyonát a magyar aviatika fejlesztésére fordította. Mátyásföldön egy emléktábla és a Prodám utca őrzi a nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes nyári idő lesz, néhol záporokkal. Nyilvánosságra hozta a titkolt vitnyédi migráns tábor terveit Magyar Péter. Országszerte várják az érdeklődőket a könyvheti programokra. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Migráns tábort akart létrehozni az Orbán kormány 2024-ben, hogy teljesítse a menekültügyi szabályokat, amik miatt jelentős uniós bérságot kapott Magyarország, közölte Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök kormányüléseken készült dokumentumokat mutatott be, amelyekből kiderül, az osztrák határ közelében a Győr-Moson-Sopron megyei Vitnyét-Csermajorban lévő épület együttesben meg is kezdődtek az átalakítási felújítási munkák egy 500 fős menekült tábor kialakításához. Miután helyiek tiltakoztak és sajtóhírek is megjelentek, a kormány tagadta a tábor létrehozását, és abba is maradt a beruházás. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza kormány olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagált a befogadó központ létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, hogy Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Politikai röpiratot tett közzé a Fidesz mai tisztújító kongresszusa előtt. Orbán Viktor, a volt kormányfő azt írta, most egy liberális brüsszeli helytartó kormány lépett hivatalba, és arra számít, hogy támadások érik az alkotmányos intézményeket. Orbán Viktor választási vereségük okaként saját hibáik mellett elsősorban, ahogyan fogalmazott, a soros világot, Brüsszelt, az ukránokat és a multinacionális cégeket nevezte meg. A Fidesz elnöke a dokumentum végén a politikai küzdelem folytatását ígérte. Kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat új vezetőit Posfai Gábor belügyminiszter. Áthelyezéssel Tóth Szabolcs tandártábornokot, az AH korábbi dolgozóját bízta meg a tárcavezető a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói feladatainak ellátásával. A korábban a Nemzeti Információs Központban dolgozó Annus Zsolt Antal alezredes pedig előléptetése után az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójaként folytatja munkáját. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár is várja a látogatókat a 97. ünnepi könyvhétre. Az intézmény standjánál ma és holnap 30%-os ünnepi kedvezménnyel lehet beiratkozni a könyvtárba, vagy megújítani a tagságot. Ezen kívül ma délután 3 órakor megtartják a hagyományos olvasási rekordkísérletet, amelyhez Tóth Vera énekesnő, Makranci Zalán színész és Steigerwald Krisztián generációkutató is csatlakozik. A nagy színpadnál saját könyvvel várnak minden érdeklődőt, majd egy adott pillanatban mindenki egyszerre hangosan olvas fel. Részletes program a Szabó Ervin könyvtár weboldalán található. A több órás napsütés mellett többfelé borult marad az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, és már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád magyar nagyfejedelem nevét viselő híd építését már 1903-ban eltervezték, de az építés csak több mint 30 évvel később indult meg. A munkálatokat a II. Világháború miatt félbe kellett szakítani, mivel a felépítményeknek csak kis része volt még csak készen. Így ez volt az egyetlen híd, amit a németek nem robbantottak fel a harcok során. A végül 1950-ben megnyitott átkelő Sztálinról lett elnevezve, és csak 8 évvel később kapta meg az eredetileg is neki szánt Árpád nevet. Ma ez a híd Budapest legforgalmasabb hídja. Naponta mintegy 150 ezer jármű halad át rajta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten és Budán komoly köztisztasági kihívást jelentettek a piacok és a vásárok, mivel a 19. században a kereskedelem még túlnyomó részt nem üzletekben, hanem a nyílt piacokon zajlott. A piacoknak nem voltak olyan éles, egyértelmű határai sem, mint ma. Ugyanis sok városi köztér vagy állandóan, vagy időszakos jelleggel, de piactérként is funkcionált. A nagy vásárok heteiben Pest belső város részei szinte egyetlen hatalmas piactérré változtak. Ahol pedig állatokat, zöldséget és gyümölcsöt árultak, hatalmas mennyiségű hulladék keletkezett. Ennek eltakarítására utcaseprőket alkalmaztak, akik sokszor büntetésüket töltő rabok voltak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar sport legeredményesebb olimpikonja Gerevics Aladár volt. Miskolcon kezdett sportolni, de hamarosan már a világhírű Italo Santelli olasz mester budapesti iskolájában vívhatott. 6 olimpián vett részt, összesen 7 aranyérmet szerzett. Ali bácsi még 50 évesen is olimpiát nyert Rómában. Amikor megkérdőjelezték az indulását, ő kihívta a fiatalokból álló csapatot, és mindenkit legyőzött. Hallatlan saját eredményei mellett a nevelésben is kiemelkedő volt. Tanítványai rajongtak érte. Kivételes technikája, nagyszerű fizikuma, eleganciája kiemelte még a többi remek magyar vívó közül is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A monarchia idején nem csak a nyugati, hanem a keleti pályaudvaron is volt úgynevezett királyi váró, amit csak az uralkodó és kísérete vehetett igénybe. A keletiben ez nem maradt meg eredeti

0: formájában, jelenleg teljesen átalakítva a Railjet várójaként, illetve üzleti váróteremként üzemel. Az előkelőségek természetesen a közlekedésben is kiváltságokat élveztek. A Kőbánya teherpályaudvar és Kőbánya felső közötti összekötő vágányt királyvágánynak is hívták, mert ezen jártak az udvari vonatok Pest és Gödöllő között. Gödöllőn a királyi váró külön épületben kapott helyet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna Plaza bevásárló és szórakoztató komplexum Budapest 13. kerületében a Váci úton található. Átadására 1996. október 14-én került sor, egy hónappal a rivális, az újpalotai Pólus Center megnyitása előtt. Magyarországon az addigi üzletközpontok után ez volt az első amerikai típusú pláza, amelynek újdonsága és vonzereje abban rejlett, hogy komplex módon egyetlen hatalmas fedett térben integrálta a modern fogyasztói társadalom alapvető igényeit, az akár egész napos családi programot kínáló bevásárlási, fogyasztási és szórakozási lehetőségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Holnap már több felé eshet az eső. Tisztújító kongresszust tart a Fidesz. Kolibaktérium lehet egy szalámiban, a Lidl levette a polcokról. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Migránstábort akart létrehozni az Orbán kormány 2024-ben, hogy teljesítse a menekültügyi szabályokat, amik miatt jelentős uniós bírságot kapott Magyarország, közölte Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök kormányüléseken készült dokumentumokat mutatott be, amelyekből kiderül, hogy az osztrák határ közelében a Győrmoson-Sopron megyei Vitnyéd-Csermajorban lévő épületegyüttesben meg is kezdődtek az átalakítási felújítási munkák egy 500 fős menekülttábor kialakításához. Miután helyiek tiltakoztak és a sajtóban is megjelentek hírek, a kormány tagadta a tábor létrehozását és abba is maradt a beruházás. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza kormány olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagált a befogadó központ létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, hogy Magyarországon nincs semmilyen menekülttábor és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a pártkongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbinál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek, emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, vélte Orbán Viktor. Magyar Péter szerint Orbán Viktor túlszul ejtette a Fideszt és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. A miniszterelnök az ellenzéki párt vezetőjének kongresszusi beszédére reagálva párhuzamot vont hivatali elődje és az MSZNP egykori főtitkárának szavai között. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kolibaktérium lehet benne, mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a hipermarket weboldalán olvashatók. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár is várja a látogatókat a 97. ünnepi könyvhéten. Az intézmény standjánál ma és holnap 30%-os ünnepi kedvezménnyel lehet beiratkozni a könyvtárba, vagy megújítani a tagságot. Ezen kívül játékos programokkal is készülnek. Részletek a Szabó Ervin könyvtár weboldalán találhatók. Napos felhős idő lesz holnap, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is előfordulhat. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten 1913. júniusában indult el a taxiszolgáltatás. A leendő bérfuvarosoknak 500 koronát kellett területhasználati díjként megfizetniük, és csak egyenruhában kezdhették meg a fuvarozást. A lapok hamarosan már az első taxis tüntetésről is beszámolhattak, mivel a kocsisok alacsony fizetésért dolgoztak, és a bevételből sem részesültek. Eleinte két taxis társaság rivalizált egymással, majd ezek összeolvadtak. A Magyar Automobil Közlekedési RT a Kerepesi úton működtette telephelyét, ahol az ország első benzinkútja működött, 8 tartállyal. Ez a töltőállomás még nem szolgált ki magánkuncsoftokat, csupán a cég közel 100 autójába tankolták itt az üzemanyagot.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A millenniumi újjáépítés során Budapestnek rengeteg épületfára volt szüksége. Szállításuk legolcsóbb módja az volt, hogy a kidöntött fatörzsekből tutajt készítettek, és ezeket a Dunán a városba úsztatták. Általában 8-10 tutaj úszott egymás után, lécekkel, deszkával, zsindellyel megrakva. Egy ilyen tutajcsoport tett ki egy szállítmányt. A tutajosok a fakereskedő alkalmazottai voltak. Bár a szállítás emódja olcsó volt, de kockázatos, ráadásul az átázott faanyagot még sokáig kellett szárogatni felhasználás előtt. A 19. század végére a vasúti szállítás kiszorította. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1970-es évekre megnövekedett a nemzetközi átmenő forgalom Budapest belvárosában, ami a legdélebbi, vagyis a Petőfi hídon bonyolódott le. Ez növelte az utóbbi híd terhelését, valamint a főváros zaj és légszennyezését. Erre való megoldásként merült fel egy a főváros szélén haladó elterelő autóút, az M0-ás körgyűrű megépítése, amely magába foglalt egy újabb dunai híd konstrukciót is. A Deák Ferenc híd, vagy nullás híd több nemzetközi főútvonal részét képezi. Budapest legdélebb hídja is, és a legnagyobb forgalmú országos közúti Dunahíd.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd Budapest egyik közúti Dunahídja, ami a főváros 3. és 13. kerülete között nyújtózik. Helyén már a rómaiak is létesítettek átkelőt. A Megyeri híd 2008-as átadásáig ez volt a város legészakibb és leghosszabb hídja, de ezt a címet az új építmény átvette tőle. Ennek az átkelőnek az egyik legnagyobb különlegessége, hogy az évek során a bővítését úgy oldották meg, hogy a két oldalán egy-egy új hidat építettek mellé. Tehát az Árpád híd voltaképpen három párhuzamos, egymással összekapcsolódó híd együttese. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Az Orbán kormány hazugságának nevezte a migráció elleni harcot Magyar Péter. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Felhős idővel búcsúzik a hét. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek, emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termékárát. További részletek a hipermarket weboldalán olvashatók. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sporteseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Gyermekvasutasokat avattak a Hűvösvölgyi végállomáson. A 150 fiatal egy több hónapos tanfolyam során megismerkedett a vasutas szakma alapjaival, illetve a környék nevezetességeivel. Az eskütételük alkalmából rendezett ünnepségen mások mellett a közlekedési és beruházási miniszter is részt vett. Az eseményen Vitézi Dávid arról beszélt, a gyermekvasút egyedülálló kezdeményezés, Magyarország különleges értéke. A tárcavezető arra bíztatta a gyerekeket, hogy akár életpályaként is gondoljanak a vasútra. Napos felhős idő lesz vasárnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, télnyugaton felhőszakadás. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
2: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az aranysos gyógyszertár volt az első gyógyszertár Budán. A törökök kiűzése után 1687-ben a mai dísztér 1 alatt alapította Bözinger Ferenc Ignác. Ő később egy másik gyógyszertárat is nyitott a Vízivárosban, ez Fekete Medveként lett ismert. Az aranysas kezdetben az arany egyszarvúhoz nevet viselte, és mivel a városi címet is megkapta, cégtábláján megjelenhetett Buda címere is. Többször átköltöztették. A mai Tárnok utca helyére 1922-ben került. Az eredeti állapotban helyreállított helyiségeiben nyílt meg az Aranysas Patika Múzeum, aminek állandó kiállítása a gyógyszerészet a reneszánsz és a barokk korában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd átadásakor csupán 13 méter széles volt, de a forgalmának növekedésével szükségessé vált a bővítése. A szélesítést úgy oldották meg, hogy az eredeti középső útpálya mellé két oldalt gyakorlatilag két új hidat építettek, amivel közel a kétszeresére növekedett a pálya. Mivel a pilléreket előreláthatóan a jelenlegi, teljes szélességűre alakították ki, így nem volt nehéz összekapcsolni az építményeket. A középső, azaz régi hídon zajlik a villamos forgalom, míg a két szélsőn a gépjármű, illetve a bicikli és gyalogos forgalom halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Testnevelési Egyetem intézményt Klebelsberg Kuno kultuszminiszter fáradozása nyomán 1925-ben Magyar Királyi Testnevelési Főiskola néven nyitották meg. Majd 1945-től Magyar Testnevelési Főiskola néven működött tovább. 1975-ben az úgynevezett tudományegyetemek csoportjába sorolták, így egyetemi rangú intézménnyé vált. 1989-től a Magyar Testnevelési Egyetem elnevezést viselte. 2000 januárjától a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi karaként működik. 2014. szeptember 1-jével a testnevelési és sporttudományi kar kivált a Semmelweis Egyetemből, és önálló intézményként testnevelési egyetem néven működik tovább. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Clark Ádám skót mérnök, a budapesti Széchenyi Lánchíd építésének vezetője és a budai váralagút tervezője. Emellett ő tervezte a budai városi vízmű

0: gépházát és vízvezetékeket is épített nálunk. A skót mérnök a városkapitány lányát, Áldási Máriát vette feleségül, és élete végéig az Áldási család Krisztina körúti házában, a mai Színház Történeti Múzeum épületében lakott. Ekkor már mindenki Clark Ádámnak hívta. Budaváros tiszteletbeli képviselővé választotta. 1866-ban halt meg Budán. Temetésekor a Lánchídon gyászlobogó lengett. Budapesten a Lánchíd és az Alagút közti tér ma Clark Ádám nevét viseli. Sírja a Fiumei úti sírkertben található.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Voltak időszakok, amikor egy-egy kávéház különös jelentőséget kapott az akkori magyar szellemi életben. Ilyen volt az 1880-as években a Pannónia kávéház. Ide jártak az Operaház és a Nemzeti Színház művészei, Újházi Ede, Audrey Lehel és Paulai Ede. Itt rendezték évente az elhíresült színészbőrzéket is, virágvasárnaptól nagypéntekig. Meg annyi színész sors dőlt itt el, ugyanis itt találkozott az akkori Magyarország valamennyi színi direktora és intendánsa. A kávéházi asztalok mellett olyan szerződések köttettek, melyek az egész ország színházi életét meghatározták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Orbán kormány hazugságának nevezte a migráció elleni harcot Magyar Péter. Már kaphatók jegyek az Adria Intercity nyári járataira. Felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek, emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termékárát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sport eseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. Szivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő. A jövő hét elején érkezik a nyár első igazi hőhulláma. Több helyen 35 foknál is melegebb lesz.
0: Az NTI híreit hallották. Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
3: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk Gulyás Dénes, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatója. Az elmúlt évtizedek legkiemelkedőbb magyar tenorja fellépett 3 kontinens szinte minden rangos operaházában, koncerttermében és fesztiválján, miközben itthon is folyamatosan találkozhatott vele a színpadon a közönség. Mekkora Isten tenyere című önéletrajzi kötete 2013-as megjelenése után a tavalyi évet úgy zárta, és az idei évet pedig úgy nyitotta, hogy családi és színházi emlékekről, anekdotákról, eközben pedig a zenei és művészeti élet útkereséseiről mesélt önéletrajzi estjén. A műsorvezetők Békési Lili Veronika és Zsoldos Dávid. Szeretettel köszöntünk a műsorban, Gulyás Dénes operaénekes.
4: Köszönöm szépen a meghívást, kézcsókunk, és szervusztok, köszönöm szépen.
5: Dénes, nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk, mert az önéletrajzi est az egy csodás dolog. Azt nem mondom, hogy ennek a zanzásított verzióját várjuk itt tőled a stúdióban, de...
3: De nagyjából.
5: Arra azért szeretnénk rákérdezni, hogy hogyan kezdődött és mik voltak a legfontosabb momentumai ennek a pályának, mert azért bevallom, én szeretnék a jelenlőről is beszélni.
4: Akkor gyorsan a kezdetekről, 5 évesen énekeltem vissza először a nagyapámnak hiba nélkül azt a nótát, amit ő énekelt első hallás után, és akkor azt mondta az öreg, hogy a gyereket kéne zenére tanítani, hallgass csak, mondta az apámnak, hallgass csak, énekelj csak kéne, hogy megyen már a hajnal csillag. Első hallásra visszaénekelt, mondjuk tisztán hangnemben, szöveg, ritmus, minden. És akkor, de ez nem érdem. Én azt gondolom, hogy ez valami, ami az első ilyen valamicske volt, jelecske, vagy nem tudom mi, hogy lehet, hogy talán erre felé kéne menni. Aztán persze 20 000 kanyar volt, mint én cselgáns bajnok is akartam lenni, meg kamionsofőr, minden. Tehát ahogy a srácok, a fiúk főleg próbálnak mindenfélét kipróbálni. És, tehát, de aztán végül is ez lett. Tehát ez volt az első. És a rádiógyermekkórusa és gyönyörű koncertek, Zeneakadémián, Honvéd Művészegyüttes, 17 évesen ott lettem először. A legfiatalabbként hivatásos énekes a férfi karban. És akkor onnan aztán Zeneakadémia, szóval 1000 kanyar, és az elmúlt 53 év lényege az, hogy valóban nagy a jó Isten tenyere, mert sokat elbír, és sokan is el is férnek rajta.
5: Kik voltak rád a legnagyobb hatásra? Énekes kollégák, karmesterek, esetleg hangszeresek?
4: Ilyenkor az ember mindig elgondolkodik, így most tudnám sorolni hosszan, de hogy azok is, akik már nincsenek közöttünk, de lehet, hogy még ott hallják föl, hogy mit mondok, azok, nehogy megsértsem őket, nagyon sokan voltak. Tehát végül is a szakmának a lényege az volt, hogy az ember tanul valamit a Zeneakadémián, megpróbál valahogy térül elő lépésekkel előre haladni a tanulmányaiba, aztán kiderül, hogy a színpadra kerül, hogy hát nem biztos, hogy minden úgy van. És valójában ezt az egész dolgot ott lehet a pályán megtanulni, ha az emberben van valami olyan szorgalom, vagy a zseni oblige, mondta Alice, tehát, hogy akiben van valami, oda is azt mondta, az kötelessége kiművelni a végsőkig, hogy szolgálni tudjon vele, és ebben ez a lényleg. Hát rengeteg a Ferencsik Jánostól, az első feleségemtől, aki zongorista volt, és azt mondta, hogy ne, ez így nem jó, nem van, nem így van, nem. Tehát a Pavarottitól természetesen, olyan énekesektől, és a Yehudi Menuhintól, vagy Margaret Price-tól, vagy a Giuseppe Taddei, tehát rengeteg ilyen ember volt, az Eliyahu Imbál a karmesterek közül, a Claudio Abbá, a James Levine, és akkor, amikor ez úgy ment az életben, én nem is éreztem, hogy ez egy ilyen hú, micsoda kiváltság, és hú, én mekkora nagy ember vagyok, hogy ezekkel, hanem tudom, hogy New Yorkban, a Metropolitanben a próbán a Levine zongorázott. Hát az én tudtam, hogy ő ki, meg hogy mint zongorista, vagy kamarazenész, meg karmester, meg minden, és csodáltam a koncertjeit, de amikor beléptem, és ő gyakorolta az én szerepemet a Rózsalovakban, akkor azért az egy nem volt rossz érzés. Pláne, amikor megkérdezte, hogy ez így jó magának, hogy most csináltuk. De nem azt mondta, hogy most tessék ezt így, vagy úgy, vagy amúgy, hanem ez magának jó így. Kérdezte ő tőlem. És akkor az ember úgy 28-29 évesen azt mondja, hogy jaj, hoppá. Egy ekkora ember azt kérdezi tőlem, hogy nekem jó-e úgy, ahogy tetszol ezek. És hát rengeteg énekes volt, és rengeteg nagyszerű kollega, rendezők, Jean-Pierre Ponel, vagy Francesca Maria Siciliani, vagy August Everding. Hát ezek mind olyan elképesztő nevek, hogy Cefirelli féle bohém élet. Hát most, igen, az ember dolgozik.
3: Ilyen csorog a könnye az embernek tényleg a meghatottságtól.
4: Szóval azt hiszem, most lelövöm magam, mert akkor reggelig mondom még, és akkor szóval, csoda. Az a lényeg, hogy ezek között, az emberek között tanultam meg igazán alkalmazni azokat az utakat, amire az egyetem megtanított. Az egyetem a művészetek oktatásában, ezt én elég sokszor elmondtam, sok helyütt le is kaptam is érte a fejemre, teljes joggal, mert megkérdezték, hogy akkor te miért tanítottál 25 évig az egyetemen. Azért, mert utakat szerettem volna megtanítani egy növendéknek, hogy én azt gondolom arról a zenéről, én azt gondolom a Schubertről, a Mozarttól, a helyzetről, a színpadi szituációról, a zene harmónia rendszeréről, az egész zenei mienség harmóniáját, amit az operában a személyiség egy zseniális szerzőnél teljes harmóniában és egységben van, hogy az mi. De azt megtanítani valakinek, és ezt Vátig állítom, tehetséget tanítani nem lehet. Ez van, vagy nincs. Tehát magát a művészetet, és mindig ezt a kis furcsa példát hozom, hogy nagyon szeretek Olaszországban időt tölteni, és Velence, ami egy olyan, mint egy operadíszlet, végül is az egész város. És belép az ember a Fráriba, és szemben ott van a Tiziannak a Mária mennybe menetele, és ott mindjárt a kapuban elájulsz attól, hogy mint úgy jön az a döbbenetes valami onnan. Az hogy tanítom meg egy festőnek? Hogy tanítom meg egy... Hát ez nem lehet megtanítani azt a varázslatot, ami a művészetet lebegteti és a föld fölött tartja. Ezt nem lehet megtanítani. Vagy van valakiben erre egy adottság, egy tehetség, és annak mutatok jó utakat. Egyébként növendékeim voltak, mondtam, figyelni, de szerintem ez erről szól. Most arról beszélhetnék, hogy mi a légzés technikája, meg hogy vegyen le, meg, tehát ez száraz dolog, ezt meg lehet mutatni, ki lehet gyakorolni. De azt, amikor én azt, amikor egyszer csak úgy csinálok, hogy... és a lehelet megszegik, azt nem lehet tanítani. Tehát az vagy van valakiben ez az elképesztő gyújtóláng, vagy én nem is tudom, minek mondjam, tehetség. És ha ez van, akkor lehet utakat mutatni, és utána az önmagától robban. Mindig ezúttal vélemény, hogy megkérdezték, hogy te akkor miért tanítottál? Ezért, hogy megmondjam, hogy szerintem a Kozifán tudta például, amiről mindenki azt mondja, hogy az egy vígopera, szerintem meg a világ legszomorúbb operája, mert arról szól, hogy két fiatal, két pár egy fogadásból kicserélik egymást, és eddig azt hitték, hogy az eredeti fölállásban hűségesek hozzájuk a lányok, és hogy kicserélték egymást, kiderül, hogy úgy a boldogok. De vissza kell cserélni, mert a társadalom ezt nem tolerálja. Ez egy vígopera, tessék mondani. Szerintem baromira nem az.
6: Igen, ez tehát, egy jó kérdés.
4: Tehát rengeteg mindenről.
3: Hamarosan folytatódik a Kapriccsó. A mai vendégünk Gulyás Dénes, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatója.

0: Újra itt a Kapricsú, a mai vendégünk Gulyás Dénes, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatója. Melyik volt az a szerep, ami a legnagyobb kihívást okozta számodra, vagy hogy volt-e ilyen több is akár? Melyik volt a legemlékezetesebb számodra, hogyha visszagondolsz?
1: Hát a legnagyobb kihívás, ugye sokféle szempontból lehet kihívás. Lehet mondjuk szorosan vagy szárazon vett ének technikai, hogy milyen nehéz magas hangokat, milyen hosszú, milyen... De ami a legnagyobb kihívás volt, mind művészileg, mind emberileg, mind énekesi zenész szempontból, az a Peter Grimes volt, a britnek az operája, ami először is egy nagyon nehéz szerep elénekelni, és az egész, amivel szembesül ott az ember a színpadon, hogy gyerekek halnak meg a keze alatt. És hogy ez hogy van földolgozva Britnél, és mi a végkifejlet, és hogy sűjeszti el önmagát a tengeren a Grimes a hajóval, és hogy hát szóval ez, hogy mondjam, amikor félholtra verik őt az emberek a tengerparton, és miközben gyerekek halnak meg a kezem alatt, nekem otthon van három aprócska, ha nem is nagyon aprócska, de aprócska. Na most ez olyan sebeket ejt az ember bennem legalábbis, ez a furcsa párhuzam, bár tudom, hogy a gyerekeimért mindig életemet adtam volna, és nem lehet bajukot, de az, hogy amikor láttam a színpadon lezuhanni egy gyereket, zseniális volt a srác, egy ilyen orrtökérő zuhant alá, és a közönség nem látta, hogy itt egy háló elkapja, és így zuhant a gyerek, és utána hazamentem, és az enyém az ott aludt, biztonságban, akkor azért elmorzsoltam egy-két könycseppet. De ezek pokolian igénybe vettek, mindig. Érdekes módon kevésbé vett igénybe a Rodolf, a bohém élet, mert ugyan nem könnyű, technikailag nem könnyű elénekelni, de súlyos fenntartásaim vannak a figurával szemben. A Rodolfal szemben, és annélkül, hogy a Puccinát egy csoda. De hát azért, ha vele gondolok, hogy én biztos, hogy nem tettem volna meg a halálos beteg szerelmemmel, hogy kirakom az utcára télen, és utána zokogok közben, hogy jaj, hideg van, és nem tudok fűteni, hát öreg, menj, aztán lopjál szenet a pályaudvaron, vagy várd ki a boádó bülonyt, és fűts be. Tehát, hogy és ezek nagyon, tehát abban lelkileg igazán nem tudtam belemenni. Azokban a jelenetekben, ahol alakul a kapcsolat, a Mimi és a Rodolf között, hát az fergeteges élmény persze. Tehát fölvettük ezt filmre, és hát az valami hihetetlen. Erről a Nagykálózi Eszter játszott, a Kincses Vera hangjára tátogott, és hát frenetikus volt. És ott az ember átél dolgokat, amiket átélhet kamera vagy színpad terében átélhet, de egyébként nem tenné meg, mint magánember. És ez a színpadnak a csodája, hogy is van, azért nem is tudom, ezt próbáltam megtalálni, hogy kitől származik az a sor, de nem talált. Ebben az egészben az a lényeg, hogy a színpadban és a művészetben, hogy van ez a sor, hogy én a bolond az isteni gondviselésnek forgatagába kerültem, játszhaték én is a nappal, és nem jár érte verés. Nekem ez a színház. Játszhatom azzal, hogy gyilkos vagyok, hogy istentagadó vagyok, hogy hívő vagyok, a Mászné Manonban letépem magamról a keresztet, amikor visszajön a Manon, és aki közben a szenvedéstől pap lettem, és a nő visszajön, aki engem a szenvedésbe taszított, és olyan szerelmes vagyok, hogy letépem és megtagadom. Tehát az ember ilyet nem csinál. De megélni azt a helyzetet, hogy ezt mondjuk a Metropolitan színpadán a Jean-Pierre Ponner rendezésében megteheti az ember, hát azért az egy óriási kaland. És e végre van az egész színház. Nem arra, hogy ott kiálljak, és marha nagy hangokat ordítsak bele az éterbe, az csak cirkusz.
0: És milyen érdekes, hogy a Pécsi Nemzeti Színházban most már rendezőként is mindezt megélheted.
1: Meg. Hát ott rendeztem hány darabot is, hát az első a Don Giovanni volt, ami hát ugye először is, hát Mozart az Mozart. És hát a Don Giovanni az operák operája, és akkor az ember elkezdi beleásni magát, hogy mi ez az egész történet, mi történt Burgosban, mitől, hogy stb. Miért jön az Elvira oda, hogy jön az egész helyzetről, és hogy Don Giovanni az miért? Ez egy végül is egy sikertelen ember. Jó, hát ez egy bombó, ezt tudjuk már ezer éve, hogy így van. De az a fantasztikus színházi helyzet, ami ott volt, hogy majdnem három hónapot próbálhattam. Mert azt mondom, hogy gyerekek, ez nem tréfa ez a darab, rengeteg szekkó recitatívó van, ahol pereg a történet. Az áriában én nekeladtam valaki 3-4 mondatot, nagyokat ordít, de nem megy a cselekmény. A helyzet az mindig ott van, a dráma. És akkor majdnem 3 hónapot az egész darabot újrafordítottuk, stb. Szóval izgalmas volt. Aztán volt a Massné Manon, ami egy óriási élmény, tehát egy óriási dolog, hogy nem ment, hát az soha nem ment Pécset. Igyekeztem mindig olyan darabokat bemutatni Pécset, ami új a pécsi közönségnek. Ez egy vagy két produkció kivételével sikerült is. Vagy ott volt a Macbeth, ami szerintem a 3 Shakespeare témára írt Verdi opera közül a 3 zseniális közé tartozik, jó lehet jóval fiatalabban komponálta, mint a Falstaffot vagy az Otellot. Carmen. Vagy most a Tallér Zsófinak a meseoperája, amit sajnos Zsófi idő előtt eltávozott, és bemutattuk. Mátyás Király Vándorúton című meseoperát. Vagy a Jancsi és Juliska. Tehát ezek mind olyan élmények, és fiatalokkal dolgozni nagyon szerettem. A színháznak egyéb buktatói, ami főleg egy zenés színháznál igaz, mert hogy sok szereplős, kórus, zenekar, egyeztetések, díszletek, jelmezek, drága műfaj. És azért itt volna mit, volna milyen bankszámlákat megnyitni, de ez más téma.
2: Pécsre még mindenképpen visszatérünk, mert nagyon érdekes, izgalmas kérdés, hogy egy viszonylag kicsi városban hogy lehet tényleg nagyon minőségi operajátszást csinálni.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégünk Gulyás Dénes, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatója.

0: Folytatjuk a kapriccsót. A mai vendégünk Gulyás Dénes, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatója.
1: Mitől jó egy rendező az énekes számára, aki ott van a pódiumon, hogy kik voltak azok, hát ugye pár nevet azért mondtál, akikkel jó volt dolgozni, de ültek itt azért már énekesek ebben a székben, és nagyon érdekeseket mondtak attól, hogy milyen a viszonyuk a rendezőkkel úgy általában, vagy partikuláris rendezői attitűdökkel. Mit vár el a énekes a rendezőt?
2: Én, mint énekes, találkoztam olyan rendezővel, aki olyasmit kért Marseille-ben, olyasmit kért tőlem, ami abszurd volt, éppen a Titusban. A darab végén van egy pokoli nehéz, háromrészes, koloratúrás, bitang nehéz áriája a Titusnak, és azt mondta, egy ilyen ferde színpadot, hogy azt én közben rohangáljam föl és alá, és mondtam, hogy nono, maestro, jöjjön föl a színpadra, nem kell énekelni, azt nem várom el magától, csak ritmusban, tempóban mondja el hibátlanul az olasz szöveget. Közben fusson. Ha megcsinálja, eléneklem én is. És nem értett, hogy miről beszélek. Hát ember, arra, hogy nekem levegőt kell vennem. Tehát ilyen, nem tudom a frázist, amit Mozart lejt. Tehát ilyen esetben a rendező, és ő egyébként egy Oscar-díjas film, nem a Szabó Pista volt, csak, és nem is magyar, egy Oscar-díjas filmrendező volt. És mondtam, hogy nem. És akkor hát, hogy ő neki ezt még nem mondta senki. Hát mondtam, akkor most itt van ez a első jubileumi alkalom, fogadja szeretettel. Nem. És végén jó barátok lettünk, ő megértette. Tehát én arra igyekeztem, akár a Rómeót rendeztem, akár a Massné Mannont, vagy bármi ilyesmit, hogy nem kértem olyat az énekesektől, amit nem lehet megcsinálni. Tehát pontosan tudtam, elő is énekeltem sokszor, mondtam, hogy én ezt így csinálnám, vagy amúgy csinálnám, épp legutóbb a Mátyás Király Vándorúton című darabban. Fiatal tenor gyerek, ügyes, minden rendben van. Ott voltak gondjai a egy-két hangra, és mondtam, nyisd ki a füled, barátom, ez csúnya nyitott hang, nem így kell énekelni, hanem így, és megmutattam nekik. Na most, ha erre képes valaki, az a szereplő énekes szemében egy jó pont. Az egy jó pont. Tehát nem tudja azt mondani, hogy állj föl, azt csináld meg, jó, megmutatom, barátom. Ez fontos. Azon kívül természetesen az, hogy az embernek minden egyes, különösen, ha idegen nyelven megy a produkció, minden egyes szót tudni kell. Nem csak úgy approximatíve, éppen, hogy hát körülbelül az, nem. Sőt, lehet két-három szinonimát is tudni. Tehát az bitangmeló, és kívülről. Tehát az nem lehet, hogy akkor föllapozom a kottát, hogy ott nem. Ezt tudni kell. És ha a rendező ezt tudja, akkor az énekessel nincs baj. Akkor az biztos, hogy megy. És hát mondjuk nem akarja a bohém életet egy holdbázison játszani, erre is volt példa. Egy Challenger űrhajón éppen most volt.
1: A kortalan történetek működnek akár egy holdbázison is.
2: Jó, de hát szegény Puccini megpördült szerintem a sírjában, de hát ez a privát véleményem csak.
0: Hogyha visszatérünk a Pécsi Nemzeti Színháznak a lehetőségeire, akkor ugye ezt már említette Dávid is, nagyon érdekes maga az a helyzet, hogy egy vidéki színháznak milyen lehetőségei vannak, és hogy egyáltalán milyen utat látsz a színház szempontjából.
2: A színház és általán a művészet szempontjából, de különösen, hát maradjunk az operánál, ugye, mert mégiscsak azzal foglalkozom 53. éve, szerintem az nem lehet elvárni egy opera produkciótól, egy színháztól, hogy az a produkció, amire rákölt mondjuk 40-50 millió forintot, és akkor még nem is mondtam sokat,
0: nem.
2: Akkor csak nagyon szegényesen tudnánk például megcsinálni a Pécsi Nemzeti Színház 130. születésnapjára tervezett bánkbánt, mert sok szereplő, nagy kórus, sok díszlet, sok cétete, blablabla, hát az minimum 50-60 millió forint. Azt nem lehet elvárni, hogy ezt a műfaj, illetve a produkció nullszaldósra kihozott. Kizárt. Tehát ha még ezt nem veszünk tudomásul, hogy ez vagy kell, vagy nem kell, és ha kell, akkor ki kell fizetni, vagy mondjuk azt, hogy nem kell, és akkor nincs háromtagozatos színház. De egyelőre az a helyzet, hogy úgy érzem, hogy amikor arról beszélünk, hogy térüljön meg, akkor bajba vagyunk. Mert vannak produkciók, amik megtérülnek, amik mennek 1000-szer, 1500-szor, 1600-szor, és remek, oké, minden. Ez egy díszlettel, egy jelmezzel, az meg is térül. Az opera, ahol én tudok játszani 14-et jó esetben egy szezonban, soha megtérülni nem fog.
0: Ez egy luxus műfaj.
2: De azért egy érdekességet azért szeretnék itt fölvetni, amin el kellene gondolkodni, és nem csak a művészeknek, hanem a tulajdonosoknak is. Van nekem egy eredeti plakát a tulajdonomban 1923-ból. Tehát most éppen 102 éves. Ami gyöngyösi katolikus legény egylet produkciója, a Cigánybáró, Strauss Cigánybáró századik jubiláris előadásáról szól. Ebben a Barinkait éneklő úgynevezett elzüllött nemes az Gulyás Sándor volt, a nagyapám, aki akkor 22 éves volt. Még egyszer mondom, 23-ban 100 előadás ment le Gyöngyösön és a környező falvakban, ebből plusz a nagyapám volt Krisztián Tódor az Aranyemberben, a népszű művekben hőszerelmes, a koncerteken hőstenor, ilyen stentori tenor hangja volt, és mindenféle mulatságokon és koncerteken és előadásokon színész és énekesként játszott. Gyöngyös város lakossága, megnéztem az interneten, 1923-ban 19.627 volt. És most csak mondok még egy adatot, és utána ezen a hozzáértők gondolkodjanak el, a szociológusok, a kultúrával foglalkozók, a pénzemberek, a mindegyik, hogy Pécs város lakossága 24 januári adat szerint, 2024 januári adat szerint 140 ezer. És Don Giovanniból 14 ment le, és a Masnina Manonból 12 vagy 13, akkor itt valami nagyon nem stimmel. És az, hogy mi nem stimmel, az pedig főleg az elmúlt 100 évben kialakult, vagy kialakított igénynek a kérdése.
0: Igen, én azt hiszem, hogy nagyon nagy változások zajlottak le ebben a 100 évben is. Hamarosan folytatódik a Kapriccsó. A mai vendégünk Gulyás Dénes, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatója.

0: Újra itt a Capriccio, a mai vendégünk Gulyás Dénes, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatója.
1: A kérdés az sokszor úgy merül fel, hogy ugye nem véletlenül nem hívja talán egyetlen másik nyelv sem komoly zenének, a klasszikus zenét vagy a kortárs zenét, mert van egy olyan konnotáció ennek a szónak, hogy egy 10-20 éves már messziről látja, hogy ez valami olyan dolog, ami talán a felettem lévő generációknak a sportja, amúgy is tulajdonképpen komoly, és ugye rá van írva a receptre, hogy ez nekem nem kell legyen közöm. Nekem nagyon kedves élményem volt, amikor hosszú évek át a Szigetre vihettük mindenféle klasszikus zenei produkciókat, köztük egyébként komplett operát is.
2: Igen, tudom, a Kovalik Balázs csinálta.
1: Balázsral, így van. Tudom. És annak pontosan azért, mert a saját generációjukat látták a színpadon, a fesztivál látogatók, mert nyilván olyan volt a körítés, hogy megpróbálta involválni a látogatókat, rögtön nem jutott eszébe senkinek, hogy az opera valami nagyon poros, nagyon öreg, nagyon csak a 50 pluszosoknak való műfaj.
2: Igen, ez csak erre egy fesztivál kevés. Tehát erre szerintem kell egy, és azért óvatosan fogalmazott mindig nagyon, mert én nem szeretnék még kultúrpolitizálni sem. Csak közben azt látom, tudjátok, hogy a kis unokáim, az 5,5 éves Marci és a 3,5 éves Emma így ül a nagyanyja térdén, és hát ha hiszitek, hanem Kodályt és Bartókot hallgat, és Mozartot hallgat, és Offenbachot hallgat, és Bachot hallgat, és így hallgatják. Tehát az, hogy van ez a bizonyos mondás, ami Goethétől származik, hogy az embereknek nem azt kell adni, amit kérnek, hanem amit kérniük kellene. És én azt gondolom, hogy, és befejeztem az eszmefuttatást.
0: Nagyon sok mindenről beszéltünk eddig, és arra is nagyon kíváncsi lennék, hogy milyen kötetet tervezel. Mert igen, hogy ugye arról beszéltünk a beszélgetésünk elején, hogy van egy már megjelent könyved, egy 2013-ban megjelent, igen, könyved, ebben anekdoták, családi történetek is ugyanúgy megtalálhatók, mint a zenéről való emlékedéseid.
2: Sőt, tehát a zenéről nagyon mélyen, tehát az, hogy a Bartókot meg Kodályt bizonyos szempontból egy-két részét elemzem, hogy az mi. Szóval, de bocsáss meg, szabadba vágtam.
0: De maga a kérdés igazából csak ennyi lett volna, hogy kapcsolódik-e az új tervezett köteted, mert hogy tervezel még egy kötetet, az előző kötetnek a tematikájához, vagy valami újat gondoltál?
2: Egy teljesen újat, sőt, hát tulajdonképpen egy könyv.
0: Tervezel még egy kötetet, az előző kötetnek a tematikájához, vagy valami újat gondoltál?
2: Egy teljesen újat, sőt, hát tulajdonképpen egy könyv, már bent van a külső tárhely.

0: volt, meg a szarvasbőgés és a vadászatról. Egy szakember, aki beszélt a rádióban, hogy szarvasbőgéskor tapasztalunk nagyobb bejutási mennyiséget. Ez a mondat így elhangzott, ugye, mert azt mondta, hogy átugorják a kerítést. Na most azt szeretném mondani, én érzem, hogy ez a szakmának a szlogenje, vagy a szakmának a... Na de hogy jut eszébe valakinek ezt a mondatot kimond? Tapasztalunk nagyobb bejutási mennyiség. Na mindegy. És akkor az emberek, és én Kosztolányi iskos volt, sőt azt hiszem egész közeli napon születtünk, és őt imádom, és eszembe jut Kosztolányi, aki a hajnali részegségben leírja, hogy mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam. Vagy a másik ilyen mondat, egy végzett hatalmát évekkel ezelőtt játszotta az opera, és valaki, mindegy ki, és melyik adott teljesen mindegy a jelenség, elkezdtem mondani, hogy hát ez egy micsoda ízés, hogy ez egy micsoda nagyszerű program lesz, és menjenek el az operába, mert nagyon kellemes zenét fognak hallani. Szerintem nekem az jutott eszembe, hogy a lábvíz az kellemes, amikor át vagyok fagyva, de a végzett hatalma minden, csak nem kellemes zene. Tehát érted? Tehát, hogy hova? És akkor, na most ilyenekről van szó, de sok, 400 oldal, vagy nem tudom mennyi, és odaadtam egy kedves ismerősömnek, aki ért is ehhez, meg okos, és na, figyelj, próbáld meg kicsit tematizálni, mert gasztronómiáról is szó van benne, prózai színházakról, kollégák, mindenről, de napi reflexió, rövid kis írások, fél oldal, egy oldal, öt mondat, a posztról például, hogy hajnalban mit akartam reggelizni Pécset, és hogy miért nem tudtam, de ez mind vicce. Na most ezt összefősülték, és én három kiadónak elküldtem, és azt mondták, hogy hát ebben nem látnak üzletet. Emire mondtam, hogy én szakácskönyvet is írok szívesen, vagy mert az üzlet. De ez a második. A harmadik az akkor lesz kész, amikor Pécset befejezem. Tehát ott most a harmadik öt éves ciklusomat töltöm, és már elég öreg vagyok ahhoz, hogy ezerszer is átgondoljam, hogy még öt évet. Nem is hiszem, hogy ezt nagyon igénylik Pécset. Akkor van egy pécsi napló, ami végig megy a 15 éven, hogy mi volt a jó, mi volt a rossz, hogy kellett volna, mi volt szerintem a szenzációs, és mi volt az, amit a pokolra kívánok most is. És azt a tehetetlenséget is, hogy a körülmények miatt nem tudtam átnyomni, amit jónak gondoltam. Na most ez... Én igyekszem úgy megírni, hogy ne bántsak meg se intézményt, se kollégát, se senkit. Nem ez a célom. Hanem azt kell elmondanom, hogy oda kell terelni a igen, csúnya szó, oda kell irányítani, mondjuk így, a közönséget. Hogy ne legyen szempont egy színházban, hogy hány felvonásban játsszuk, mert akkor elmegy az utolsó busz. És egy négy felvonásos darabot kettőbe kell játszani. Nem megy. Tehát oda kell irányítani a közönséget, hogy ne azt kérdezze a jegyvásárló, hogy jaj, Mozart, hagyjuk, ne, Mozartot nem, valami tércsapkodós komédia nincs. Hát azért ez egy komoly küldetés egy színházban, és ehhez bizony elszánás kell, pénz kell, szándék, akarat és döntés. És nem csak a színház részéről, hanem az, hogy egy intézmény, nemzeti intézmény, ami a büdzsébe, a közpénzből kapja, még a városi rész is közpénzből, mert megy a város, a költségvetését a kincstártól kapja, mint mi. És ott van a színház, és akkor a tulajdonosnál ilyen előfordul, és akkor elharaptam a mondatot, szóval ezen változtatni kell, és akkor egyszerűen, sőt, barbár dolgot fogok mondani, aztán vagy kivágjátok, vagy megköveznek érte. Én azt gondolom, hogy azt a színházat, amelyik állami pénzt kap, közpénzt, mert a közt kellene oda terelni az érték felé, hogy a közpénzből dolgozó színházak, ha gagyit játszanak, persze a kérdés, hogy meg kell határozni, hogy mi az, hogy gagyi. Ez egy másik vita kérdés lenne. Ha gagyit játszanak, akkor csökkenteném a támogatást. Még akkor is, hogyha nagy a bevételük. Azt mondják, hogy hú, hát az kell az embereknek, akkor oda kell adni. Nem, nem. És Shakespeare-re kell adni, Mozartra, Molière-re, Verdire, Puccinire, Bachra, blabla. Akkor is, hogyha onnan kevesebb income van, kevesebb bevétel van. Mert hát az embereknek azt kell adni, amit kérniük kellene. Goethe jól tudta, hogy mit kell adni az embereknek.
1: Arról nem is beszél, hogy ami eleve profitábilis, az nem feltétlenül igény állami támogatást, tehát a Trónok harca sem állami pénzből készült.
2: Hamarosan folytatódik a Kapriccsó. A mai vendégünk Gulyás Dénes, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatója.

0: Újra itt a Capriccio, a mai vendégünk Gulyás Dénes, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatója.
1: Most viszont térünk vissza az opera világához, és a kicsit a tanításhoz, még inkább ahhoz, hogy a színpadon és a színpad közelében töltött évtizedek alatt mik azok a trendek, amelyeket megfigyelhették, mennyiben más ma egy fiatal operaénekes helyzete, lehetősége, mint volt nektek a pályán. Kezdetén, mi az, amiben nehezebb, mi az, amiben esetleg könnyebb, és mit tud tenni úgymond a rendszer, mondjuk ugye a szabályozói környezet azért, hogy egy fiatal énekes, akinek van adottsága, van hangja, adott esetben Pécsen él, az könnyebben mondhassa azt, hogy igen, én erre a nagyon nehéz, nagyon kockázatos pályára adom a fejemet, és nem megyek el mondjuk ügyvédnek, orvosnak, pénzügyesnek.
2: Hát, ha még csak orvosnak megy, az mondjuk jó, oké. Tehát mind a kettőt kell valami egészen elementáris elhívás, elhivatottság, mint mindenki nevezem. Igen, ez egy irtózatosan jó kérdés, megmondom miért. 13 évvel ezelőtt úgy kezdtem, hogy én szeretnék egy fiatalokból álló, hogy az egyetemen tanítottam, fiatalokból kérek 15 fiatal énekest, én kivált, tudom, hogy ő, akivel 5 évre úgy szerződök le, hogy kapnak normális fizetést. Én tudom, hogy neki, Bélának mi lesz való jövőre, 2 év múlva, 3 év múlva, 5 év múlva. Figyelem, hogy fejlődnek neki, a másiknak mi, és rájuk építem a repertoárt. Egy 15 tagú fiatal tehetséges brigádban nagyon jó színházat lehetne csinálni. Jelen pillanatban 3 hivatásos énekes van. Pécset, operaénekes. Ugye ők is olyanok, hogy bizonyos dolgokra használtak, másra nem. Erre természetesen nem volt pénz. Na most ez azért volna nagyon fontos, mert közben az egyetemek is hát pénzből élnek, és azok a fiatalok, akik operaénekesnek készülnek, akár Budapesten, akár Debrecenben, Miskolcon, Győrött, Pécset, mindenütt tanítanak éneket, operaéneklést, és ha én csak 14 előadást tudok, és egy produkciót játszani egy évben, akkor ezek minek tanulnak? Tehát én azt mondom, ha volna 15 hely, és minden vidéki színházban volna 15 hely, számoljuk össze, most 6-an van, 6 vidéki ilyen színházban, akkor azt mondom, oké, mindenkinek jön 15 fiatal tehetség, csak azt mondom, hogy tessék.
1: 90 ember, nem?
3: Hát igen, akkor ez azért nem kevés.
2: Hát tehát én másképpen láttam, de ez, és nem az kéne, hogy a trend legyen, hogy akkor mi tanítjuk meg, dolgozunk velük, és aztán természetesen elmennek külföldre, de miért nem mehetnének el? Hát annak is ott meg dolgoznak. De hát én azt szeretném, hogy Pécset énekeljenek. De ahhoz kéne egy olyan fizetés, amire azt mondom, hogy igen, kéne lakhatás, ugye, mert nem mindenki pécsi. Kéne egy egész más szisztéma, én azt gondolom most szerény számításaim szerint, ha ezt meg lehetne valósítani, plusz egy olyan zenekart Pécset, amelyik az enyém, nem az enyém, a színházé, a padon zseniális, csak hát mi akkor játszunk, amikor ők ráérnek. Hát ez persze, hát teljesen külön cég, külön költségvetés, minden külön. Hát én nem tudok úgy színházat csinálni, hogy nem tudom az énekes leszerezőtetni, mert nem tudom, hogy a pannon mikor ér rá. Tehát ez egy tengeri kígyó, legyen egy saját zenekarunk, kórust kibővíteni 18 tagról 40-re, 15 fiatal, és ehhez kéne évi 6-800 millió forint fizetésre, lakhatásra, stb. De hát a jelenlegi költségvetésünk ezt nem engedi meg. Tehát plusz kéne még, plusz a mostani kb. 900 millió forintra még 900. És ha most belegondolok, hogy mi minden kerül itt nagyon sok pénzbe, akkor azt mondom, hogy ez... túró, ez semmi. Még hogyha 6x9, de akkor is azt mondom, hogy egyébként vannak jobb helyzetben lévő vidéki színházak. Talán azért, mert ott jobb az ipar. Pécset az ipar megszűnt. Rendszerváltáskor nincs urán, nincs szénbágyat, nincs semmi. Tehát ami vitte a várost, az nincs. De az ember nem vásárol zsolnai készletet minden héten. Nem? Tehát ezek nagyon súlyos kérdések. És egyébként Pécs maga a csoda. Hát én szerelmes vagyok a városba. Hát az valami ilyet, imádom. Tehát és az ember ott áll, és csinálná, és olyan hétköznapi dolgokkal kell foglalkozni, lebénító, tehát meglátjuk, mi lesz. Most nagyon koncentrálunk a 130. születésnapra, és akkor nekilódulunk, és majd valahogy átverekedjük, vagy én nem tudom. Majd állítólag nyertünk most pénzt a pályázaton, ami erre van kiírva, egy ilyen programmal. Csak én naív vagyok, meg ilyen pleisztocén korszakból itt maradt ősködület, mert azt kérdezem, hogy kérem, van nekem egy tulajdonosom, az állam, vagy nevezd, aminek akarod. Ővé a szín, ez nem az. Én nekem kell kuncsorognom a tulajdonosnak, hogy az ő tulajdona születésnapját méltóan megünnepeljem. Hát én szerintem ez abszurd. Hát a tulajdonos azt kéne, hogy mondja, hogy oké, ez egy jeles ünnep, Itt van. De ez, én mondom, hogy egy őskövület vagyok. Tehát ez.
0: Ha már említetted a jelen terveit, akkor egy picit ezt bővítsük ki. Mik azok, amikkel ma mostanában foglalkozol? Milyen terveid vannak még? Hol találkozhat veled a közönség?
2: Én azért vagyok nagyon szerencsés, mert azon túl, hogy művészet, és minden művészet, és számomra nem csak a zene, meg az opera, minden, ami művészet, az engem elvarázsol. És hogy az, hogy ezzel foglalkozhatom, az önmagában egy csoda, és hogy foglalkozhatok. Az, hogy a színházban mi le, most a legközelebbi terv az a Gurrelli, Schönberg Gurrelieder lesz február 15-én az Erkelben, ahol én nem énekelek, mert én már szerepeket nem akarok, mert azt mondom, hogy már az öreg vagyok, nagy dolgokat, viszont én leszek a narrátor benne, aki a végén németül, nagyon nehéz ritmusban, nagyon nehéz szöveg, pontosan zenére kell mondani, és azt már most imádom. Azon kívül vezetek egy rádióműsort a Kossuth Rádióban, gondolatébresztő beszélgetéseket, be fogom fejezni a könyveimet. Ezeket nagyon szívesen csinálom és szeretem, és egy csomó meghívás rádióba, tévébe, és hát persze Marci unokámat viszem úszodába vasárnap reggel. Na, az a program. Meg az Emmának majd eléneklem azt, hogy azt mondja, hogy Dini papa azt énekelt, hogy az mindent visz, nem? Az a lényeg.
0: Ha már itt a beszélgetés végén járunk, akkor azt hiszem, hogy talán egy jó üzenet lenne, főleg a kezdő operaénekeseknek. Mik lennének azok a jó tanácsok, amiket egy pályakezdő művésznek mindenképpen tanácsolnál?
2: Megpróbálom szó szerint idézni. Az ember igazán akkor alázza meg önmagát, ha múlandó és átmeneti dolgok eszközévé válik, és az örökkévalon és a múlhatatlanon kívül másra is időt és figyelmet áldoz. Tehát aki művésznek készül, az átmenetivel ne foglalkozzon. Én a színdarabban erről azt mondtam meg, ezt én találtam ki, igen, én írtam a könyvet, hogy a Menuhinnál tanultam meg azt, hogy az a feladat, ami olcsó találós kérdést tol az orrod elé, nem rejt titkot, keskeny ösvénye mozog és könnyű feltérképezni, azzal nem szabad foglalkozni. A titkok miatt érdemes felébredni és az álmaidat a kottába írni. És akkor is felébredni, ha a titok megfejthetetlennek látszik, és dolgozni, hogy megfejthetővé tedd. Így, és csak is így érdemes, sőt, így kell színházat csinálni, pályát építeni, jövőt építeni. Ez az egyetlen, tehát az olcsó dolgokkal nem kell foglalkozni. Ez a mondás, ez az, az amit majdnem szó szerint idéztem, ez Johann Gottlieb Fichtének, a német filozófusnak a mondása, és tulajdonképpen ugyanerről szól. Tehát ami átmeneti és olcsó, az nem szellemi kihívás megoldani. Az szellemi kihívás megoldani, hogy hogyan éneklem el azt, hogy bőg a tehén, mert nincs kalap a fején, és lapszúrás kap szegény, a meleg az idő. Ez van egy olyan színdarab, amiben ez van, és ennek a közönség állva tapsol. De a Titus áriájára, vagy a Titus jelenetére, amikor szembesül azzal, hogy kénytelen halálra ítélni a barátját, és hogy ott milyen zenék vannak, azzal nem foglalkozik senki. Az egyiket nehéz megfejteni, a másikat meg feladat, dehogy feladat, semmi. Tehát a nehéz dolgokkal kell foglalkozni, a nehéz ellenállás irányába menni, nem az ablakot kiverni, a betonfalat, na az a feladat. Én szerintem erre kell figyelni mindenkinek, nem csak művésznek, mindenkinek.
1: Hát az igazi kihívás az is, hogy észrevegyük, hogy mi az, ami átmeneti, és mi az, ami nem az, mert az élet azért csak úgy van kialakítva, hogy folyamatosan nagyon átmeneti, nagyon ideiglenes, és nagyon talmi dolgokat tol az órunk elé megoldanó feladatként is legyen az egy változó adójogszabály, vagy egyáltalán szabályozó környezet, bármely meglehetősen átmeneti eleme. Dénes, nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttél az adásba, megosztottad velünk ezeket a gondolatokat. Én szívből kívánom, hogy az összes még fiókban lévő könyvedet olvashassuk, köszönöm. És mielőbb, és hogy a tanításban is érjenek azok a sikerek, amelyek eddig is azért megtaláltak. Jó egészséget, és hallgass minket, sok jó előadást kívánok.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Köszönjük, hogy a vendégünk voltál. Ez volt már a Kapriccsó. A mai vendégünk Gulyás Dénes, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatója. A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezető Békési Lili Veronika, a szerkesztő Szerimi Nóra nevében köszönjük figyelmüket, és további szép napot kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Orbán kormány hazugságának nevezte a migráció elleni harcot Magyar Péter. Már kaphatók jegyek az Adria Intercity nyári járataira. Felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termékárát. További részletek a hipermarket weboldalán olvashatók. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sporteseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. Szivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő. A jövő hét elején érkezik a nyár első igazi hőhulláma. Több helyen 35 foknál is melegebb lesz.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Akadozik az előrejutás a fővárosban a Szabadsághíd Vámház körút útvonalon, a Kálvin tér irányában, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton is a közös csomópont előtt. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként csak egy sáv járható közműjavítás miatt, illetve lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Mára lezárták a 8. kerületben a Népszínház utcát a Csokonai utca és a József körút között rendezvény miatt, így a Csokonai utca a Rákóczi út felé egyirányú lett, a 99-es autóbusz Blahalújzatér megállóját pedig áthelyezték a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójában. Rendezvény miatt lezárták várhatóan éjjel 11:30-ig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Verseny utca között, továbbá a Verseny utcát is. A rendezvény előtt és azt követően az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben indul, a további érintett járatok pedig módosított forgalmi rend szerint közlekednek. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Cine Musicban. Filmzenei műsorunkkal továbbra is minden hétvégén, szombaton és vasárnap 17 órától találkozhatnak itt a 92.1-en. A mai két órához kellemes időtöltést kíván a műsor szerkesztője Varga Ramona és a műsorvezető Hávarga Marian. Az imént hallott dalamokat bizonyára mindenki felismerte, így valószínűleg az sem lesz meglepetés, hogy a következő órában a titokzatos és elegáns James Bond két epizódja kerül sorra, elsőként az Aranyszem, másodikként pedig a Casino Royale. A 007-es ügynök izgalmas kalandjain túl közös vonás továbbá, hogy mindkét filmet Martin Campbell BAFTA-díjas rendező készítette, illetve a két James Bond, Pierce Brosnan és Daniel Craig először volt látható az MI6 titkos ügynökének szerepében. Majd 6 óra után jönnek a sorozatok, félórás összeállításunkban egy olyan föld alatti világba kalauzoljuk el önöket, amely férfiak és nők tízezrei számára jelentenek biztonságos búvóhelyet a földfelszínen tomboló mérgek ellen, melyek a földet teljesen lakhatatlanná tették. A történetet pedig a Siló című széria révén ismerhetjük meg. És végül a Cine Musicot David Arnold első Bond moziával, a James Bond a holnap markában című filmmel zárjuk, a filmzene.net portál munkatársainak jóvoltából. Sok izgalom és remek zenék várhatók tehát a mai 120 percben. Tartsanak velünk! Az Aranyszem a James Bond sorozat 17. része, és az első, amelyben Pierce Brosnan alakította James Bondot, az MI6 ügynökét. A Martin Campbell által rendezett film volt az első a sorozatban, amely nem használt fel Ian Fleming regényíró műveiből származó történet elemeket. És ez volt az első olyan James Bond film is, amelynek producere nem Albert R. Broccoli volt, hanem a lánya Barbara Broccoli. A filmet a sorozat 6 éves szünete után mutatták be, amelyet egyébként jogi viták okoztak. Az előző James Bond, Timothy Dalton szerződése is lejárt, helyére a sármos Brosnan lépett, akit a Remington Steele című sorozatból ismerhetett a nagy érdemű. M szerepét is átdolgozták, Judi Dench színésznő lett az első nő, aki a karaktert alakította. A film világszerte több mint 350 millió dolláros bevételt hozott, ami jelentősen jobb, mint Dalton filmjei. Pozitív kritikákat is kapott. A kritikusok szerint Pierce Brosnan határozottan jobb volt elődjénél. Lehet, hogy James Bondot eddig szinte csupa zöld fülűvel hozta össze a sors, azonban mostani ellenfelét tényleg kemény fából faragták. Ez a mindenre elszánt bandita, Sean Bean alakítja egyébként, az orosz alvilággal is összeszűri a levet, csak hogy megkaparinthasson egy 7 pecsétes titokként kezelt katonai helikoptert, majd megszerezze a legféltettebb és legveszélyesebb szovjet űrfegyvert is, az Aranyszemet. Ilyen arzenállal akár az egész nyugati civilizációt le lehet söpörni a föld színéről. És a 007-es ügynök éppen ezt akarja megakadályozni. Pierce Brosnan csinos segítőjét a filmben Isabella Skorupko, lengyel származású svéd színésznő és modell alakította.

A halálos rémületben című James Bond film után John Barry végleg kiszállt a franchise-ból, így az alkotóknak a hosszú éven keresztül biztos pontnak számító zeneszerzői posztot kellett betölteniük. Először Michael Kamen szállított zenét a magányos ügynökhöz, de a soron következő arany szem kapcsán Broccoliék ismét új zeneszerzőt kerestek. Ekkor került a látószögükbe Eric Serra, aki a Leona Profi, valamint a Nikita című Luc Besson filmek révén már bizonyított. Egy ekkora jelentőséggel és népszerűséggel bíró alkotásba bekapcsolódni sosem egyszerű, s a szerző saját bevallása szerint a kezdeti izgalmak után végül két okból is megnyugodott. Egyrészt Bond rajongóként tisztában volt az elvárásokkal, másrészt az alkotóknak tetszettek addigi művei, s minthogy egy kis vérfrissítést is vártak tőle, könnyebben tudott mozogni ebben a zenei közegben. Így aztán egy olyan aláfestést írt, amely némileg kilóg a többi Bond zene közül, hiszen Serra a háttérbe szorítja a nagy zenekart, és nem viszi túlzásba a Monty Norman féle téma és a John Barry féle hangzásvilág felidézését sem. És ezért a rajongók nem kifejezetten kedvelték. Eric Serra nem tipikus Bond zenét írt, azonban a negatív visszajelzéseket követően Broccoliék a későbbiekben újabb cserére kényszerültek, és ekkor lépett színre David Arnold, de erről majd a következő fél órában lesz szó. Most azonban még maradjunk ennél a nem tipikus James Bond zenei anyagnál, amelyet tehát Eric Serra komponált. A most felcsendülő főcímzenét a nemrég elhunyt fantasztikus hangú énekesnő Tina Turner énekli, akinek emlékére szóljon most ez a Klasszik Rádió zenei világától talán távolabb eső dal. Nyugodjék békében!

0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Akadozik az előrejutás a fővárosban a Szabadsághíd Vámház körút útvonalon, a Kálvin tér irányában, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton is a közös csomópont előtt. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként csak egy sáv járható közműjavítás miatt, illetve lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Mára lezárták a 8. kerületben a Népszínház utcát a Csokonai utca és a József körút között rendezvény miatt, így a Csokonai utca a Rákóczi út felé egyirányú lett, a 99-es autóbusz Blahalújzatér megállóját pedig áthelyezték a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójában. Rendezvény miatt lezárták várhatóan éjjel 11:30-ig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Verseny utca között, továbbá a Verseny utcát is. A rendezvény előtt és azt követően az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben indul, a további érintett járatok pedig módosított forgalmi rend szerint közlekednek. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Folytatjuk a Cine Musicot, és még mindig a 007-es ügynök izgalmas kalandjainál maradunk, hiszen a következő percekben a 2006-ban bemutatott Casino Royale zenei anyagát mutatjuk be. A James Bond széria 21. darabjának főszereplője Daniel Craig, aki összesen 5-ször öltötte magára az angol kormány titkos ügynökének elegáns öltönyét, mivel a Casino Royale-on kívül szerepelt még a Quantum csendjében, a Skyfall-ban és a Spectre-ben, és a 2021-ben bemutatott Nincs idő meghalni című epizódban is, amelyben valójában véget értek James Bond kalandjai. Az események nem hivatottak a Dr. No vagy bármely más Bond film előtt játszódni, mint egy előzményeket bemutató film esetében, ehelyett új idővonalat és narratívát alapoz meg. Ez a produkció Ian Fleming első Bond regényének harmadik adaptációja, az 1954-es tévéfilm és az 1967-es film paródia után. Azonban csak a 2006-os változat tartozik a hivatalos Fleming adaptációk közé. Az 1953-as, azonos című Ian Fleming regényt Martin Campbell rendezte, aki az előző fél órában hallott, 1995-ös Bond mozi, a Golden Eye aranyszem direktora is volt. A produkció és Daniel Craig szerepformálása hamar elnyerte a kritikusok és a nézők tetszését. A Casino Royale az első olyan Bond film az 1989-es A magányos ügynök óta, mely közvetlenül egy Ian Fleming regény címét viseli. A felvételek 2006-ban indultak, és nagy részét Csehországban, illetve a Bahamákon, Olaszországban és az Egyesült Királyságban forgatták. A film 8 BAFTA jelölést kapott, köztük a legjobb színész, adaptált forgatókönyv, brit film és filmzene jelölését, végül azonban csak a legjobb hangnak járó elismerést zsebelhette be.

Az ő nevéhez fűződik a csillagkapu, a kvantum csendje, a Godzilla, a haj meg máskor, vagy a függetlenség napja zenéje is, sőt a csillagkapu, vagy a Dracula című szériák zenéi is. Emmy díjat Michael Price-szal közösen a Sherlock című sorozat zenéjéért kapott. Az első sikert az 1993-as Egy lövés a fejbe, öt a testbe hozta meg. Roland Emmerich és Dean Devlin ekkor figyeltek fel a tehetségére, és felkérték, hogy a csillagkapuhoz írjon zenét. Az aláfestés David számára meghozta a hollywoodi sikert és a nemzetközi hírnevet is. Egyéb iránt David Arnold már ifjúkora óta a Bond filmek és John Barry rajongója volt. 1997-ben Arnold volt a producere egy olyan albumnak, amelyen különböző James Bond filmzenék feldolgozásai szerepeltek. John Barry, a lemez anyagának egyik komponistája, elismerően szólt arról, ahogy David Arnold interpretálta műveit. Nem sokkal később pedig felhívta Barbara Broccolit, az éppen akkor készülő Bond film, a Holnap markában producerét, és őt ajánlotta zeneszerzőnek. Mint tudjuk, ezt követően még 4 Bond filmhez írt zenét, A világ nem elég, A haj meg máskor, a Casino Royale és a Quantum csendje című mozikhoz. A Cinemusicban most hallgassunk meg további zenei részleteket a 2006-os Casino Royale című filmből, de James Bond még itt marad velünk a továbbiakban is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztár fellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Újra a Fidesz elnökének választották Orbán Viktort. Ma van a Védőnők napja, felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt és kongresszus tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termékárát. További részletek a hipermarket weboldalán olvashatók. Több mint 100 000-en vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sporteseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat! Akadozik az előrejutás a fővárosban a Szabadsághíd Vámház körút útvonalon, a Kálvin tér irányában, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton is a közös csomópont előtt. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként csak egy sáv járható közműjavítás miatt, illetve lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Mára lezárták a 8. kerületben a Népszínház utcát a Csokonai utca és a József körút között rendezvény miatt, így a Csokonai utca a Rákóczi út felé egyirányú lett, a 99-es autóbusz Blahalújzatér megállóját pedig áthelyezték a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójában. rendezvény miatt lezárták várhatóan éjjel 11:30-ig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Verseny utca között, továbbá a Verseny utcát is. A rendezvény előtt és azt követően az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben indul, a további érintett járatok pedig módosított forgalmi rend szerint közlekednek. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
5: 6 óra után a sorozatok blokkjával folytatódik a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora, a Cine Music. A mai félórás összeállításunkban egy olyan föld alatti világba kalauzoljuk el önöket, amely férfiak és nők 10 000-ei számára jelentenek biztonságos búvóhelyet, a földfelszínen tomboló mérgek ellen, amelyek a földet teljesen lakhatatlanná tették. Azonban nem biztos, hogy az igazság a föld alatt bújik meg.

Az imént az Apple TV-n május elején bemutatkozó posztapokaliptikus science fiction széria a Shiloh főcímzenéje csendült fel. A produkció Hugh Hawley, amerikai író, azonos című, elsőként az Amazon.com oldalon 2011-ben megjelent művének adaptációja. A megfilmesítés gondolata már 2012-ben felvetődött, amikor is a 20th Century Fox megvásárolta a mű jogait. Kezdetben Ridley Scott és Steven Zalian jelentette be, hogy nagy játékfilmet forgatnak a könyv alapján, amely végül azért hiúsult meg, mert a Disney felvásárolta a 20th Century Fox stúdiót. A projektet 2018-ban vették elő újra, ezúttal az AMC streaming szolgáltatónál, de ekkor már sorozat formájában, ami aztán 2021-ben az Apple TV-hez került, méghozzá Martin Tyldum rendező kezei közé, aki már 2020-ban bizonyította tehetségét a szintén e-streaming csatornán futó Jacob védelmében című széria kapcsán.

A Siló című sorozat története szó szerint a föld alá vezeti nézőit. Adott ugyanis egy több mint 100 szintes beton monstrum, a Siló, amelyben egy igencsak komoly regulációk által szabályozott társadalom él, akik a földön pusztító mérgek ellen húzódtak a föld alá. Azonban mindenki, aki kutatni kezd a Siló eredete után, kizárható a komplexumból, amely az egyén halálát is jelenti. De nem csak a titkok, a képi világ és az izgalmak miatt érdemes a Silót választani, hanem a színészi játék miatt is. A stáblistán olyan nevekkel találkozhatunk majd, mint a Mission Impossible 5 és a Dűne című filmek sztárja, Rebecca Ferguson, de feltűnik benne egy régi kedves ismerős, Tim Robbins is. Az Oscar-díjas amerikai színész olyan klasszikus filmekben játszott már, mint a Remény rabjai, vagy a 2003-ban bemutatott Titokzatos folyó, mellyel aztán megnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó aranyszobrot. Eddigi 40 éves pályafutása alatt csupán 3 televíziós szerepet vállalt. Feltűnt az Itt és Most című vígjáték sorozatban, a Castle Rock című thrillerben és a 2015-ben indult Krízis című szériában. A színész nem csak alakításai, hanem öltözködése révén is felhívta magára a figyelmet, olyannyira, hogy 1996-ban felkerült a People magazin által összeállított a legrosszabbul öltözködő emberek listájára.

A mai cinemusicot David Arnold első Bond moziával, a James Bond a holnap markában című filmmel zárjuk. A mikrofonnál továbbra is Hávarka Marian. Ha Bond, akkor John Barry. Ezen megállapítás évtizedeken keresztül volt érvényben a legismertebb brit titkos ügynök kapcsán, mert bár egyetlen alkalommal a kém, aki szeretett engem apropóján, Marvin Hamlisch helyettesítette őt, a halálos rémületbenig ő szolgáltatta a 007-es bevetéseinek összes kíséretét. Barry mély nyomot hagyott ezen a téren, és bár Hamlisch művét nem fogadták kitűrő lelkesedéssel a széria rajongói, illetve később Michael Kamen is hasonlóan járt a magányos ügynökkel, az igazi népharagot Eric Serra vívta ki az aranyszemmel. A franchise tehát új komponista után kiáltott, hova tovább a korábbi fiaskók hatására ezen a téren egyre inkább sarokba szorítva érezte magát a széria felett bábáskodó Broccoli család. A producerek a holnap markában esetében újfent Barryhez fordultak, aki mutatott ugyan érdeklődést a projekt iránt, de a honoráriumot illetően nem sikerült dűlőre jutniuk, így e pozíció továbbra is nyitott maradt. A veterán szerző azt javasolta Barbara Broccolinak és Michael G. Wilsonnak, hogy hallgassák meg a Shaken and Stirred, The David Arnold James Bond Project albumot, és keressék meg a Csillagkapu, valamint a Függetlenség napja miatt ekkor már népszerűnek számító művészt. Rendkívül hű maradt a dallamokhoz és harmóniákhoz, ugyanakkor felvértezte őket egyfajta ritmikai frissességgel, ráadásul érdekes szereposztással választotta ki a főcímdalok előadóit. Szerintem fantasztikus album lett, rendkívül hízelgő számomra. Vélekedett Barry az Arnold féle Bond Tribute korongról, és azt mondta Broccoliéknak, hogy egyedül róla tudja elképzelni a 007-eshez méltó zene megkomponálását. Az alkotók ezután felkeresték Arnoldot, aki örömmel bólintott rá a lehetőségre, hiszen mind Barry munkásságáért, mind pedig az ügynök kalandjaiért rajongott. Az aranyszem csupán egy rosszul sikerült casting volt Eric Serra részére. Úgy vélem az, amit ő csinált, brilliáns. Azt gondolom, hogy ez egy kínos szituáció. Bármelyik filmjét is nézed, soha nem fogsz róla Bondra asszociálni. Merészség volt ezt elvállaltatni vele, nyilatkozta elődjével kapcsolatban Arnold, akit fiatalként a Csak kétszer élsz láttán ragadta magával Bond zenei világa. John egyetlen munkáját sem tartottam kiemelten követendőnek, de számos alkalommal emelem meg előtte a kalapomat, mert erre van szükség. Gyakorlatilag az ő stílusát vegyítettem az én újdonságaimmal. Nem nyúltam vissza a 60-as évekig, de eléggé kedvelem John munkáit ahhoz, hogy tudjam, mitől működnek, mesélte a szerző, aki ezt követően még 4 Bond muzsikát tehetett le az asztalra. A Pierce Brosnan által megformált Bond más benyomást keltett, az addigiaktól némiképp eltérő 007-est teremtett, és Arnold új dallamai, illetőleg azon koncepciója, miszerint a régi 007-es motívumokat és egyebek mellett a gyémántok az örökké valóságnak fő témáját elegyítette saját víziójával, csak tovább erősítette ezt a képet. A holnap markában aláfestésében egyszerre figyelhető meg a múlt előtti tisztelgés, valamint annak a friss, elektronikus elemekkel és nagyzenekarral elegyített útvonalnak a kijelölése, amellyel David Arnold ügyesen fel tudta rázni a franchise zenei világát. Következzen egy kis ízelítő a James Bond a holnap markában szkorjából, melyről a filmzene.net portálon olvashatnak bővebben az érdeklődők. Műsorunk végén köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő Varga Ramona, munkatársaink, Glock Melinda, technikus kollégánk, a műsor szakmai partnere a filmzene.net portál és a műsorvezető Hávarga Marian. Várjuk Önöket a jövő hétvégén is, itt a Klasszik Rádióban, addig is látogassanak el a Facebookon található Cinemusic oldalunkra. További szép estét kívánunk!

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Akadozik az előrejutás a fővárosban a Szabadsághíd Vámház körút útvonalon, a Kálvin tér irányában, illetve az Andrássy úton és a Balcsy-Zsilinszky úton is a közös csomópont előtt. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként csak egy sáv járható közműjavítás miatt, illetve lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Mára lezárták a 8. kerületben a Népszínház utcát a Csokonai utca és a József körút között rendezvény miatt, így a Csokonai utca a Rákóczi út felé egyirányú lett, a 99-es autóbusz Blahalújza tér megállóját pedig áthelyezték a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójában. Rendezvény miatt lezárták várhatóan éjjel 11:30-ig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Verseny utca között, továbbá a Verseny utcát is. A rendezvény előtt és azt követően az M2-es és az M4-es metró, valamint az egyes villamos is sűrűbben indul, a további érintett járatok pedig módosított forgalmi rend szerint közlekednek. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: A mai Cine Musicot David Arnold első Bond moziával, a James Bond a holnap markában című filmmel zárjuk. A mikrofonnál továbbra is Hávarka Marian. Ha Bond, akkor John Barry. Ezen megállapítás évtizedeken keresztül volt érvényben a legismertebb brit titkos ügynök kapcsán, mert bár egyetlen alkalommal a kém, aki szeretett engem apropóján, Marvin Hamlisch helyettesítette őt, a halálos rémületbenig ő szolgáltatta a 007-es bevetéseinek összes kíséretét. Barry mély nyomot hagyott ezen a téren, és bár Hamlisch művét nem fogadták kitűrő lelkesedéssel a széria rajongói, illetve később Michael Caine is hasonlóan járt a magányos ügynökkel, az igazi népharagot Eric Serra vívta ki az aranyszemmel. A franchise tehát új komponista után kiáltott, hova tovább a korábbi fiaskók hatására ezen a téren egyre inkább sarokba szorítva érezte magát a széria felett bábáskodó Broccoli család. A producerek a holnap markában esetében újfent Barryhez fordultak, aki mutatott ugyan érdeklődést a projekt iránt, de a honoráriumot illetően nem sikerült dűlőre jutniuk, így e pozíció továbbra is nyitott maradt. A veterán szerző azt javasolta Barbara Broccolinak és Michael G. Wilsonnak, hogy hallgassák meg a Shaken and Stirred, The David Arnold James Bond Project albumot, és keressék meg a Csillagkapu, valamint a Függetlenség napja miatt ekkor már népszerűnek számító művészt. Rendkívül hű maradt a dallamokhoz és harmóniákhoz, ugyanakkor felvértezte őket egyfajta ritmikai frissességgel, ráadásul érdekes szereposztással választotta ki a főcímdalok előadóit. Szerintem fantasztikus album lett, rendkívül hízelgő számomra. Vélekedett Barry az Arnold féle Bond Tribute korongról, és azt mondta Broccoliéknak, hogy egyedül róla tudja elképzelni a 007-eshez méltó zene megkomponálását. Az alkotók ezután felkeresték Arnoldot, aki örömmel bólintott rá a lehetőségre, hiszen mind Barry munkásságáért, mind pedig az ügynök kalandjaiért rajongott. Az aranyszem csupán egy rosszul sikerült casting volt Eric Serra részére. Úgy vélem az, amit ő csinált, brilliáns. Azt gondolom, hogy ez egy kínos szituáció. Bármelyik filmjét is nézed, soha nem fogsz róla Bondra asszociálni. Merészség volt ezt elvállaltatni vele, nyilatkozta elődjével kapcsolatban Arnold, akit fiatalként a Csak kétszer élsz láttán ragadta magával Bond zenei világa. John egyetlen munkáját sem tartottam kiemelten követendőnek, de számos alkalommal emelem meg előtte a kalapomat, mert erre van szükség. Gyakorlatilag az ő stílusát vegyítettem az én újdonságaimmal. Nem nyúltam vissza a 60-as évekig, de eléggé kedvelem John munkáit ahhoz, hogy tudjam, mitől működnek, mesélte a szerző, aki ezt követően még 4 Bond muzsikát tehetett le az asztalra. A Pierce Brosnan által megformált Bond más benyomást keltett, az addigiaktól némiképp eltérő 007-est teremtett, és Arnold új dallamai, illetőleg azon koncepciója, miszerint a régi 007-es motívumokat és egyebek mellett a gyémántok az örökké valóságnak fő témáját elegyítette saját víziójával, csak tovább erősítette ezt a képet. A Holnap markában aláfestésében egyszerre figyelhető meg a múlt előtti tisztelgés, valamint annak a friss, elektronikus elemekkel és nagyzenekarral elegyített útvonalnak a kijelölése, amellyel David Arnold ügyesen fel tudta rázni a franchise zenei világát. Következzen egy kis ízelítő a James Bond A Holnap markában szkorjából, melyről a filmzene.net portálon olvashatnak bővebben az érdeklődők. Műsorunk végén köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő Varga Ramona, munkatársaink, Glock Melinda, technikus kollégánk, a műsor szakmai partnere a filmzene.net portál és a műsorvezető Hávarga Marian. Várjuk Önöket a jövő hétvégén is, itt a Klasszik Rádióban, addig is látogassanak el a Facebookon található Cine Music oldalunkra. További szép estét kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Újra a Fidesz elnökének választották Orbán Viktort. Ma van a Védőnők napja, felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt és kongresszus tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termékárát. További részletek a hipermarket weboldalán olvashatók. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sport eseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy fontos napról fogunk megemlékezni. Azt gondolom, hogy mind a kettőnk nevében beszélhetek, hogy vannak ilyen fontos napok, amikor az ápolókat vagy az orvosokat ünnepeljük, de a pedagógusok ugyanide tartoznak, úgyhogy nem mehetünk el a pedagógus nap mellett.
2: Így van, június első vasárnapja hagyományosan a pedagógus nap. E napon ünnepeljük, ahogy szokták mondani, a nemzetnap számosait, és különben 1952 óta ünnepeljük őket, tehát ez nem egy nagyon-nagyon nagy múltú ünnep.
1: Ki az, akiről fog szólni a mai történetünk?
2: Amikor erre az alkalomra készültem, megkérdeztem a férjemet, aki ő maga is pedagógus, és megkérdeztem, hogy ki jut először eszébe, hogy melyik híres pedagógusról kéne beszéljünk, és ő azt mondta, hogy beszéljünk Karácsony Sándorról, úgyhogy őt hoztam a mai nap alkalmából.
1: Karácsony Sándor pedagógus volt, és még?
2: Karácsony Sándor pedagógus volt, filozófiai író, egyetemi tanár, a magyar filozófiai gondolkodás egyik legeredetibb alakja. 1891-ben született, különben Földes községben. Édesapja egy nagyon sokat olvasó, könyvszerető ember volt, egy jómódú birtokos, édesanyja pedig egy református lelkész lánya. Karácsony Sándor az elemi iskoláit, az első éveit a földesi iskolában járja, és már itt egy nagyon szép idézetet találtam a tanárairól, ezt írta később. Talán sohasem lettem volna pedagógus, ha már a földesi elemi iskolában két áldott nevelői lelkületű tanítóm nem lett volna.
1: Ezt ilyen olyan sokszor számít. Halljuk, ezt annyiszor halljuk, hogy ő volt az a tanár, aki
2: ráállított
1: erre az bennem.
2: Így van, így van. Ezt követően a gimnáziumi éveit a debreceni református kollégiumban végezte 1902-től 10-ig, és már itt a diák évei alatt megerősödött benne ez a hivatástudat. Megint idéznék egyet tőle. 1902 őszén irattak be Debrecenbe elsős gimnazistának. Szeptember 10-én 8-tól 9-ig volt az első latin óránk. A 9 órai 10 percben láttam meg világosan, hogy az Isten is tanárnak szánt. Attól fogva ösztönösen is, tudatosan is készültem erre a pályára. Figyeltem, kritizáltam, töprengtem, terveztem, milyen az ember, ha tanár.
1: És aztán ezt meg is valósította. És hogy milyen lett ő tanárként?
2: Érettségi után a Budapesti Tudományegyetem bölcsész szakára került, magyar-német szakra, 1911-től 14-ig, és közben vendéghallgatóként Münchenben, Bécsben, Grazban és Genfben is tanult. 1914-ben éppen fegyvergyakorlatot teljesített, amikor ugye megtörtént a hadüzenet és kitört az első világháború. Karácsony Sándor a kelet-galíciai frontra került, és olyan súlyosan megsebesült, hogy ettől kezdve egész életében két mankóval, illetve két bottal kellett járnia. Aztán a világháború végén 1917-18-ban pótolta a háború miatt elmaradt fél évet, és 1918 augusztusában kapta meg a tanári oklevelét.
1: Budapestre vagy Pestre mikor került?
2: A következő évben, 1919-ben került fel Pestre, és a Tavaszmező utcai gimnáziumban, Zrínyi Miklós gimnázium, itt kezdte meg tanári szolgálatát, és 8 évig dolgozott itt a legkülönbözőbb munkakörökben. Volt osztályfőnök, énekkar, zenekari felügyelő, önképzőköri vezető tanár, segítőegyesületi irányító, könyvtárőr, cserkészparancsnok, tantestületi jegyző és még igazgatóhelyettes is, tehát minden funkcióban kipróbálta magát. Már ebben az évben, 1919-ben bekapcsolódott a Protestáns Keresztjén Ifjúsági Egyesület KIE munkájába. E egyesület serdülő foglalkozásaiból nőtt ki a magyarországi cserkészet, úgyhogy elmondhatjuk, hogy Karácsony Sándor országos hírű cserkészvezető lett, és 8 évig töltötte be a Magyar Cserkész Szövetség társelnöke pozícióját.
1: Magánélete hogyan alakult?
2: Itt a gimnáziumi tanári évei alatt vette feleségül Szalai Terézt, a Keresztjén Leány Egyesület hazai és nemzetközi körökben szintén ismert vezetőjét, és ebből a szép házasságból egy fiú és két lány született.
1: A munkássága hogyan alakult?
2: 1927-től a tudományos munkásságát az akadémián folytatta, és közben hivatalosan továbbra is a gimnázium állományában maradt. maradt, aztán 29 májusában a Debreceni Tudományegyetem bölcsészeti karán a filozófia, pedagógia és a magyar nyelvészet doktorává avatták, és 34 és 42 között Debrecenben már mint magántanár minden szemeszterben rendkívül népes hallgatóság előtt tartotta az előadásait. Természetesen az ő életében is árnyékként jelent meg a II. Világháború, 44 márciusától már nem szerepelt nyilvánosan, inkább vidéken tartózkodott, mivel a Gestapo egyre inkább érdeklődött utána, ugyanis írásaiban a szomszéd népekkel való megbékélést hirdette, és nem volt politikai elfogadható az ő állásfoglalása. Ennek ellenére 1944. szeptemberében visszatért Budapestre, és az ostromot Budán élte át. Aztán 45. februárjától kezdve belekezdett még közéleti tevékenységekbe, például 46-ban a Magyar Cserkész Fiúk Szövetsége elnöke lett, azonban ezt követően az egyre erősödő kommunista dogma rendszer háttérbe szorította, úgyhogy nyugdíjazták az egyetemről, és az irodalmi munkáit is lehetetlenítették, úgyhogy szépen lassan lemondott mindenféle tisztségéről, megbízatásáról, és 1950-ben végül nyugdíjazták is, úgyhogy élete utolsó éveiben gyakran tartózkodott Földesen, illetve Balatonakaratjai nyaralójában, és 1952. februárjában hunyt el Budapesten szívbénulás, illetve agyvérzés következtében. Rengetegen ott voltak a temetésén, sok tisztelője és csodálója kísérte őt el, sírja a Kerepesi temetőben van.
1: Milyen volt az ő tanítási módszere?
2: Nagyon sokat írt Karácsony Sándor a gyerekekről, illetve a hozzájuk fűződő viszonyáról. Azt írta, illetve az volt az ő felfogása, hogy először játékosan viszonyult hozzájuk, majd egyre inkább megdolgoztatta őket. Végül az eszményképük lett, s vállalta, hogy a vita partnerük lesz, hogy felnőtt korukban felnőttként kezelhesse majd őket. Ez egy nagyon bölcs meglátás, azt gondolom.
1: Emléktábla van róla valahol Budapesten?
2: Igen, abban a gimnáziumban, ahol ő 8 évet tanított, a Józsefvárosi Zrínyi Miklós gimnáziumban emléktábla őrzi az ő alakját a Tavaszmező utcában. Emellett a 8. kerületben el van róla nevezve egy utca is, tehát van Karácsony Sándor utcánk is, illetve a 11. kerületben a Karinti Frigyes út 18-as szám alatt emléktábla szól arról, hogy itt élt és alkotott Karácsony Sándor.
1: Idéztél már tőle, de van még valami útra való?
2: Ezt mondta Karácsony Sándor a pedagógusokról. Idézem. A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van, a jövőbe vetett hit optimizmusa. Gondoljunk hálával és szeretettel, biztos, hogy mindannyiunknak van egy-egy olyan pedagógus az életében, aki meghatározó volt, úgyhogy legyünk értük hálásak, és ez a mondat pedig útra való lehet minden pedagógusnak ennek a napnak az alkalmából.
1: Köszönöm.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most ismét egy olyan úriember jön, aki szerintem nagyon izgalmas életet élt, rengeteg mindent talált fel, a neve biztos vagyok benne, hogy mindenkinek ismerős, de hogy hogyan kapcsolódik Budapesthez, ezt tudhatják most meg. Nikola Tesláról van szó.
2: Igen, hát Tesla élete az legalább annyira fantasztikus, mint a találmányai és az öröksége, amit ránk hagyott. Egy szerb ortodox pap fiaként Horvátországban született 1856. május 27-én, tehát 170 évvel ezelőtt, és előbb a gráci műszaki főiskolán, aztán a prágai egyetemen tanult, és az első munkahelye volt az, ami már őt Budapesthez köti, ugyanis 25 éves korában, 1881-ben Pesten a Puskás Tivadar féle telefonközpont üzembehelyezésén dolgozott technikusként. Csak zárójelbe teszem, hogy érkezése után néhány hónappal a megfeszített munkától idegösszeomlást kapott, és a Városligetet egy munkatársa és jó barátja, Szigeti Antal ösztönzésére kereste fel, ugye a meggyengült idegállapotára hivatkozva. Ő volt az ugyanis, aki rábeszélte a rendszeres testmozgásra Teslát, és arra, hogy tegyen a szabadban sétákat, amitől reményeik szerint majd visszanyeri az egészséget. És az egyik anekdóta szerint egy ilyen alkalommal Tesla Szigetivel sétált a Városligetben, és épp Goethe Faustját idézte, idézem, az istenség lehull, pár pillanat még, szerezhet testi szárnyat is az ember, és a legenda szerint ebben a pillanatban villant Tesla agyába a felismerés, egy ötlet, amelyet le is rajzolt sétabotjával a Városligeti porába barátjának, és ez volt a váltóáramú dinamó és motor működésének első koncepciós rajza. Ez a szabadalom, ez a találmány, ez ott valahol a Városligeti porban született meg. Hogy ez igaz-e, hogy így volt-e pontosan, vagy nem, azt nem fogjuk már megtudni, de minden bizonnyal a pesti séták során találta fel a váltóáramú berendezések működési elvét. A város ugye ekkoriban a millenniumot megelőző évtizedben vagyunk, nyüzsgött, rengeteg inger, rengeteg minden történt, és hát szeretnénk sokan azt hinni, hogy ez a fajta inger gazdag környezet volt az, ami Teslát arra inspirálta, hogy ez a találmány kipattanjon szikraként az ő elméjéből.
1: Nem volt sokáig itt Magyarországon, merre vitte tovább az útja?
2: 1882-ben Párizsba költözött, Puskás Tivadar ajánlásával a Continental Edison Company-nál dolgozott elektromos készülékek javításán és fejlesztésén. Egy évvel később a strasbourgi küldetése alatt Tesla megépítette a Városligetben feltalált váltóárami motorjának első kísérleti példányát, ebben forgó mágneses teret használt a motor meghajtásához, és erre aztán 1888-ban szabadalmat kapott az USA-ban. Rádöbbent tehát a forgó mágneses tér elvére, amit a Westinghouse cég alkalmazott a világ első váltakozó áramú erőművénél, a Niagara vízesésnél, és a Niagara erőmű tette lehetővé, hogy a váltakozó áram hatékonysága kiterjedjen a hosszú távú villamos energia átvitelére, és ez valóban megváltoztatta a világot. A motort sokan az emberiség 10 legfontosabb találmányai közé sorolják, és a mai napig az elektromos berendezéseink alapja. Tehát ez tényleg egy hatalmas jelentőségű felfedezése volt Teslának.
1: Volt Budapesten, volt Párizsban, Amerika mikor jött az életében?
2: 28 éves korában, 1884-ben indult Amerikába, szegényen, néhány centtel a zsebében, de zseniális találmányaival érkezett az ígéret földjére, és hát az ő kreativitását jelzi, hogy Amerikában 112 szabadalmat jegyeztek be a neve alatt, összesen 146-ot. És a már említett találmány mellett olyan találmányok kötődnek még hozzá, mint a mikrohullám, a neonlámpa, de a rádió és a radar kifejlesztése is Teslát dicséri.
1: Itt Budapesten őrzi-e valami az ő rövid itt tartózkodásának emlékét?
2: Budapesten nem, érdekes módon, hanem Pomázon találunk Tesla emlékeket, ugyanis 1881-82 telén, ugye ezzel kezdtük az emlékezést, Tesla anyai nagybátyjánál, Paja Mandicsnál és családjánál vendégeskedett Pomázon. Pomáz nagyon nagy becsben tartja, és nagyon pontosan emlékezik Tesla itt töltött heteire, hónapjaira, olyannyira, hogy az ő születésnapja május 27-e Tesla nap is lett, úgyhogy 2026-ban, most idén, ezen a napon emléktáblát avattak annak a háznak a falán, ahol ő tartózkodott, ez a Luppa Vidor utca 3 szám alatti ház, a Luppa ház, itt töltötte tehát ezt a 81-es, 82-es telet. Van egy mellszobra is Teslának a Teleki Vattai kastély udvarán, erről már beszéltünk korábban, különben, igen, amikor Pomázról beszéltünk, és van Tesláról utca, illetve iskola is elnevezve Pomázon. És akkora itt a Tesla kultusz, hogy még a nevével fémjelzett szabaduló szobát is létrehozták, ekkori aztán egy legendát is szőttek, ez csak legenda, tehát tényleg semmi valóság alapja nincsen, de a szabaduló szoba története szerint a Tudós Földalatti Laboratóriumának egyik bejáratát találták meg a Pomázi kastély alatti pincerendszerben, és Tesla elfeledett kutatásai itt rejtőznek. Tehát Pomázon él a mai napig Tesla emléke.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most az egyik kedvenc történetünk érkezik. Szerintem ezt minden évben nagyon várom, a szecesszió napja érkezik, a szecesszió világnapja egészen pontosan, amely június 10-én van, de hogy miért és hogy ma mit fogunk csinálni e nap kapcsán, az már is kiderül.
2: A szecesszió világnapját 2013 óta valóban minden év június 10-én ünnepeljük, ez egy építészeti és kulturális világnap, de ez magyar kezdeményezésre jött létre, ugyanis két világhíres szecessziós építésznek a halálának az évfordulója is erre a napra esik. Antoni Gaudi ezen a napon hunyt el 1926-ban, tehát kereken 100 esztendővel ezelőtt, illetve a mi drága szecessziós építészünk Lechner Ödön 1914-ben szintén ezen a napon hunyt el, és így a magyarok kezdeményezték ezt a világnapot, amelyhez azóta a világ minden tájáról számos intézmény csatlakozik. Rengeteg program vár minket, nem csak itt a fővárosban, hanem vidéken is és más országokban is.
1: Budapesten most jön néhány épület, amely a szecesszió kincsei?
2: Igen, én annyit gondolkodtam, hogy most egy épületet hozzunk, vagy miről beszéljünk, de hát, ahogy te is mondtad, tényleg annyira szeretjük ezt a témát. Csak néhány szóban, hogy mit is jelent a szecesszió, és mikor virágzott a szecesszió. Ez a 19.-20. század fordulóján körülbelül 20-30 évig volt csak divatban. Ugye azt kell tudni a szecesszióról, hogy a korábbi stílusokkal ellentétben itt nem találunk egyenes vonalakat, hanem minden hullámzik, minden görbül. Ugye a fő inspirációs forrás a természet, illetve a női test, az emberi test szépsége, rengeteg állatot, növényi motívumot találunk a szecessziós épületeken, és Budapesten nagyon sok ilyen épület van, úgyhogy a teljesség igénye nélkül néhányat megemlítünk, meglátjuk, hogy a rádióhallgatóknak is melyikhez kapcsolódik emléke, vagy éppen melyiket akarja majd meglátogatni. Tényleg a teljesség igénye nélkül eszembe jutott a szecesszió napja kapcsán a Szervita téri török bankház, ugye ennek a homlokzatán van Magyarországon a legnagyobb kiterjedésű mozaik, Rót Miksa mozaikja, amelyen Szűz Máriát is látjuk, de a magyar történelem pillanatai elevenednek meg, ez egy igazi nemzeti emlékmű, itt fel kell nézni a Szervita téren erre az épületre, tehát ha nem tudjuk, hogy mit keresünk, akkor szinte nem is találjuk meg, de a legnagyobb mozaik, tehát szecessziós mozaik Magyarországon.
1: A következő.
2: Említhetjük a Gresham palotát is, ugye a mai Four Seasons szálloda, ami kívül belül egy gyönyörű szecessziós alkotás, ugye először a Gresham biztosító székháza volt, aztán később az ország és a város legfényűzőbb szállodája lett belőle. Gyönyörűek a mozaikok rajta, a páva motívum, amit én nagyon, nagyon szeretek.
1: A Vakok intézetéről már beszélgettünk, és akkor ott szerintem nagyon sok minden kiderült az épületről, de ezt se felejtsük el.
2: Igen, Baumgartel Sándor tervei alapján készült, az Ajtósi Dürer soron találjuk. Ennek nagyon szép, visszafogott a díszítése. Itt is a természet ihlette formákat találunk, lágy vonalakat, tökéletes arányokat. Hát ugye Vakok intézetéről van szó, itt elmondhatjuk, hogy mint hogyha a falakba álmodták volna az üzenetet a figyelemről, az együttérzésről, a méltóságról, de emlegethetjük a Gellért szállót is, ami most éppen felújítás alatt van ugyan, de az épület kívül belül a fürdő része, a szálloda része is egy igazi szecessziós alkotás.
1: Ami pedig még nekem eszembe jut, a Magyar Földtani Intézet. Egyébként én imádom annak a tetejét.
2: Hát ez valami csodálatos, az a kék mázas zsolnai cserép, ugye magával a földgolyóval a tetején, Lechner Ödön munkája, ugye nem véletlenül az ő halálának az évfordulója, a szecesszió világnapja. Itt is megjelennek a természeti és a népművészeti motívumok is, a tudomány és a művészetnek az egysége van jelen ebben az épületben. Aztán beszélhetünk a Liszt Ferenc Zeneakadémiáról is, a zene templomáról, és ott úgy ül a bejárat fölött Liszt, mint tényleg a zene istene, azt gondolom túlzás nélkül mondhatjuk. Igen. Ez is egy egészen elképesztő épület. Esetleg neked van más kedvenced, vagy ami eszedbe jut a szecesszió kapcsán?
1: A Párizsi udvar.
2: Nem olyan régen beszélgettünk a Clotilde és Mathilde palotákról, úgyhogy ott van mellettük a Párizsi udvar, valóban, ami egy keleti bazár és egy szecessziós csoda egyben. Eredetileg üzlethelyiség, most már egy hotel, de gyönyörű zsolnai épület részletek, díszek vannak rajta kívül belül, tehát itt is érdemes elsétálni, vagy én azt szoktam, hogy a Ferenciek tere másik oldaláról nézek rá, és ha éppen a könyvekhez fényképezek, akkor rá zoomolok ezekre a részletekre, és gyönyörködöm ezekben a részletekben.
1: Bár a Gellért szállóról már már beszéltünk, de fürdőről még nem igazán. De van olyan fürdő, ami ehhez az időszakhoz kapcsolódik?
2: Van egy fürdő, ami csak volt fürdő, ez is most már egy hotel, a Hungária fürdő épülete a pesti oldalon, ami hosszú évtizedek elhanyagolása után most új életre kelt. Eredetileg gyógyfürdő volt, de itt is gyönyörű a homlokzat, gyönyörűek a belső terek, a finom vonalak, és most egy butik hotel van benne, de abszolút felfedezhetők rajta ezek a szecessziós vonások.
1: És van-e még olyan, amit ajánlanál?
2: És a végére hagytuk az én egyik kedvenc épületemet, erről a sétáink során is azt gondolom beszéltünk. Szintén Lechner Ödönnek az alkotása, a posta takarékpénztár épülete, ugye a Hold utca és a Szabadság tér között. Ez az az épület, ami ugye teljesen körbe van építve, és aminek a teteje, a gyönyörű szép zsolnai mázas tetőcserepei igazából csak fentről láthatók, és ezt Lechner Ödön el is mondta, hogy ő ezt az épületet a madaraknak így tervezte.
1: Van.
2: Ugye ez
1: annó be van minden
2: körbe
1: ott
2: van építve. Igen.
1: Ez csak így látható.
2: Ezen is galambokat látunk, tulipánt látunk, méhecskéket, kaptárat, ugye a posta takarékpénztár miatt a méhek, mint a szorgalom jelképei megjelennek rajta. Az elején mondtuk, az állati motívumok jellemzőek a szecesszióra. Úgyhogy ez volt egy csokor Budapest szecessziós épületeiből.
1: És hát említetted, hogy rengeteg program kapcsolódik ehhez, szinte egész héten.
2: Igen, június 6-tól 14-éig különféle városi séták vannak, kiállítások, épületbejárások, szakmai beszélgetések is, tehát érdemes rákeresni az interneten.
1: Keressenek programokat, és szerintem érdemes ilyenkor elidőzni, és megnézni, megismerni ezeket az épületeket. Köszönöm.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban a Budapest Múzeum mai sorozatunk folytatódik, és ma a Flipper Múzeumba fogjuk meghívni a hallgatókat. Én nem tudom, hol van ez, úgyhogy segíts!
2: 13. kerületben a Radnóti Miklós utca 18 szám alatt található. Hát azért ez egy rendhagyó múzeum, ez szerintem egy olyan múzeum, ahova a kamasz gyerekeinket elvihetjük. Én is tervezem, hogy elmegyünk majd a fiaimmal.
1: Ki az, akinek köszönhetjük, hogy ez a múzeum létrejött?
2: Ez a múzeum 2014-ben jött létre egy magánszemély, Pataki Dénes kezdeményezésére. Ő hívta életre azzal a céllal, hogy a magángyűjteményét a nagy közönség számára is elérhetővé és kipróbálhatóvá tegye. Ez egy interaktív tárlat a 13. kerületben. Elmondhatjuk róla, nagyon érdekes, hogy a megnyitása óta folyamatosan az egyik legnépszerűbb magyarországi kiállítóhelynek számít. Rengeteg külföldi látogat el oda. Én szerintem ez tipikusan tényleg az a hely, ahova családok, fiatalok elmennek, hogy ha már múzeum, akkor nem feltétlen régi műtárgyak és festmények, hanem akkor egy igazi, jó kis 20. századi életérzés, ha ellátogatunk ebbe a múzeumba.
1: De mit láthatunk itt?
2: Gyakorlatilag flipper gépeket találunk, ugye ezek ilyen karos játékgépek, remélem, hogy nem mondok butaságot ezzel a meghatározással, és ezek a gépek szabad játékra vannak állítva, tehát nem kell pénzt bedobálni, azért, hogy egy-egy játékot lejátszhassunk, korlátlanul kipróbálhatjuk őket. Találunk itt olyan régi darabokat is, mint például egy 1947-es, az egyik legelső flipper karos gép, a Humpty Dumpty, illetve olyan kultikus popkulturális klasszisok is vannak, mint az Addams Family vagy az Indiana Jones. Tehát szerintem, aki ebben a témában járatos, az pontosan tudja, hogy miről beszélünk, és érteni fogja, hogy ez mit jelent.
1: A nemzetközileg mennyire figyeltek fel erre a múzeumra?
2: Ez a múzeum a világ vezető sajtóorgánumaiban is megjelent, írtak róla például a New York Times-ban, a CNN, illetve a BBC radarjára is felkerült, és tovább növelte az ismertségét nemzetközi szinten, amikor 2020-ban David Guetta és Balvin Barbara onnan közvetítette az MTV Emma díjátadó ismertségét nemzetközi szinten, amikor 2020-ban David Guetta és Balvin Barbara onnan közvetítette az MTV Emma díjátadó egyik produkcióját. Azért ez

0: egyfajta új, szimbolikusabb értelmet is kapott, hiszen már a flipperek egyfajta időgépekké váltak. Igen, mert igen. Ugye ez csak régen volt, tehát tényleg egyfajta korlenyomat az, amikor az emberek flippergépekkel játszottak. Egy régi kornak a relikviái, és ha az eredeti közegüket, a játéktermeket már meg is haladta az idő, hiszen manapság már nem nagyon járnak az emberek játékterembe, mindenki otthon a saját gépén játszik. Egyre nagyobb számban találkozhatunk gyűjtőkkel, akik ezeket a gépeket, a leselejtezett, lezárt gépeket elkezdték gyűjteni, és ennek egy nagyszerű összefoglalója ez a múzeum. Szerintem aki játszott régen flipperrel, ha vannak ilyen gyerekkori emlékei, ahogy ott állnak a fémesen csillogó masinák előtt, a sorukra várva a játékteremben, visszahozhatja azokat az emlékeket, a flippergépek fényeit, a videójátékok fényeit, a hangjait, és egy olyan egész különleges világot hoz ez vissza, ami tényleg most már csak a múltnak a része.
1: Aki ebben az időszakban élt, annak szerintem egy nagyon jó kis újra gyermeki önfeletti játék lehet, úgyhogy ha tehetik, akkor látogassanak el a Flipper Múzeumban.
0: És ez egy időgép is, tehát ez a koncepciója magának a múzeumnak is, hogy ez egy időgép, ami kihozza belőlünk a gyermeket, visszavisz minket a gyerekkorba, ahogy ezt te is mondtad, és ez Európa legnagyobb interaktív Flipper Múzeuma. 2025-ben a Csillagok háborúja szágából jól ismert hollywoodi sztár Adam Driver budapesti látogatása alkalmával a családja körében például ellátogatott ebbe a múzeumba, úgyhogy követhetjük az ő és az ő példájukat, látogassunk el.
1: Köszönöm!

0: főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk, és itt van velem Tétel Kinga. Szia, Kinga!
2: Szia, Nóri!
1: Örülök, hogy újra beszélgetünk, és egy izgalmas műsort hoztunk ma is a hallgatóknak. A magyar polgári repülés kezdetéről fogunk beszélgetni.
2: 1923 elejére tehetjük azt az időszakot, amikor kimondhatjuk azt, hogy már volt egy korszerű légiflottája az úgynevezett Aero Express RT-nek, ugyanis ez volt a magyar polgári repülés kezdeteinek az első légitársasága.
1: Volt valami előzmény, hogy ezelőtt nem lehetett ilyen légitársaság, és 1923-ban alakult meg?
2: Hát igen, azt mindenképp fontos elmondanunk, hogy 3 évvel azelőtt került sor a trianoni békeszerződésre. Tudjuk, hogy az egyik legnagyobb nemzeti traumája, veszteség ez a magyar népnek, és hát ennek keretében szét is rombolták a magyar repülőgépeket, a repülőgépgyárak szerszámgépeit tönkretették, korlátozták a légi közlekedést, és a magyar légi járművek részére repülési tilalmat is vezettek be. Tehát ez egy nagyon konkrét bekorlátozó intézkedése volt a trianoni békeszerződésnek. Ez 21 áprilisától 22 novemberéig tartott nagyjából, és aztán a repülési tilalom feloldása után alakult meg két magyar polgári légitársaság, ez nagyon fontos. Az egyik 1922 novemberében, ez a Magyar Légi

0: forgalmi RT, azaz Malert, uh-huh. ez volt a neve, és egy hónappal később, még mindig 1922. decemberében az Aero Express RT. A két társasággal kapcsolatban elmondhatjuk azt, hogy a Malert volt az első magyar polgári légitársaság, és ők terve vették a Bécs-Budapest-Belgrád légi útvonal megnyitását. Tehát ez volt a tervben, megvették a gépeket, ezzel párhuzamos a másik magyar légitársaság, az Aero Express RT, és vásárolt 6 korszerű Junkers F-13-as repülőgépet, és ezek kettesével repültek németországi Dessau városából a magyar fővárosba. Tehát 1923 elejére, 100 évvel ezelőttre kimondhatjuk, hogy az Aero Expressnek volt egy üzemképes légiflottája. Külpolitikailag azonban, tehát még mindig azért a békeszerződésnek az utóhatásai érződtek, nem tudtak elindulni a menetrendszerű járatok betervezett Prága-Budapest és Zágráb-Budapest-Bukarest útvonalon sem, hanem ebben az időben ezek a Junkers gépek alkalmi és sétarepüléseket vittek. Tehát ez az, ami egy nagyon érdekes színfoltja lett a magyar polgári repülésnek. Van, és erről olvasunk is.
1: Igen, ezt akartam pont megkérdezni, hogy vajon fent maradt-e bármilyen írás ezzel kapcsolatban, hogy hogyan hirdették magukat.
0: Igen, az Aero című lap 1923-ban a következő szöveggel jelentetett meg hirdetést, olvashatom?
1: Igen.
0: Látta-e már Budapestet felülről? Ha nem, úgy az Aero Express RT bemutatja önnek csukott Junkers alumínium repülőgépén 5000 koronáért. Szíveskedjék érdeklődni távbeszélőn a Gellért szállóban. Ugyanis az Aero Expressnek a hidroplánjai, amelyek felszálltak, azok nem máshonnan szálltak fel, mint a Szabadsághídnak a budai hídfője elől, tehát a Gellért szálló elől. Tehát innen indultak ezek a gépek 100 évvel ezelőtt. Tudjuk azt például, hogy 1923 májusában Mikes János szombathelyi püspök repülővel utazott Rómába. A lóversenyt nagyon szerető arisztokraták pedig szintén ezekkel a Junkers gépekkel repültek Bécsbe, hogy megnézzék a bécsi derbit. A Malert, ugye a másik cég, 1923 áprilisában ünnepélyes keretek között mutatta be két Fokker gépét a Mátyásföldi repülőtéren összegyűlő előkelő társaságnak. Itt sétarepülésen is részt vehettek például József királyi herceg, Augusta királyi hercegnő, tehát nagyon-nagyon illusztris társaság volt.
1: Az Aero Expressnek voltak hidroplánjai?
0: Igen, voltak a hidroplánok is, amelyek ugye a repülőgépekkel ellentétben a vízről szállnak fel és a vízre érkeznek. Ezek rendszeresen közlekedtek 1923. júniusától a Budapest-Siófok útvonalon.
1: Ez még most is jó lenne szerintem.
0: Nagyon jó lenne, és balatoni körrepüléseket végeztek Siófok, Almádi, Füred, Keszthely, Balatonföldvár és Siófok vonalán, tehát egy nagyon-nagyon szép útvonal volt. És hát mondhatjuk azt, hogy a nyaralók, a fürdőzők hozzászoktak a Junkers hidroplánok látványához, sőt el is nevezték ezeket az alumínium borítású repülőgépeket ezüst sirálynak.
1: Ó, de jó.
0: A Malert menetrendszerű bécsi járata csak július végén indult meg, de ez a cég kizárólagos jogot kapott erre a Budapest-Bécsi útvonalra, úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon sikeres volt. Naponta egy-egy menetrendszerű gépet indítottak. Az is fontos, hogy nem csak utasokat szállítottak, hanem kereskedelmi árut is. Idézem, szörmekereskedelem megjelent, az újságszállítás, a gépalkatrészek, művirág, sejem, dísztól, csipke, film, pipere áru, liba aprólék, írógép, légcsavar, déli gyümölcs, orvosszerek. Tehát ilyen áru is érkezett Bécsből Budapestre, illetve ment Budapestről Bécsbe.
1: A két cég jól működött egymás mellett, és mind a kettő virágzott?
0: Igen, sajnos nagyon rövid ideig tartott ez az időszak, ugyanis 1925-ben az Aero Express végül tönkrement, tehát nagyon drágák voltak ezek az utak, nem volt elég vásárló erő ehhez a magyar piacon. A Malert még sokáig működött, és egy elég jelentős légitársasággá fejlődött, és csak a II. Világháború után, 1946-ban számolták fel, és aztán tudjuk, hogy volt nekünk egy malévünk is, de ez egy másik történet.
1: Köszönöm.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Újra a Fidesz elnökének választották Orbán Viktort. Megújult az esztergomi városháza. Felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt és kongresszus tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez, a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sporteseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégemet, Kovács Zsanettet, aki a Móra Kiadó munkatársa és gyermekirodalmi szakértő. Szia, Zsani!
2: Szia, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Zsani, egyre több szó esik, azt hiszem, a minél korábbi életkorban történő gyerekeknek való olvasásról. Ugye ők még nem tudnak olvasni, tehát valahol a szülőknek kell ezt elkezdeni. De vajon miért van ennek jelentősége?
2: Nagyon egyszerű a helyzet. Nagyon sokat változott a világ az elmúlt 20 évben különösen, mióta a digitális eszközök a hétköznapjaink részévé váltak. Ennek következtében aztán a tanulás folyamata, illetve a tanulás forrása is nagyon sokat változott, és az emberek közötti kapcsolat is nagyon sokat változott. És ez mind-mind befolyásolja azt, hogy a gyerekeknek a lehető legkorábban, lehetőség szerint mondjuk a születéskor el kell kezdeni olvasni, hogy aztán a későbbiekben, amikor szeretnénk majd belőlük olvasót nevelni, nem csak azért, hogy szórakoztassák magukat, vagy hogy műveltek legyenek, hanem azért, mert hogy ugye az olvasás mindennek az alapja, hiszen egy stabil szövegértés nélkül az élet egyetlen területén sem fog boldogulni. Tehát, hogyha szeretnénk egy olvasó gyereket nevelni, miközben ugye egy táblagépet vagy egy mobiltelefont az első pillanattól fog látni, akkor fontos, hogy a könyveket is nagyjából a születésétől kezdje el látni. Illetve még egy dolog van, ami talán ehhez hozzájárult, hogy a 80-as években elkezdték a gyerekeknek az agyfejlődését, illetve a korai stádiumban, tehát mondjuk a pocakban, illetve a születés utáni időszakban a tanulási folyamatait mélyebben elemezni, és egyre többet tudunk arról, hogy a pocakban vagy a születés után egy baba agy hogy fejlődik, és hogy mit tudunk hozzátenni a babák tudásához már a legkorábbi időpontokban, tehát már a születés után, akkor, amikor otthon vagyunk velük az első hónapokban, hetekben, vagy akár az első 2-3 évben.
1: Mondjuk ugye akkor még nincs értelme klasszikus mesékről beszélni, vagy igen?
2: A klasszikus mesékről talán azért nem érdemes ilyenkor még beszélni, mert nagyon sok olyan tudáselem van, ami mondjuk 2-3 éves korára, 4 éves korára áll csak össze. Tehát az értelmi fejlődés, tehát a szókincses sem alakul ki, az utóidejűséget, ami mondjuk egy klasszikus mesének, vagy egy népmesének például az alapja, vagy az okokozati összefüggéseket csak 3 éves kor után érti meg. Tehát ugye ez nyilván a mesék, illetve mindenféle felolvasott tartalmat érdemes a gyerek aktuális tudás szintjéhez igazítani, de erről szerintem egy picit részletesebben is érdemes beszélni majd. Így fontos az, hogy a gyereknek akkor, amikor megszületik, inkább olyasmit érdemes olvasni, ami rövid, ami ritmikus, amit rögtön az első pillanattól kezdve az édesanyja hangja által, amit ugye már a pocakból is ismer, amihez könnyen tud kapcsolódni.
1: Említetted az előbb az okos eszközöket, akár az okos telefont. Elképzelhető, hogy ilyenkor a szülő egyfajta harcot vív azért, hogy a babát ne az okos telefon kösse le, hanem a könyv, a mesekönyv?
2: Azért nehéz erre választ adni, mert az okos eszközök most már sok esetben kicsit ilyen szórakoztató, vagy néha felügyelő szerepet töltenek be, babysitter helyetteseké avanzsálnak, és ez bizonyos esetekben akár jó is tud lenni, bizonyos esetekben viszont nem. Tehát a 80-as években, most kanyarodjunk vissza, tehát hogy ne csak az okos eszközökről beszéljünk, a 80-as években olvasáskutatók azt próbálták megállapítani, hogy azoknak a gyerekeknek a szövegértése jobb-e, akik csak olvasnak, és le vannak tiltva a tévéről, mert ugye akkor az volt az aktuális mumus, miközben egyébként sokkal kevesebbet láttuk, hiszen nem mindig volt, és rövidebb időszakokban tudtuk csak nézni. Vagy azoknak a gyerekeknek a szövegértése jobb, akik célzottan kapnak tévés nézési lehetőséget is, és olvasnak emellett. És már akkor is azt állapították meg, hogy jobb szövegértéssel bírnak azok a gyerekek, akik tévét is nézhetnek, de programként, tehát nem folyamatosan. És ez a különbség most az okos eszközök használatában is a szülők gyakorlatai között, nem az a probléma, hogy a gyerek kap egy okos eszközt, hanem hogy nem mindegy, hogy mikor kapja, mennyi időre kapja, és milyen tartalmat kap ezáltal. Uh-huh. Tehát, hogy tulajdonképpen csak a minőség megválasztása, illetve az időszak megválasztása az, ami fontos. Az első években egyébként nem nagyon ajánlott. De hogyha a gyerek viszont azt látja az első naptól kezdve, hogy anyuka szoptatás közben az ő szemecskéje és az arcoskája helyett a telefont nézi, akkor azért a mintával elég sok mindent el fog sajátítani akkor is, hogyha anyuka nem ezt szeretné. Tehát, hogy nyilván erre érdemes odafigyelni.
1: Nagyon fontos, amiket mondtál, Zsani, köszönöm szépen. Jövünk vissza Kovács Zsanettel, a Móra Kiadó munkatársával, gyermekirodalmi szakértővel.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Kovács Zsanett, a Móra Könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő. Zsani, azt lehet tudni nagyjából, hogy hogyan hat a gyerek fejlődésére a hallott, illetve a digitális mese?
2: Egészen máshogy, és azért is fontos a gyerekeknek elkezdeni időben mesélni, vagy szövegeket mutatni nekik, mert miközben a gyerekek, hogyha elkezdenek egészen aprókorban mondjuk egy rajzfilmet nézni, az összes digitális tartalom úgy van kialakítva számukra, hogy olyan 2-3-4 másodpercenként van egy új impulzus. Ami azt jelenti, hogy a gyerekek megtanulnak egy ilyen nagyon felpörgött, sűrűn változó tartalmat nézni, megszokják részben azt, hogy minden történik, tehát semmi nem kell gondolkodni, hiszen egy előre emésztett tartalmat fognak hallani és látni párhuzamosan, amin nem kell gondolkodni, részben pedig, hogy nagyon sűrűn van benne változás. Most ezzel szemben, hogyha egy mesekönyvről van szó, azért ott vannak leírások, hiszen ott nincs kép, ott le kell írni azt, hogy hogy néz ki a kastély, hogy milyen ruhája van a boszorkánynak, vagy hogy néz ki a kert, mindegy. Amik lassabbak, hosszabbak, és egyfajta képzelőerőt és egy komoly agymunkát igényelnek. Most az a gyerek, aki hozzá van szokva és elkényelmesedik gyakorlatilag abban a gyakorlatban, hogy 3 másodpercenként kap egy új impulzust, és semmit nem kell elképzelni, hiszen minden ott van készen, azután nagyon nehezen fogja magát rászánni arra, hogy elképzeljen egy mesét. És ez nem csak azért probléma, mert nem fogja tudni elképzelni azt, hogy hogy néz ki a kutya az ajtóban, hanem azért is, mert hogyha későbbiekben bármit mondanak neki, akár az óvodában, akár az iskolában, akkor neki ugyanígy nem fog összeállni az a úgynevezett belső mozi, ami ahhoz kell, hogy el tudja képzelni, hogy egy esemény után például mi fog következni, vagy mi lesz a következménye, vagy hogyha valamit lejt, akkor az összetörik, vagy nem törik össze, mert ő megszokta már a rajzfilmben, hogy hiába esik le, majd újra ragasztódik, és tehát, hogy egy csomó minden egészen más, hogy áll össze egy rajzfilmben, mint a hallott mesékben, és nyilván ez nagyon fontos, hogy ezt a fajta különbséget ő megtapasztalja, mert az a gyerek, akinek nem jó a hallott szövegértése, az már az óvodában is lemaradással fog indulni, hiszen nem fogja megérteni az instrukciókat, amit az óvónőtől, vagy akár a társaitól kap. És éppen ezért a szövegértés nem csak azért fontos, hogy olvasni tudjunk majd, vagy egy űrlapot ki tudjunk tölteni, ha felnőttek vagyunk, ami egyébként néha akkor is komplikált, ha az embernek van normális szövegértése, hanem azért is, mert hogy a társadalmi beilleszkedésnek ez lesz az alapja, és a tanulásnak is ez lesz az alapja, tehát mindenhez szüksége lesz rá. Tehát fontos a hallott szövegértés. A másik, ami még például egy nagyon karakteres eltérés, hogy a gyerekeknek a realitáshoz való viszonya nem, hát nyilván változik, tehát azt mi is látjuk, hogy kicsik egy csomó mindentől félnek, és aztán egyszer csak felfogják, hogy mondjuk a boszorkány nem fog kijönni a meséből, de ez olyan 5-6 éves kora környékére tehető ez a váltás, tehát addigra tudja nagyjából stabilan elkülöníteni a valóságot és a mesét. Ami azt is jelenti, hogy ha ő csak hall egy boszorkányról, akkor ő ezt mondjuk elképzeli valamilyennek, de nem tudja rondábbnak elképzelni, mint amilyen előkép az ő kis agyában van. Viszont, hogyha ugyanezt a boszorkányt egy rajzfilmben látja, ott biztos, hogy meg fogják tudni jeleníteni sokkal riasztóbban, és az viszont egy komoly traumát okozhat neki, amit a szülő nem tud feloldani. Miközben, hogyha erről boszorkányról mesél, aki mondjuk csúnyán viselkedik, akkor egy korábbi szorongást egyébként kiolthat benne, hiszen akkor ő retteg majd a mesében, viszont egy csomó minden más meg az ő kis agyában elrendeződhet, hiszen ezeket a félelmetes szituációkat, ha megéli, akkor ez őt tulajdonképpen erősítheti.
1: Hiszen ő teremtette meg?
2: Igen. Aha. Tehát ezért nem mindegy az, hogy ő ezt látja, vagy hallja. Tehát nagyon-nagyon fontos 5-6 éves kor alatt ez a különbség. És ezért is mondtam azt, amikor beszélgettünk itt az elején, hogy nincs baj a rajzfilmekkel sem, csak nem mindegy, hogy mikor és milyen tartalmat kap a gyerek. Tehát 7 éves korában valószínűleg azt a mesét, amitől 3 éves korában halálra riad, valószínűleg 7 éves korában már gondolkodás nélkül meg tudja nézni, és nem fog neki semmiféle traumát okozni. Viszont, hogyha 3 évesen kapja meg ugyanezt, akkor lehet, hogy egy olyan trauma fogja érni, amivel utána a szülőnek dolgoznia kell pluszban. Tehát nem biztos, hogy megéri. Uh-huh. Úgyhogy ez mindenképpen nagy különbség.
1: De akkor lényeges szempont az, hogy egy gyerek mikor találkozik egy bizonyos mesével. Nem sokára erre is visszatérünk. Kovács Zsanett a vendégem, a Móra Könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem Kovács Zsanett, a Móra könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő. Zsani, az előzőekből is következik az, hogy nyilvánvalóan nem mindegy az, hogy egy gyerek mikor találkozik egy bizonyos mesével, illetve mindezt milyen platformon. Hogyan lehet ezt felépíteni?
2: Az összes gyerekeknek átadott tartalmat a korukhoz kell igazítani, és ez nem csak az 1-2 éves kort jelenti, hanem minél kisebb, annál jobban kell figyelni ezeknek a részleteire. Tehát amikor egy baba megszületik, akkor az első időszakban nincs éles látása, tehát hónapokig nem lát élesen. Tehát hogyha vizuális élményt szeretnénk a babának mondjuk egy könyvvel megteremteni, akkor érdemes a borzasztóan kontrasztos és ezek közül is a geometriai formákat tartalmazó könyveket előnyben részesíteni, mert bár mi ugye azt látjuk csak, hogy milyen jó pofa, hogy fekete-fehér, és akkor itt pöttyök, meg csikok, meg vonalak vannak benne, de hogy ez elképesztően fontos, hogy milyen fejlesztő hatással van a babára. Ugyanis a baba már ilyenkor elkezd koncentrálni, tehát az agy működését stimulálja az, amit lát. Ezek a geometrikus formák, illetve a meghatározott rendszer szerint a könyvbe kerülő minták, ezek az ő szemmozgását is már mozgásra késztetik, ami azt jelenti, hogyha megfelelő módon vannak ezek a minták a könyvben, akkor például vonalakat lát, a fejét emeli, a fejét hajlandó fordítani, és ezeket a vonalakat követi az ő szemével, ami azt jelenti, hogy a szem izmokat is tornáztatja, tehát az a fajta rendezett szemmozgás, ami majd ahhoz kell a későbbiekben, hogy írni, meg olvasni megtanuljon, ez már itt elkezdődik egy ilyen apró pici mozgással. Tehát, hogy ezekben a koncepciók mentén kialakított babakönyvekben annál sokkal több van, mint ami így elsőre látszik. Azért fontos ezekről is beszélni, mert ugye ezek a könyvek is mondjuk egy 15-20 évvel ezelőtt születtek meg, tehát egy mostani fiatal szülő, akármennyire fiatal, ő az ő gyerekkorában ezek még nem voltak, az ő szülei erről vonatkozóan, vagy erre vonatkozóan tapasztalatokat nem tudtak átadni, úgyhogy nyilván érdekes ezekről beszélni. Most ez, nyilván ez a kontrasztos könyv kérdés, ez most már kezd benne lenni a köztudatban, tehát egyre többen tudnak róla, de nem elég szerintem, amit eddig beszéltünk róla, tehát jó lenne, hogyha ez teljesen mindenki számára nyilvánvaló lenne. Tehát ez, ami a az vizualitást alap illeti mondjuk az újszülötteknél. És ahogy már így korábban ejtettünk is róla szót, nyilván nem a mesékkel érdemes kezdeni, bár amikor a baba megszületik, akkor számára az anyuka hangja az, ami ismerős, hiszen akkor még szövegértése nincs, a szavakat nem ismeri, és hát abszolút csak érzelmi módon tud kapcsolódni a szövegekhez. De ilyenkor, illetve később is az első 3-4 évben nagyon fontos az, hogy az elejétől a végéig olvassunk neki végig valamit, mert hogy ez így fogja tudni könnyebben befogadni. Minél kisebb, annál rövidebb szövegeket érdemes, és annál inkább a ritmikus szövegeket érdemes előnyben részesíteni. Egy pici baba mondjuk, amikor megszületik, akkor 3-4 rövid versikét el lehet neki olvasni. Amikor látjuk azt, hogy közben elmozdítja a fejét, vagy bármilyen más módon reagál, az jó eséllyel már le is fáradt, tehát akkor békén kell hagyni, és onnantól kezdve nem kell őt piszkálni, hagyni kell kicsit pihenni, és hagyni kell, hogy feldolgozz a kapott irodalmi élményt.
1: Amikor az előbb a ritmusról beszéltél, akkor nyilvánvalóan a mondókák is szóba jöhetnek, ugye, hiszen azoknak alapvetően van egy ritmusuk.
2: Hogyne, persze, a versek, a mondókák, és mindegy, hogy klasszikus vagy kortárs, én azt gondolom, hogy ezt leginkább az határozza meg, hogy a szülő mit szeret, vagy mi az, ami neki komfortos, mi az, amit ő jobban szeret, amihez jobban tud kapcsolódni. Mert az ezzel kapcsolatos jó érzések a babában ugyanúgy nyomot hagynak. Tehát, hogy az a lényeg, hogy a gyerek azt érezze, hogy ezt anya élvezi, és anya itt van velem, és anya biztonságot jelent, vagy apa, elnézést, hogy itt anyázok, csak hogy ugye általában, amikor megszületik a baba, elsősorban az anyuka hangja az, amit ugye belülről ismer, de az apuka hangját is jó eséllyel. Tehát, ha rendes apukáról van szó, akkor az ő hangját is ismeri. És ugye egy csomó olyan kísérlet is volt már, hogy a pocakból is emlékeznek egyébként szövegekre. Tehát ugye a legelszántabbak nyugodtan olvashatnak már korábban is, hiszen volt olyan kísérlet, hogy a születés előtti hónapban naponta háromszor felolvastatták az anyukákkal ugyanazt az egy verset, és amikor a babák megszülettek, akkor végeztek egy felmérést, és azt állapították meg az agykutatók, hogy a babák igenis ismert tartalomként üdvözölték a verset, ami azt jelenti, hogy ez tényleg nagyon, nagyon hasznos és nagyon fontos, hogyha az ember ezeket a kis apró kis kapaszkodókat, vagy kis rutinokat el tudja ültetni már egészen pici korban, hiszen a gyereknek ez egy biztonságérzet, hogyha valami ismerős dolgot kaphat. És ugyanez vonatkozik azokra a rutinokra, hogy mondjuk ha a baba, nem tudom, fürdik, vagy fekszik, vagy lefekvéshez készülődik, vagy hisztizik mondjuk, akkor a szülő felkapja, és azt mondja, hogy na, gyere, mondókázzunk egyet, és akkor a gyereknek egyszerűen kialakul az ehhez való viszonya, tehát tudja azt, hogy ha rossz kedve van, és mondjuk valami kis szöveget kap, egy mesét kap, vagy egy verset kap, akkor az őt le fogja nyugtatni, hiszen a jó érzés és a biztonságérzet az, amit egy könyv, vagy egy ilyen hallott mese, vagy egy szöveg fel fog benne idézni, és ezért ez a tanulási alapoknál is meg fog majd nyilvánulni az ő életében. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, bár apróságnak tűnnek, de mégis nagyon sok mindent alapozhatnak meg. Hát, tehát, hogy amikor a baba ilyen kicsi, ugye most hosszan beszéltem már az ülés utáni pillanatokról, de hogy tulajdonképpen ilyenkor tényleg az a lényeg csak, hogy ez a fajta biztonságérzet, tehát ez a maga a pozitív élmény, és a szöveg az, amit ő megkapjon, mert aztán későbbiekben ehhez visz, hogy ez a fajta biztonságérzet, tehát ez a maga a pozitív élmény, és a szöveg az, amit ő megkapjon, mert aztán későbbiekben ehhez vissza fog, abszolút nagy valószínűséggel vissza is fog nyúlni.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Kovács Zsanett, a Móra Könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő. Zsani, az, azt hiszem, hogy nem kérdés, pláne azok után, amiket elmondtál, hogy a gyereknek nem csak az értelmi fejlődésére hat az, hogyha korán találkozik bizonyos szövegekkel, mondókákkal, hanem hát valahol az érzelmi biztonság megteremtéséhez is. Amikor az újszülött kort elhagyja egy baba, akkor milyen világ, milyen mesevilág vár rá? Mit tehet a szülő azért, hogy tovább tudjanak lépni ezen az úton?
2: Körülbelül a 8 hónapos korra érik el azt a fajta stabillátást, amikor már kontrasztosan jól látnak. Ugye 3 hónapos kor után elkezdenek már nyúlkálni is, és olyan 8-10 hónapos korra jutnak el odáig, hogy már látnak is, bütykölnek is, tehát kezük, lábuk jár folyamatosan, és onnantól kezdve lehet már nekik kicsit olyan jellegű könyveket is adni, és ez is mind az elmúlt körülbelül 20-25 évben alakult ki egyébként, tehát hogy az a babaagykutatási eredményeket, illetve az első hónapokban, években kihasználható fejlesztési lehetőségeket lekövette valamelyest a könyvpiac, tehát hogy addigra lehet olyan könyveket adni nekik, amik már a kézügyességüket is fejlesztik, tehát amikor látunk olyan könyveket, amiben megsimogatható, meg tapogatható, meg nyitható, csukható felületek vannak, az is ugye nekünk felnőtteknek olyan jó pofáknak tűnnek, de egyébként már borzasztóan erősen fejlesztik a babát, hiszen azzal, hogy ő megtalálja a könyv felületén a különböző letapogatható vagy nyitható felületeket, és ezt elkezdi bütykölni, az a részben az új a kézügyességét fejleszti, ami aztán későbbiekben az íráshoz nyilván fontos lesz neki, részben pedig a szemét és a nézést és az új mozgást koordinálja, tehát egy úgynevezett szemkéz koordinációt is erősít, ami meg hát szintén fontos lesz neki, mert akár az olvasáskor húzza végig a kis ujját majd a szöveg alatt, akár az íráshoz kell majd, hogy rendezett legyen a kézmozgása, és ez rendesen le tudja követni majd a sorokat, ez mind-mind megalapozza. Tehát, hogy érdemes ezeket akár fejlesztő tárgyakként is bevinni a hétköznapokban, amellett, hogy nyilván mindegyikben van szöveg, utána lehet beszélgetni, fel lehet olvasni, lehet beszélgetni róla ennél részletesebben is, hiszen az első 2-3 évben a lényeg tulajdonképpen a baba szókincsének a megalapozása, és ezért is mondtam azt, hogy ilyenkor valahogy a ritmikus szövegek azok, amikkel a legkisebbekhez közel lehet kerülni, tehát lehet ez mondóka, lehet ez vers, nyilván a dalok ugyanígy fontosak lehetnek, csak itt most leginkább könyvekről beszélünk, bár sok olyan könyv is van, amiben akár még hanganyagok is találhatók valamilyen platformon, vagy akár most már letölthető módon is, illetve a különféle ölbéli játékok azok, amik szintén különböző koroktól, tehát hogy van olyan, amit már akár születéstől is lehet, azért legtöbbet a 3 hónapos kortól lehet velük játszani, amikor már stabilan tartják a fejüket, de 3 hónapos kortól számtalan olyan könyv van, amiben a mondóka, vagy a vers, vagy a dal le van írva, és mellé azt, hogy lehet eljátszani, tehát hogyha valakinek nem lenne rutinja ebben, akkor maga a játék is benne van, és itt is aztán vannak kortársak, vannak klasszikusok, vannak népi mondókák, tehát hogy itt is csak a szabhatárt, hogy ki mit szeret, vagy mihez vonzódik jobban.
1: Közben azt is el tudom képzelni, hogy az anyuka egyszerűen motivációt nyer ezekből a játékokból, és beindul a fantáziája, és aztán már ő maga mondja el azt, amit gondol, vagy akár gyerekkori.
2: Ideális mondókat. Esetben, igen. Induljunk ki abból, hogy ezek nagyon jó támpontok a szülőknek, de hogy beszélgettünk a Boldizser Ildikóval az Én mesékről, és ugye van egy olyan sorozat, amit mindenki ismer, és ez mindig felmerül minden olyan helyen, amikor könyvekről, meg gyerekkönyvekről van szó, ez az úgynevezett Én mesék kategóriába tartozik, ahova körülbelül 2 éves korára ér a gyerek, és akkor arról szeret meséket hallani, hogy mi történik, tehát teljesen a hétköznapi, tehát miután felállt az ő kis szókincse az első 1-2 évben a versekkel, a nagyon egyszerű szövegekkel, a böngészőkkel, jöhetnek ezek a nagyon egyszerű mesék. És Boldizser Ildikó mondta, hogy az lenne az ideális, hogyha minden szülőnek a saját kis agyában benne lenne az, hogy a gyereknek elmeséli az ő hétköznapját. De nyilvánvaló, hogyha erre az anyuka nem tud, nem akar időt szánni, akkor zseniális az, hogyha a kezébe vesz egy mesekönyvet, amiben ezek benne vannak, ezek a történetek. És a történetnek pont azért, mert ugye ezek a gyerekek, ugye 3 éves kor előtt nem áll neki össze az elő-utóidejűség, nem áll neki össze az okokozati összefüggés, nyilván alapszinten igen, hiszen ha elesik, tudja, hogy ez fáj, és nyilván figyelni fog rá, de azért a mesékben, a szövegszinten még nem feltétlenül tudja ezeket lekövetni, ezért is nagyon fontos, hogy 3 éves korig nem mesélünk nekik hosszú történeteket, nem mesélünk egyik nap egy fejezetet, másik nap egy másikat, ideális esetben, hanem egy olyan kis rövid történetet mesélünk, amit elkezdünk és befejezünk. És ezek a történetek, ezeknek fantasztikus, hogyha van irodalmi értéke, de ha nincs irodalmi értéke, az sem probléma. Mm. Tehát a lényeg maga a történet, és a lényeg az, hogy a gyerek ehhez tudjon kapcsolódni, hogy értelmi és érzelmi szinten tudjon hozzá kapcsolódni, mert ez az, amit ő akkor be tud építeni, amit ő akkor élvezni tud, és amivel ő aztán tovább tud lépni majd egy következő szintre.
1: Mm. Fejlődése szempontjából. Igen, akkor ez
2: fejlődés. Így van.
1: Ez abszolút... így optimális. Zsani, jövünk vissza, megyünk még tovább. Jó, egészen a felnőtt korig, nyugdíjas korig, 100 éves korig.
2: Sose érünk el odáig.
1: Ó, de hogy nem. Kovács Zsanett a vendégem, a Móra Könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Felhős idővel búcsúzik a hét. Az Orbán kormány hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot Magyar Péter. Megújult az esztergomi városháza. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltás szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez, a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem Kovács Zsanett, a Móra Könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő. Zsani, a Baba agy kutatási eredményeket a könyvpiac is visszaigazolta, vagy végigkövette. De vajon milyen fejlődési szintekre érdemes odafigyelni, vagy mi az, amire könyvkiadóként nektek figyelni kell?
2: Hát nem tudom, hogy pontosan könyvkiadóként figyelünk erre, de hogy nagyon fontos, hogy mindenki, aki babák közelében van, tudjon arról, hogy az agyunk fejlődése az a fogantatás utáni 5. héten indul. Tehát onnantól kezdve már a pocakban minden nyomot hagy benne. Tehát ugye ezért is, amiről már itt volt szó, hogy vannak születés előtti emlékek, ez ugye egyre több területen bizonyítják azt, hogy pro és kontra ennek milyen vetületei vannak születés után. És ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen ugyanúgy, ahogy mondjuk születés előtti traumákat is tudunk a gyerekben elültetni, születés előtti tanulást is tudunk már vele produkálni tulajdonképpen. És azt mondják, hogy a korai tapasztalatoknak, a korai tanulással kapcsolatos tapasztalatoknak nagyon erős hatása lesz később a tanulás alapjaira. Tehát, hogy ezért is fontos az, hogy amikor egy anyuka, apuka, nagymama, bárki olvas a babának, és ez a gyerekben egy nagyon pozitív képet, vagy egy pozitív élményt hagy, akkor ugyanezzel a pozitív élménnyel fog a gyerek majd a későbbiekben is a tanuláshoz, vagy a szövegekkel kapcsolatos élményekhez nyúlni. És ez akkor lesz majd igazán fontos, amikor a gyereket meg akarjuk tanítani olvasni, és a gyerek nem puffogni fog, hogyha le kell ülnie, hanem örülni fog neki, hiszen nyitott lesz az újdonságokra, meg a tanulásra, és ez egy tulajdonképpen nagyon fontos történet. Illetve tudjuk azt, hogy a babák már 3 hónaposan is születés utáni időszakról beszélünk már, tehát már öreg 3 hónaposan.
1: Már itt vannak kint a világban.
2: Már kint vannak a világban, és végeztek velük olyan kísérletet, amikben szintén egymás utáni meghatározott módszer szerint ismételtettek dolgokat, és ott is azt látják, hogy már 3 hónapos korban is bizonyos kísérletek szerint már bizonyos betűket is meg tudnak különböztetni. Tehát, hogy tényleg sokkal-sokkal több dolgot tudnak, vagy tanulnak a gyerekek az első 2 évben, mint ami látszik, úgyhogy igazából ebben az időszakban talán az lenne a lényeg, hogy higgyük el azt, hogy minden, amit átadunk nekik tudásként, az ott megmarad, és egyszer majd ők elő fogják tudni venni, nem leckésztetjük őket, nem kérdezzük ki őket, nincs vizsga, nem kérdezünk vissza, nem produkáltatjuk, egyszerűen csak átadunk nekik rengeteg tudást, rengeteg mesét, rengeteg történetet, és elhisszük azt, hogy ez nekik, ez ott abszolút jó helyre kerül. Hiszen a gyerekek a mesék által nem csak a szövegértésük, vagy nyilván a lexikális tudásuk bővül, hanem nagyon sok érzelmi mintát tudnak magukhoz venni, tehát lényegesen árnyaltabb lesz az érzelmi életük. A versekből fantasztikus ritmusérzékre tehetnek szert, ami aztán kelleni fog nekik majd az iskolakezdéskor, a szótagoláskor, a zenetanuláskor, de tulajdonképpen egy matek példához is kell ritmusérzék, hiszen ott is azért a ismétlődő vagy nem ismétlődő dolgoknál fel kell ismerni, tehát minden összefügg, ugye? Úgyhogy ez is nagyon fontos, és azt mondják, hogy napi 5-20 perc közötti olvasás, mert iskola kezdésre 2-3 év előnyt jelent, aminek a pedagógusok nem biztos, hogy feltétlenül örülnek, hiszen pont a Gyarmati Éva egyik kutatása bizonyította azt, hogy most 5 év van az első osztályt kezdő gyerekek között értelmi különbségben, ami hatalmas, tehát borzasztóan nehezen lehet valószínűleg pedagógusként befogni.
1: Már a 2-3 is soknak tűnt, az 5 az elképesztően nagy.
2: Igen, de hogy nagyon, tényleg nagyon sok, és ez nagyon sok esetben tényleg azzal függ csak össze, hogy egy egész kicsit foglalkoznak egy gyerekkel, és már 2-3 évvel előrébb tud lenni. Tehát nagyon, ez egy iszonyatosan nagy és behozhatatlan különbség a gyerekek között. Tehát ezért is mondják azt, hogy sajnos nem mindegy, hogy milyen közegben születik, mert hogy az, hogy hány adsejtel születik, az adottság, viszont az, hogy az első 3 évben, tehát itt jön a szülői és a nevelői felelősség, milyen behatások érik őt, milyen tapasztalatai vannak, az hihetetlenül sokat tesz hozzá a gyerekhez, és hogy egészen más idegpályák aktiválódnak az ő kis agyában, és egészen más alapokkal fog indulni, és ez a különbség, ez már az óvodakezdéskor is érzékelhető a gyerekek között. Tehát nem várható el a pedagógusoktól, hogy egy ilyen differenciált tudású osztályt könnyen vigyenek. Nyilván az is egy szakma, de hogy azért ez egy hatalmas különbség. Tehát régen nem volt ekkora különbség a gyerekek között. És még egy dolog van, ami nagyon fontos, és ez viszont feltehetőleg összefügg a digitális eszközök használatával is, hogy az érzelmi érettségben is most azt mondták, hogy a gyerekeknek egy nem kis százaléka megy 3 éves érzelmi kompetenciával iskolába. Tehát az a gyerek, aki 3 éves szinten van érzelmileg, az egy nyilván egy kudarc élményt is, vagy egy bármilyen konfliktust is egészen máshogy kezel, mint aki érzelmileg elérte a 7 éves kort, tehát, hogy ehhez is nagyon fontosak lehetnek a mesék, hiszen nagyon sok érzelmi mintázatot, nagyon sok olyan szituációt élhetnek át a gyerekek a meséken keresztül, ami a hétköznapjaikban esetleg nincsen meg. Tehát ez mind-mind nagyon fontos szerintem a fejlődéshez, és hát azt mondják, hogy 4 éves korra alakul ki az IQ 50%-a, ami szintén azt támasztja alá, hogy azért az első 3 évben, biztos 3-4 évben biztos, hogy érdemes a gyerekekkel érdemben, minőségben foglalkozni, és nem azért, hogy zseni legyen belőlük, hanem azért, hogy magabiztosan, nyugodtan tudjanak közösségbe menni.
1: És ne hátránnyal induljanak. Köszönöm. Kovács Zsanett a vendégem, a Móra Könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Kovács Zsanett, a Móra Könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő. Zsani, az ember a legjobb szándékkal szeretné a gyerekét olvasásra, egyáltalán a kultúrára szoktatni, vagy nem is tudom, szóval egyáltalán minél előbb megismertetni vele ezt a világot, de sokszor a könyvesbolt polcain elveszíti a fókuszt, tehát azt sem tudja az ember, hogy mihez nyúljon, tehát milyen könyvtípusok vannak, hogyan vezetik a már megjelent könyvek a leendő, vagy akár a már fiatal szülők kezét és figyelmét?
2: Hát az első, ez már így többször elhangzott, de azért ismétlem akkor, az első 8 hónapban ugye a cél az alapszókincs fejlesztése, és ennek érdekében dobunk be minden lehetőséget, ami csak van. Ugye ilyenkor szövegszinten a mondókák, dalok, ritmikus szövegek és rövid szövegek azok, amik fontosak. Képekben már volt arról szó, hogy kontrasztos könyvek, vagy hogyha olyan könyvet próbálunk a baba elé tenni, ahol mondjuk nagyobb minták vannak, akkor praktikus, hogyha egy oldalon egyetlen kép van, annál is inkább, mert hogy akkor tudja jól beazonosítani, tehát hogyha rámutatunk egy kutyára, és azt mondjuk, hogy kutya, és az oldalon csak a kutya képét látjuk, akkor sokkal könnyebben fogja megjegyezni, mint hogyha van 6000 apró pici minta rajta, és nem fogja tudni éppen, hogy miről beszélünk, hiszen ez nagyjából a babának hasonló, mint nekünk, amikor idegen nyelvet tanulunk. A módszertan nagyjából ugyanaz. És akkor így az első 8 hónap nagyjából úgy néz ki, hogy a piciknek most túl azon, hogy nyilván nagyon sokféle verses, meg mondókás könyvet lehet kapni, vannak pancsoló könyvek, amik nagyon praktikusak, mert egyrészt moshatóak, másrészt, hogyha 3 hónaposan, amikor már elkezd ugye tudatosan nyúlni tárgyakért, nem fog magára ejteni egy lexikont, mert ez a pancsoló könyv, ez egy ilyen kis szivacs valami, tehát ez könnyű, nyugodtan ott hagyhatjuk mellette, nem lesz tőle semmi baja. Hasonlóak még ehhez a textilkönyvek, amikben szintén kisebb történetek vannak, de csörögnek, zörögnek általában, és akkor ebből is van olyan, ami mondjuk a kocsira is rakható, de olyan is van, ami meg csak kis könyvecskeként nézegethető, ezt is nyugodtan rághatja és mosható, tehát azért ezek elég praktikus dolgok, de most már ezek közül is van olyan, ami vízre elszíneződik, meg hát 1000 dolgot tudnak, tehát tényleg csak önmagukat nem mesélik el nagyjából ezek a babakönyvek.
1: Az az idő is eljön.
2: Igen, igen, igen. Aki nem fél az idegen nyelvi alapoktól, vannak olyan könyvek is, amiben esetleg idegen nyelven is szerepelnek, vagy 2 nyelven a szavak. Ezzel kapcsolatosan elég sok vita van. Hmm. Én nyelvtanári szakon végeztem, és nekem meggyőződésem, hogy kizárólag módszertan kérdése, hogy lehet-e első naptól idegen nyelvet tanítani. Szerintem egyébként lehet. Én azt gondolom, hogy sokan jól járnának vele, hogyha a gyerek nem 10 évesen találkozna az első nyelvtanulással. Lehet, hogy könnyebb lenne, de ez ebből nem érdemes kiindulni, de nem nyitnék vitát, mert azt hiszem, hogy ez egy elég ingoványos terület.
1: Majd egyszer egy kerekasztal beszélgetést csinálunk itt a stúdióban, jó? És akkor te leszel az egyik fél, aki érvel mellette, és akkor majd hívunk valakit, aki
2: igen, és kísérletező anyukaként is elég sok tapasztalattal tudnék szolgálni. És akkor én 4 hónapos kor fölött még mindig, ugye ezek a verses mondókás könyvek, itt már azért elég nagy hangsúlyt lehet fektetni ezekre a játékos, mozgatós, gyerekmozgatós, ölbéli játékos mondókás közös mókákra, hiszen a gyerekek egyre éberebbek, egyre inkább igényt tartanak valami fajta interaktivitásra, és hát itt jönnek be a lapozók már, amiket el lehet kezdeni mesélni, ezekből is nagyon sok olyan van most már, amivel körbe lehet rakni a babát, amit már így említettem a fekete-fehér kontrasztos könyvek kapcsán is, hogy nagyon hasznos tud lenni, hiszen a babák közül sokan vannak, akik például nem szeretnek hasonfeküdni, viszont nagyon motiváló számukra az, hogyha egy képet nézegethetnek, vagy egy könyvet nézegethetnek, és ha ezzel körbe tudják rakni a baba fejét, akkor még a fejforgatást is elősegítheti, ami pedig különösen azoknak a babáknak nagyon fontos, akik esetleg egy kicsit aszimmetrikusan fejlődnek, és felhívják a szülők figyelmét arra, hogy kéne forgatni a baba fejét ide is, oda is, tehát hogy tulajdonképpen még egy ilyen játékos mozgásfejlesztéshez is jól alkalmazhatóak. Aztán 8 hónapos kortól amikor már ugye aktívabbak, nagyon sokféle anyagból készült könyveket lehet találni. Tehát lehet találni például olyat, hogy habszivacs könyvek, lehet filces, tapogatós felületű könyveket találni, és ezek mind-mind alkalmasak a finom motorika fejlesztésére és a szemkész koordináció fejlesztésére is, illetve ekkortól lépnek be olyan 10-12 hónapos kortól a böngészők, illetve a tárgyképes könyvek, amikor már a babával sokkal aktívabban lehet kommunikálni, és nagyon igényt is tartanak általában arra, hogy bekapcsolódhassanak mindenféle folyamatokba, így a mesélésbe is, és akkor a böngészőkben, vagy ezekben a tárgyképes könyvekben rá lehet mutatni, vagy el lehet mondani a babának azt, hogy nézd, keressük meg a képen a labdát, hol van, mögötte, fölötte, alatta, el lehet kezdeni különféle olyan szövegeket, vagy térirány, kép, szín, olyan dolgokat is bevinni a mesébe, amik esetleg nincsenek leírva, de nagyon sok mindent hozzá tudnak még adni a baba tárgyi tudásához ebben a korban. És hát 2 éves kortól jönnek azok az első rövidebb mesék, amit említettünk, már ugye kezdődik az én mesékkel, amik a hétköznapokról szólnak, és hát ugyanúgy, ahogy a nyelvtanulásban is, ugye indulunk a hétköznapoktól, a jól ismert dolgoktól, az elvontabb, távolabbi dolgok felé, és így bővítjük tulajdonképpen a baba világát a könyvek vagy a mesék segítségével is. Illetve ekkor jönnek be az első olyan könyvek, amit a szülők nagyon szeretnek, az irodalmárok kevésbé, amik meghatározott szituációkat taglalnak, mint a cumiról való leszokás, vagy a bilizés, vagy a mindaz, ami ilyen kicsit alkalmazott.
3: És ez nem tetszik az irodalmároknak?
2: Nem, illetve hát ebből is azért van olyan, ami kicsit didaktikusabb, és van, ami kevésbé didaktikus, és ez is szülőfüggő szerintem, mert van olyan szülő, aki nagyon szereti a didaktikusat, van olyan, aki nagyon nem szereti, és lehet is egyébként a könyvpiacon találni ilyet is, olyat is, nyilván ez nem csak grafika függő, hanem szövegfüggő is, érdemes azért belelapozni a könyvekbe, mert tényleg az első 5 évre szerintem olyan hihetetlenül széles választék van, és nem mindenkit ugyanaz ragad meg. Az sem biztos, hogyha valami grafikailag tetszik, akkor annak a szövegrésze tényleg helyén van, úgyhogy érdemes egy kicsit bogarászni, és én azt látom, hogy azért ezeket a könyveket a szülők sokkal inkább, sokkal kevésbé az online térben vásárolják, sokkal inkább a boltokban, pont ezért, mert ugye azért akkor még, tehát egy regényben azért nem fog ott az első 20 oldalt feltetőleg nem olvassa el, hogy lássa, hogy behúzza őt a szöveg, de azért a baba könyveknél még döntően bele szoktak nézni, és szerintem ez jó is.
3: Hát meg akár a tapintás is fontos lehet.
2: Igen, igen. Illetve hát nyilván a babakönyvek minősége, tehát hogy azért a pancsolókönyvből is van olyan, ami jobb minőség, van olyan, ami nem, tehát hogy nyilván érdemes megnézni az anyagokat, bár nagyon szigorú előírások vannak egyébként, tehát mindenféle engedélyekkel kell rendelkezni az összes ilyen babakönyvnek, de így is azért vannak néha olyan dolgok, amik nem feltétlenül kontrolláltak.
3: Jó, hát ennek utána kell járni, hiszen azért az ember a legfontosabb családtagnak, a friss családtagnak olvas ezekből a könyvekből, illetve az ő kezébe adja. Kovács Zsanett a vendégem, a Móra Könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem Kovács Zsanett, a Móra Könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő. Zsani, a meséknek van egy nagy szelete, ez pedig a népmese, amivel azért az ember valahogy mindig megismerkedik, hát mi is ugye ismerjük a népmeséket. De mikor? Tehát mikor érdemes a gyereknek megmutatni, mikor érdemes a kezébe adni? Tehát most a modern kutatások szerint hogyan találkozik a gyerek ideális esetben a népmesékkel?
2: Hát ideális esetben nem tudom, szerintem nem feltétlenül akkor találkozik vele, amikor kéne, és ennek következtében aztán nagyon sok gyerek nem is tud annyira kötődni hozzá, de a szülők sem, hiszen azt élik meg, hogy a gyereknek nem tetszik a mese. De hát nem mindegy, hogy melyik mesét, mikor meséljük, mint ahogy ez már így szóba is került. A népmesékkel ugye az a helyzet, hogy nagyon régen a népmeséket elsősorban felnőtt szórakoztatására szóban mesélték. Aztán utána ez átalakult, utána kialakultak a gyerekmesék is, amit külön gyerekeknek meséltek, és aztán bizonyos felnőtt meséket kicsit szelidebb kiadásban tálaltak a gyerekeknek. De azt gondolom, hogy azért a népmesék világától a mai gyerekek nagyon messze vannak. És éppen ezért azt a fajta összetettséget és azt a fajta szókincset, amit a népmesék tartalmaznak, ma sokkal később lehet a gyerekeknek mesélni, mint ahogy régebben tették. Mert régen már ilyen 3-4 éves kortól is meséltek népmeséket, most is vannak olyan mesék, mondjuk a láncmese például, amit már lehet 3 éveseknek mesélni, hiszen amikor az elő-utóidejűséget, okokozati összefüggést, mint ezt már többször elmondtam, 3 éves kora környékén megérti, akkor egy ilyen láncmesét, amit mi nem feltétlenül fogunk nagyon élvezni, de ezt már ő összetudja rakni, és akkor ez egy hosszabb, kicsit összetettebb történet, de először csak ezeket szabad nekik mesélni, mert a többit nem fogják megérteni.
1: Most várj egy kicsit, láncmese alatt például azt a mesét értjük, amikor a bácsi, paraszbácsi húzza a répát.
2: Igen, és, igen, és akkor elmegy, és akkor még megkéri az egérkét, majd megkéri a macska, és akkor az egérke még megkéri a hangyát, és akkor a hangya még megkéri a fűszálat, és aztán visszafelé. Tehát, hogy ezek a viszonylag egyszerű történetek azok, amiket a piciknek lehet mesélni, mondjuk 3 éves kortól. 3 éves kor alatt nem, mert hogy mindenféle tudásnak hiány van, amivel rekonstruálni fogja tudni, és éppen ezért, ha egy 3 évesnek elmesélnek egy szép képekkel illusztrált Piroska és a farkast, akkor egyrészt ne lepődjenek meg, ha a gyerek traumatizálódik, másrészt azon se lepődjenek meg, ha nem fogja érteni, de hogy legközelebb nem is fogja kérni Piroska és a farkast, mert neki ez sok képi világban biztosan, de valószínűleg szövegben is, hiszen nem érti, hogy miről van szó. Tehát körülbelül olyan 5-6 éves korra alakul ki az, amikor már el lehet kezdeni ezeket a tündérmeséket mesélni. A láncmesék után, bocsánat, kihagytam egy fontos lépést, az egyszerűbb állatmeséket, amik szintén olyan 4 éves korban már izgalmasak lehetnek, a rövid állatmeséket, és akkor utána szépen lassan lehet ezeket kialakítani. Illetve a népmesékkel kapcsolatosan van egy olyan tendencia is, hogy egy egészen kicsit, és ez e körül is van vita egyébként, egészen kicsit a szövegezését hozzáigazítják napjainkhoz, és sokaknak, mint hogy egyébként a népmesék nagyon sok olyan szimbolikát, olyan fordulatot tartalmaznak, ami mindannyiunk számára megnyugtató és jól beépíthető és szerethető. Viszont a szövegezés miatt, ha nem tudunk hozzá kapcsolódni, akkor nem fogunk ideig eljutni, és ezek, akik elkezdték egy kicsikét újra szövegezni, minimálisan hozzáigazították a szövegeket a mai nyelvhez, ezek a szerzők viszont sokkal közelebb tudják hozni szerintem azokhoz is, akik korábban esetleg nem annyira érezték magukénak a népmesék világát.
1: De ezzel nem veszik el a lényeg?
2: Nem, a lényeg nem veszik el, mert nem lényegi dolgokba nyúlnak bele. Tehát, hogy ennek van a mesének egy szövete, van egy okokozati összefüggése, amiben ők nem nyúlnak bele, csak bizonyos helyen egy-két olyan szót cserélnek le, amit, hogyha esetleg értünk, és nem kell azon gondolkodni, hogy ez most az ekének a milyen is lehetett az az izé, ami ott most éppen eltűnt, akkor rögtön értjük azt, hogy miről van szó, és nem kell hozzá kézi szótár, vagy most ezt kicsit sarkítva mondtam nyilván, de hogy azt gondolom, hogy ugye ez azért is fontos, hogy milyen könyvet, vagy milyen mesét választunk a gyereknek, mert mi is azt élvezzük, amihez tudunk kapcsolódni. Tehát nem kezdhetjük filozófiával a 3 évesnél, mert nem érti. Tehát, hogy mindennek megvan a maga folyamata, és fontos, hogy egy picit lehet több a tudás, mint amit a gyerek éppen birtokol, de hogy nem szabad sokkal többet adni neki, mert akkor ahhoz nem tud érzelmileg kapcsolódni, nem fogja élvezni, és akkor az lesz a benyomásunk, hogy a gyerek nem szereti a meséket. Pedig csak azt a mesét nem szereti, de ez egy rossz mintát hoz az életébe.
1: Még hogyha a szülő örömmel meséli és kötődik hozzá, akkor a gyerek is ezt viszi tovább.
2: Igen, de fontos, hogy a gyerek is élvezze. Na, tehát, igen. Nem elég, ha a szülő élvezi.
1: Igazad van.
2: Tehát, hogy mindenképpen fontos. Pontos ebben a kölcsönösség, hiszen a gyereket akarjuk olvasóvá nevelni, mi már feltehetőleg azok vagyunk jó esetben, és a gyereket viszont csak úgy tudjuk olvasóvá nevelni, ha olyasmit olvasunk neki, amit ő is szeret, és szeretettel hallgat.
1: Szóval mindenki szeret.
2: Így van.
1: Kovács Zsanett a vendégem, a Móra Könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Kovács Zsanett, a Móra Könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő. Zsani, különböző helyekre jársz előadni, például bölcsödei nevelőket képző felsőoktatási intézményekbe, ahol a babaolvasásról, a gyerekekkel való foglalkozásról, a gyerekek kezébe adható könyvekről mesélsz. Mi a tapasztalatod? Milyen élmények érnek téged? Mit mesélnek akár a bölcsödei nevelők?
2: A bölcsödei nevelősöknél ugye azért más egy kicsit az előadás, mert hogy ők abszolút tisztában vannak a fejlődés lélektani szakaszokkal, tehát tudják azt, hogy a hozzájuk bekerülő kicsik és még kisebbek éppen melyik stádiumban vannak, tehát nekik tulajdonképpen a fejlődés lélektani szakaszokhoz lehet különféle könyveket ajánlani, amiket aztán be tudnak építeni könyveket, illetve vannak olyan jellegű fejlesztő játékok is, amikkel még esetleg lehet segíteni a gyerekeken, de hogy itt elsősorban erről beszélgetünk, illetve amiről kevesebb szó esik, érthető módon, az a baba agynak a fejlődése, hiszen ez egy nagyon kezdeti stádiumban levő dolog, mondom én, illetve nem, tulajdonképpen nem kezdeti stádiumban levő dolog, hiszen ugye a 80-as években kezdtek el ezzel egy kicsit intenzívebben foglalkozni, de Magyarországon viszonylag kevés irodalom, szakirodalom érhető el ezzel kapcsolatosan, és azt lehet látni, hogy egyébként érthető módon a kutatók is kicsit óvatosabban foglalnak állást ebben, de mint hogy én nem vagyok agykutató.
1: Még lehet?
2: Nem. Nem vagyok agykutató, viszont próbáltam egy kicsit szülői szemmel, illetve irodalmi oldalról megközelíteni ezt a kérdést. Így én bátran merek erről beszélni, nyilván nem fogok agykutatási eredményeket prezentálni, viszont a kutatásokra fel tudom hívni a figyelmüket, hiszen ezek olyan szakirodalmakban találhatók egyébként, amit ideális esetben ők is forgatnak, tehát hogy ott utána is tudnak olvasni még akár mélyebben ezeknek az eredményeknek. Tehát náluk egy picit ilyen oldalról szoktuk megközelíteni. Egyébként nagyon nyitottak, és azt látom, hogy évről évre többen foglalkoznak ezzel, illetve hogy egyre több a fiatal közöttük, remélhetőleg most már átkerül a valóban az oktatási vonalra az ő képzésük is, és talán egy kicsit más fókuszt kapnak, mert hogy valóban a bölcsödei nevelősök azok, akik a legtöbbet tehetnék annak érdekében, hogy a gyerekeket a korai időszakban fejlesszenek. Tehát, hogy olyan skilleket adhatnának még a gyerekekhez, amiket esetleg most még az oktatásuk, vagy a képzésük okán nem tehetnek meg, mert nem kapják meg a kellő mennyiségű felkészítést erre vonatkozóan.
1: Hát gyakorlatilag a szülők mellett ők a másik legfontosabb támpont a pici babák számára.
2: Abszolút, abszolút, és ők tudnának a legtöbbet segíteni, tehát ugye egészen máshogy, de tehát jól hallottam, akkor azért a mostani oktatáspolitika pont ezt a vonalat pártolja, úgyhogy mi nagyon drukkolunk nekik. Illetve emellett még aztán könyvtárakban szoktam menni, oda hívnak, és ott hát könyvtárosoknak, illetve szülőknek adtam elő, ahol azért egy picit más értelemszerűen a fókusz, és ott tényleg azt kell az anyukáknak elmondani, tehát leginkább érdemes őket megtámogatni abban, hogy mit miért olvassanak, és hogy mit mikor olvassanak, hiszen ez az egyik legfontosabb dolog számukra, hogy mikor érdemes bizonyos könyveket bevinni. Nagyon sokan vannak, akik mondjuk már egy 4 évesnek szeretnének meseregényt olvasni, és szoktam nekik mondani, hogy biztosan van az a gyerek, nekem is volt ilyen gyerekem, aki nagyon türelmesen végighallgatta a meseregényt, én nagyon jól szórakoztam, ő pedig borzasztóan fegyelmezetten, és nagyon élvezte, hogy ott vagyok mellette, és mesélek neki, viszont ugyanezt a meseregényt, amikor 10 évesen meg tudta nézni színházban, akkor már élvezte is. És azt gondolom, hogy nem érdemes átugrani egy ilyen nagyon-nagyon széles gyerekkönyvválasztéknál, ami Magyarországon található széles és színvonalas gyerekkönyv választéknál, nem érdemes átugrani a különböző érési folyamatoknak megfelelő könyveket, mert van bőven miből válogatni, tehát érdemes azt a könyvet kiválasztani a gyereknek, ami az aktuális fejlettségénél számára tényleg élményszerű. Úgyhogy nagyjából erről szoktunk beszélgetni, illetve hát nyilván ott még felszoktam hozni, ugye nekem is van 2 gyerekem, akivel mint idétlen anyuka folyamatosan bár mindenféle fejlesztő tanfolyamon részt vettem, ami az ő kiskorukban elér, kezdő volt a babaangoltól, a babaúszáson keresztül, a mondókázós, a tornászós, a zenélős foglalkozásokig, és volt szerencsém akkor egy úgynevezett okosbaba programba becsatlakozni, aminek pont az volt a lényege, hogy 3 hónapos kortól szóképekkel, illetve kártyákkal, és különféle képekkel és szavakkal, amiket mutogattunk a gyerekeknek meghatározott módszertan szerint, tudtunk különböző dolgokat tanítani nekik. Ennek meg voltak is módszertana, és a gyerekekkel én csináltam 10 hónapos korukig, hiszen onnantól kezdve ugye soha többet nem lehetett őket leültetni, és tényleg elképesztő tapasztalatokkal gazdagodtam én is, úgyhogy azért is kezdtem el utána, én is kicsit utána olvasni ennek, mindannak, ami mondjuk a gyerekeknek az agy fejlődését, illetve a korai oktatással, vagy a korai úgynevezett korai fejlesztéssel, de ez nem az a szó szerinti fejlesztés, hanem tulajdonképpen a szülői, vagy a nevelői hozzáadott érték csak, hogy ezzel kicsit mélyebben kezdtem foglalkozni, mert nagyon izgalmas, és tényleg hihetetlen eredményeket lehet a gyerekekkel elérni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennél nagyobb élmény egyébként szülőként sem mérheti az embert, mint hogy látja azt, hogy utána a gyerek eredményes, sikeres és kiegyensúlyozott az iskolában, ami a lényeg, azt hiszem.
3: Így van, ne feledkezzünk meg a dolognak arról a részéről sem, ami az örömöt mutatja, és az elégedettséget a fejlődésen túl. Hát Zsani, te meg akkor abszolút személyes tapasztalatokkal indultál el ezen az úton, aminél szintén nem tudom, hogy van erősebb motiváció.
2: Nem, azt hiszem, hogy ez adja a megszállottság alapját.
3: Akkor ez maradjon is így, a megszállottság. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és további sok sikert, jó munkát kívánok.
2: Nagyon szépen köszönöm.
3: Kovács Zsanett, a Móra Könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő volt a vendégem. Ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
2: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 2008-ban átadott Megyeri híd 1862 méteres hosszúságával az ország második leghosszabb és Budapest leghosszabb hídja. Tehermentesíti az átmenő forgalomtól a fővárost, és lehetővé teszi, hogy a gépkocsik mellett a gyalogosok és kerékpárosok is könnyebben jussanak át a túlpartra, a Duna fővárostól északra eső településeiről. A Duna mindkét ágát áthidalja, közrefogva a Szentendrei szigetet. Legmagasabb pontjai a 100 méter magas A alakú pilonok, amelyek tetején üvegezett kilátószintek vannak, de mégsem látogathatók szabadon, mert nagyon keskeny a belső tér. Az elnevezés arra utal, hogy a híd Káposztásmegyert és Békásmegyert köti össze egymással.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország közepesen városiasodott ország. A népesség közel kétharmada városokban él, és a városi lakosság majd 40%-a él Budapesten. De természetesen még ennél is több embert köt a fővároshoz mindennapi munkája. Az ország legnépesebb városai a 2001-es népszámlálás szerint Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét és Székesfehérvár. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyulak szigete a Margit sziget régi elnevezése. Bár valóban élt néhány nyula hatalmas zöld területen, a név valószínűleg elírás vagy félrefordítás eredménye. A fáradt fordító vélhetőleg leporumnak, vagyis nyulaknak olvasta a latin leprorum, vagyis leprások szót. A régi városokban, így Velencében is szokás volt, hogy a fertőző betegeket egy-egy városhoz közeli szigetre terelve ápolták. Egy időben a Margit sziget is betölthetett ilyen szerepet. A későbbi korok azonban szívesebben emlékeztek idilli, nyulacskás helyként a ma is kedvelt, parkos ligetes területre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A rendszerváltást követően az utolsó szovjet katona 1991. júniusában hagyta el Magyarországot. Az első évfordulóra 1992. júniusában a budapesti búcsú rendezvénysorozat keretében a Gellért-hegyi Szabadságszobor 4 napra fehér lepelburkolatot kapott, és a szabadság lelkeként lebegett a város felett. Egy évvel később megjelent a talapzaton ma is olvasható felirat, amely immár mindenki előtt tiszteleg, aki életét áldozta Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és boldogulásáért. Így vált a felszabadulás emlékmű a szabadság szimbólumává.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután az összekötő vasúti híd építését előíró törvénycikket 1872-ben az országgyűlés elfogadta, az építéssel kapcsolatos teendők gyorsan haladtak. A híd tervezőjének neve kétséges, nagy valószínűség szerint a korszak több vasúti hídját tervező Feketeházi János lehetett az, de a feladat nagysága miatt elképzelhető, hogy a MÁV több mérnöke, köztük Roklik Gyula is részt vehetett a feladatban. A híd kivitelezési munkáira nemzetközi pályázatot írtak ki, amit egy francia vállalat nyert meg. Az építkezés 1873-ban kezdődött. Ekkor süllyesztették le az első keszont a pesti oldali mederpillér építéséhez. A kész építményt a főváros harmadik hídjaként 1877. október 23-án adták át a forgalomnak, de a korrózió miatt már 20 évvel később szükségessé vált a teljes szerkezet cseréje.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Balett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Svábhegyi Jókai kertet az író az Egy magyar nábob című regénye honoráriumából vásárolta. A kert helyén régen egy kőbánya állt. Jókai feljegyzései szerint pedig olyan erős szél fújt itt, hogy még a csukott ablakon keresztül is elfújta a gyertyákat. A kertben régen egy villaépület magasodott, de mára csak a hozzátartozó présház maradt meg. Ebben a Jókai kiállítás látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wendheim család egykori palotájában nyitotta meg a kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi Meining Arthur építész tervei alapján készült, és 1889-ben nyitotta meg kapuit. Wendheim Frigyes és családja pedig csak alkalmanként pesti látogatásaik idején használta azt. 1927-ben a gróf halála után az örökösök úgy döntöttek, a fényűző épületet a fővárosnak ajándékozzák. A könyvtár 2001-ben nyerte el mai végleges alakját. A megnyitás óta két nagyobb épülettel is bővítették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A befalazott menyasszony szobra a budapesti Tököli út és a Stefánia utca sarkán álló ház befalazott erkélyén található. A szobor egy fiatal nőt ábrázol, aki az erkélykorlátra támaszkodik. A legenda szerint a házban egy fiatal házas pár lakott. A fiatal feleség az erkélyen állva várta férjét akkor is, amikor a spanyol nátha járvány idején megbetegedett. Az utolsó leheletéig állt a korlátra támaszkodva. Férje pár nappal a halála után érkezett meg a frontról, a szobrot pedig fájdalmában rendelte, halott kedves emlékére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Naphegy lejtőjén álló fekete eperfa is Budapest nevezetes fái közé tartozik, ugyanis egészen biztosan elmúlt már 200 éves. A régi Tabán emlékét őrzi ez a fa is, mely az egykori Kőműves utca egyik kertjében állt. Úgy tartják, Mária Terézia korában a nagy selyemhernyó tenyésztési láz idején ültethették. Ugyanis a selyemhernyó kedvelt eledele az eperfa levele. A fa Matuzsálem ágai már a földre hajolnak. A Tabában létrehoztak egy tanösvényt is, melynek kis táblái a sétányok közelében álló fákat és cserjéket mutatják be.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumok éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A múzeumok éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kossuth híd a II. Világháborúban felrobbantott budapesti Dunahidak pótlására felépített félállandó híd volt, ami a Kossuth és Batthyány terek között állt 1946 és 1960 között. Mivel a háború után a fővárosban nem maradt épp híd, a közlekedést kishajókkal és pontonhidakkal próbálták megoldani, de a téli jégzajlás miatt ezek alkalmatlanok voltak a folyamatos működésre. Az első állandóan használható átkelő a Kossuth híd volt. A Mistét Endre és Hilwerk Elek tervezte 9 nyílású építmény rekordgyorsasággal mindössze 7 hónap alatt készült el. Így az újrakezdés szimbólumává vált. 1946. augusztus 20-áig, a Szabadsághíd megnyitásáig egyben ez volt az egyetlen állandó hídja a városnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 ezer kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja a dísztér. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A 18. század közepén már Parade Plac volt a neve. A tér déli részén tartották a katonai felvonulásokat, a palotaőrség parádéit. Többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is, itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy a palota irányába. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap, és többfelé lehetnek záporok.